0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 6. fejezet. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Semmiképpen. Mert akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még abban? Ahogy nem tudjátok-e, hogy mi, akik belemerítkeztünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába merítkeztünk bele. Eltemettettünk tehát ővele együtt a bemerítkezés által a halálba, hogy amiképpen föltámadt Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha pedig egy életünk vele, az ő halálában, annak hasonlósága szerint, akkor még inkább egyé leszünk vele a föltámadásában is. Mert tudjuk, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtelenedjen a bűnnek teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az felszabadult a bűn alól. Ha pedig meghaltunk a Krisztussal, akkor hisszük, hogy élni is fogunk ő vele. Mert tudjuk, hogy Krisztus, aki föltámadt a halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer s mindenkorra. Hogy pedig él, az Istennek él. Így tekintsétek ti is magatokat, így gondolkozzatok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjon tehát a bűn a ti halandó testetekben, és ne engedjetek a gonosz kívánságoknak. Ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok oda tagjaitokat az igazság fegyvereiül Istennek. Mert a bűn többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alatt vagytok, hanem a kegyelem alatt vagytok. Mi következik ebből? Vétkezzünk, mivel nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk. Semmiképpen. Hát nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgai módon engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok. Vagy a bűnnek a halálra, vagy engedelmességül az igazságra. És hála az Istennek, hogy jó lehet egykor a bűn szolgái voltatok,

0: szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amit most kaptatok. És megszabadulva a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Testi erőtlenségetek miatt emberi módon szólok, ahogyan odaadtátok tagjaitokat a tisztátalanság szolgálatára és a hamisság szolgálatára. Most úgy adjátok oda tagjaitokat az igazság szolgálatára a megszentelődésre. Mert amikor a bűnszolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok, és nem törődtetek jó dolgokkal. De hát milyen gyümölcsöt hozott ez nektek? Olyat, ami miatt most szégyenkeztek, mert annak a vége a halál. Most pedig miután felszabadultatok a bűntől, és Isten szolgáivá lettetek, megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre, aminek a vége örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, hiszen a bűn szolgálatáért a jogos fizetség a halál, Isten kegyelmi ajándéka viszont az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen.
1: Ez volt a Szóla Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: All right, fellas.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Ma a Márk 16, 17-es, 18-as versét fogom felolvasni. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben démonokat űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálosat isznak, meg nem árt nekik. Betegekre teszik kezeiket, és meggyógyulnak. Szeretném, ha belevésődne mindenkinek a szívébe, a gondolataiba, hogy Isten egy természetfeletti Isten, nem egy erőtlen valaki, aki karbatett kézzel messziről nézi, hogy mi is történik a Földön. Isten valóban csodatevő. Ez az ő természetének a része. Ő egyszerűen megosztja ezt a részét is velünk, mert annyira szeret minket. Nem kell próbákat kiállnunk, és neked sem kell próbákat kiállnod, nem kell kiérdemelned Istennek a szeretetét ahhoz, hogy az ő természetfeletti erejét megoszta veled, ahhoz, hogy csodákat tegyen veled. Mert ő ennek örül, annak örül, amikor meggyógyíthat téged a rákból, annak örül, amikor meggyógyíthat téged az allergiádból, mikor abba a kilátástalan helyzetben, amiben most vagy, abba egy természetfeletti módon belenyúlhat, és egy megoldást adhat neked. Ennyire szeret téged. És ez, ahogy már mondtam, az ő természetének a része, ez teljesen normális. Ahogy a Márk 16, 17, 18-ban olvastam, akik hisznek, azokat ilyen jelek és csodák követik. Tehát ez nem csak arról szól, hogy a mi mennyi apukánk milyen hatalmas csodákat tesz, és hogy ezeket várjuk, hanem ennek az a része, az is a része, hogy ő rajtad keresztül is véghez viszi ezeket a csodákat, ezeket a természet fölötti dolgokat. Ő téged akar erre ma is használni. Ő alkalmassá tett téged is arra, hogy az ő természet fölötti ereje, az ő csodatevő ereje rajtad keresztül megnyilvánuljon. Sőt, nem csak, hogy alkalmassá tett erre, és nem csak képessé tett erre, hanem fel is szólít téged erre. A Máté 10:7-8-ban, mi Jézus kiküldi a tanítványait, a 12-t, és azt mondja nekik, elmenvén pedig prédikáljatok, mondva, elközelített a mennyek királysága. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, démonokat űzzetek, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Tehát ez nem csak egy ilyen választható dolog, hanem Jézus azt mondja, hogy keressük a lehetőségeket, amikor rajtunk keresztül Isten meg tud gyógyítani embereket, természetfeletti módon helyre tud állítani életeket, halottakat tud feltámasztani. Sőt, a János 14:12-ben az van megírva, hogy aki hisz, nem csak azokat teszi majd, mint Jézus, hanem nagyobbakat is azoknál. Én elképzelni se tudom, hogy még azokon felül, amiket Jézus tett, még mi többet tud Isten rajtunk keresztül tenni, de ez van megírva a Bibliában, hogy amiket Jézus tett, az még csak a kezdet. Ennél sokkal többet akar Isten rajtunk keresztül tenni. Tehát bátorítalak téged arra, hogy a mai nap is várd és ragad meg Isten természet fölötti erejét a saját életedre, azokra a területekre, ahol szükséged van áttörésre, és emellett kutasd és keresd azokat a lehetőségeket, amikor Isten rajtad keresztül tud ma csodákat tenni. Ha gondolod, mondj utánam egy imát. Hálát adok neked, drága mennyei apukám, a te szeretetedért. Azért, hogy csodatevő Isten vagy. Hálás vagyok azért, hogy nem egy gyenge Isten vagy. Hálás vagyok azért, hogy csodálatos módon belenyúlsz életekbe, megváltoztatsz élethelyzeteket, és megvallom, hogy a mai napon is hiszek te benned. Hiszek a te csodatevő erődben, és a mai napon is igénylem ezt. Megvallom azt, hogy elkötelezem magam arra, hogy a mai nap is keresni fogom azokat a lehetőségeket, amikor tudsz engem használni más emberek felé, amikor rajtam keresztül is tudsz csodákat tenni. Amen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 7. fejezet. Ahogy nem tudjátok-e, testvéreim, hiszen törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény csak addig uralkodik az emberen, amíg él. Mert a férjes asszony, amíg él a férje, ő hozzá van kötve a törvény szerint. De ha meghal a férje, az asszony fölszabadul a férj törvénye alól. Ha férje életében más férfihoz megy, az házasságtörésnek számít, ha azonban meghal a férje, akkor szabaddá lesz, és nem köti a törvény, úgyhogy nem lesz házasságtörő, ha más férfihoz megy. Éppen így van, testvéreim, úgyis, hogy meghaltatok a törvénynek Krisztus teste által, hogy máséi legyetek, azéi, aki föltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk az Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a tagjainkban, hogy gyümölcsözzünk, és gyümölcsöt teremjünk a halálnak. Most azonban miután meghaltunk arra nézve, ami fogva tartott bennünket, és felszabadultunk a törvénytől, hogy a szellem újságában szolgáljunk, és ne a betű óságában. Mi következik ebből? Hogy a törvény bűn? Semmiképpen. Hiszen a bűnt is csak a törvény által ismertem meg. Mert a kívánságról se tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, hogy ne kívánd. De a bűn, kihasználva az alkalmat, a parancsolat által mindenféle kívánságot ébresztett bennem. Mert törvény nélkül halott a bűn. Én egykor törvény nélkül éltem, a parancsolat megjelenésével azonban megelevenedett, életre kelt bennem a bűn, én pedig meghaltam. És az a parancsolat, amely életre van, és életet ígért, az halálomra rett. Mert a bűn kihasználta a parancsolat által adott lehetőséget, és megcsalt, becsapott engem, és megölt általa. De a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Akkor hát a jó halálomra lett volna nekem? Semmiképpen. De azért, hogy a bűn, mi volt a nyilvánvalóvá legyen, a jó által a halált munkája, hogy így a bűn a parancsolat által igen nagy vétekké legyen. Mert tudjuk, hogy a törvény szellemi. De én testi természetű vagyok, kiszolgáltatva a bűnnek. Magam sem értem, hogy mit teszek, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök, amit tudom, hogy rossz. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor egyetértek a törvénnyel, hogy az jó. Akkor tehát már nem is én teszem ezt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik bennem, vagyis az én testemben, testi természetemben nem lakik jó, mert az akarás megvan bennem, hiszen a jót akarom tenni, de a jó véghez vitelét már nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszt teszem, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban azt a törvényt, hogy jó lehet, a jót akarom cselekedni, mégis a gonosz van hozzám közel. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik törvényt a tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényében, amit az értelmem által elfogadtam. és engem a tagjaimban levő bűn törvényének a rabságába hajt. Ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem a halál testéből. Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus az. Én tehát az értelmemben bár Isten törvényének, de a testemmel a bűn törvényének szolgálok.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Ma a Márk 16, 17-es, 18-as versét fogom felolvasni. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben démonokat űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálosat isznak,

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Ma a Márk 16, 17-es, 18-as versét fogom felolvasni. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben démonokat űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Ma a Márk 16, 17-es, 18-as versét fogom felolvasni. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben démonokat űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálosat isznak, meg nem árt nekik. Betegekre teszik kezeiket, és meggyógyulnak. Szeretném, ha belevésődne mindenkinek a szívébe, a gondolataiba, hogy Isten egy természetfeletti Isten, nem egy erőtlen valaki, aki karbatett kézzel messziről nézi, hogy mi is történik a Földön. Isten valóban csodatevő. Ez az ő természetének a része. Ő egyszerűen megosztja ezt a részét is velünk, mert annyira szeret minket. Nem kell próbákat kiállnunk, és neked sem kell próbákat kiállnod, nem kell kiérdemelned Istennek a szeretetét ahhoz, hogy az ő természetfeletti erejét megoszta veled, ahhoz, hogy csodákat tegyen veled. Mert ő ennek örül, annak örül, amikor meggyógyíthat téged a rákból, annak örül, amikor meggyógyíthat téged az allergiádból, mikor abba a kilátástalan helyzetben, amiben most vagy, abba egy természetfeletti módon belenyúlhat, és egy megoldást adhat neked. Ennyire szeret téged. És ez, ahogy már mondtam, az ő természetének a része, ez teljesen normális. Ahogy a Márk 16, 17, 18-ban olvastam, akik hisznek, azokat ilyen jelek és csodák követik. Tehát ez nem csak arról szól, hogy a mi mennyi apukánk milyen hatalmas csodákat tesz, és hogy ezeket várjuk, hanem ennek az a része, az is a része, hogy ő rajtad keresztül is véghez viszi ezeket a csodákat, ezeket a természet fölötti dolgokat. Ő téged akar erre ma is használni. Ő alkalmassá tett téged is arra, hogy az ő természet fölötti ereje, az ő csodatevő ereje rajtad keresztül megnyilvánuljon. Sőt, nem csak, hogy alkalmassá tett erre, és nem csak képessé tett erre, hanem fel is szólít téged erre. A Máté 10:7-8-ban, míg Jézus kiküldi a tanítványait, a 12-t, és azt mondja nekik, elmenvén pedig prédikáljatok, mondva, elközelített a mennyek királysága. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, démonokat űzzetek, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Tehát ez nem csak egy ilyen választható dolog, hanem Jézus azt mondja, hogy keressük a lehetőségeket, amikor rajtunk keresztül Isten meg tud gyógyítani embereket, természetfeletti módon helyre tud állítani életeket, halottakat tud feltámasztani. Sőt, a János 14:12-ben az van megírva, hogy aki hisz, nem csak azokat teszi majd, mint Jézus, hanem nagyobbakat is azoknál. Én elképzelni se tudom, hogy még azokon felül, amiket Jézus tett, még mi többet tud Isten rajtunk keresztül tenni, de ez van megírva a Bibliában, hogy amiket Jézus tett, az még csak a kezdet. Ennél sokkal többet akar Isten rajtunk keresztül tenni. Tehát bátorítalak téged arra, hogy a mai nap is várd és ragad meg Isten természet fölötti erejét a saját életedre, azokra a területekre, ahol szükséged van áttörésre, és emellett kutasd és keresd azokat a lehetőségeket, amikor Isten rajtad keresztül tud ma csodákat tenni. Ha gondolod, mondj utánam egy imát. Hálát adok neked, drága mennyei apukám, a te szeretetedért. Azért, hogy csodatevő Isten vagy. Hálás vagyok azért, hogy nem egy gyenge Isten vagy. Hálás vagyok azért, hogy csodálatos módon belenyúlsz életekbe, megváltoztatsz élethelyzeteket, és megvallom, hogy a mai napon is hiszek te benned. Hiszek a te csodatevő erődben, és a mai napon is igénylem ezt. Megvallom azt, hogy elkötelezem magam arra, hogy a mai nap is keresni fogom azokat a lehetőségeket, amikor tudsz engem használni más emberek felé, amikor rajtam keresztül is tudsz csodákat tenni. Amen.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
4: Rómaiakhoz írt levél, 8. fejezet. Nincsen azért már semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem tesz szerint járnak, hanem szellem szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátotta a bűn testének a hasonlóságában, és a bűnért kárhoztatta, elítélte a bűnt a testben, hogy a törvény igazsága beteljesedjen bennünk, akik már nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. Mert a test szerintiek a test dolgaira gondolnak, a szellem szerint valók pedig a szellem dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mivel hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is tudja megtenni. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem szellemben vagytok, ahogyan az Isten szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztusnak szelleme, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a szellem ellenben él a megigazulás által. Élet az igazságért. Ha pedig annak a szelleme lakik bennetek, aki föltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki föltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó szelleme által. Ezért, testvéreim, nem vagyunk adósai a testnek, hogy te szerint éljünk. Mert ha te szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a szellem által megöldökölitek, éltek. Mert akiket Isten szelleme vezet, azok az Istennek örökös-korú fiai. Mert nem kaptátok a szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által azt kiáltjuk, Abba, Atyánk! Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is vagyunk. Örökösei Istennek, örökös társai a Krisztusnak. Ha valóban vele együtt szenvedünk, és akkor vele együtt is megdicsőlünk. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelenik nekünk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten érettkorú, örököskorú fiainak a megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá lett vetve, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette abban a reményben, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a romlandóság fogságából az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt fohászkodik és nyög mind a mai napig. De nem csak ez a világ, hanem maguk a szellem zsengéjének a birtokosai, mi magunk is. Sóhajtozunk és fohászkodunk magunkban, várva a fiúságot, a mi testünknek a megváltását. mert reménységben tartottunk meg, de a látható reménység már nem reménység, mert amit lát az ember, miért reménylené is azt? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, békességes tűréssel várjuk. Hasonlóképpen pedig a szellem is segítségére van az erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, ahogy kellene, nem tudjuk. De maga a szellem esedezik miértünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mi a Szent Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra van. Mint akik az ő végzése szerint hivatalosak, elhívottak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia képmásához hasonlók legyenek, az ő fia képmásai legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között. Akiket pedig elrendelt eleve, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondjunk ezekre? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő saját fiát nem kímélte, hanem őt minnyájunkért odaadta, hát hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt? Kicsoda vádolja Isten választottait? Hiszen Isten, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki föl is támadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Kicsoda szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, üldözés vagy éhség, mesztelenség vagy veszedelem vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted gyilkoltatunk minden nap. Úgy tekintenek bennünket, mint vágójuhokat. De mindezek fölött diadalmaskodunk. Mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeretett minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, se fejedelemségek, se jelenvalók, se eljövendők, se hatalmasságok, se magasság, se mélység, és semmi más teremmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. Amen.
0: Most következik
3: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Ma a Márk 16, 17-es, 18-as versét fogom felolvasni. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben démonokat űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálosat isznak, meg nem árt nekik. Betegekre teszik kezeiket, és meggyógyulnak. Szeretném, ha belevésődne mindenkinek a szívébe, a gondolataiba, hogy Isten egy természetfeletti Isten, nem egy erőtlen valaki, aki karbatett kézzel messziről nézi, hogy mi is történik a Földön. Isten valóban csodatevő. Ez az ő természetének a része. Ő egyszerűen megosztja ezt a részét is velünk, mert annyira szeret minket. Nem kell próbákat kiállnunk, és neked sem kell próbákat kiállnod, nem kell kiérdemelned Istennek a szeretetét ahhoz, hogy az ő természetfeletti erejét megoszta veled, ahhoz, hogy csodákat tegyen veled. Mert ő ennek örül, annak örül, amikor meggyógyíthat téged a rákból, annak örül, amikor meggyógyíthat téged az allergiádból, mikor abba a kilátástalan helyzetben, amiben most vagy, abba egy természetfeletti módon belenyúlhat, és egy megoldást adhat neked. Ennyire szeret téged. És ez, ahogy már mondtam, az ő természetének a része, ez teljesen normális. ahogy a Márk 16-17-18-ban olvastam, akik hisznek, azokat ilyen jelek és csodák követik. Tehát ez nem csak arról szól, hogy a mi mennyi apukánk milyen hatalmas csodákat tesz, és hogy ezeket várjuk, hanem ennek az a része, az is a része, hogy ő rajtad keresztül is véghez viszi ezeket a csodákat, ezeket a természet fölötti dolgokat. Ő téged akar erre ma is használni. Ő alkalmassá tett téged is arra, hogy az ő természet fölötti ereje, az ő csodatevő ereje rajtad keresztül megnyilvánuljon. Sőt, nem csak, hogy alkalmassá tett erre, és nem csak képessé tett erre, hanem fel is szólít téged erre. A Máté 10:7-8-ban, míg Jézus kiküldi a tanítványait, a 12-t, és azt mondja nekik, elmenvén pedig prédikáljatok, mondva, elközelített a mennyek királysága. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, démonokat űzzetek, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Tehát ez nem csak egy ilyen választható dolog, hanem Jézus azt mondja, hogy keressük a lehetőségeket, amikor rajtunk keresztül Isten meg tud gyógyítani embereket, természetfölötti módon helyre tud állítani életeket, halottakat tud feltámasztani. Sőt, a János 14:12-ben az van megírva, hogy aki hisz, nem csak azokat teszi majd, mint Jézus, hanem nagyobbakat is azoknál. Én elképzelni se tudom, hogy még azokon felül, amiket Jézus tett, még mi többet tud Isten rajtunk keresztül tenni, de ez van megírva a Bibliában, hogy amiket Jézus tett, az még csak a kezdet. Ennél sokkal többet akar Isten rajtunk keresztül tenni. Tehát bátorítalak téged arra, hogy a mai nap is várd és ragad meg Isten természet fölötti erejét a saját életedre, azokra a területekre, ahol szükséged van áttörésre, és emellett kutasd és keresd azokat a lehetőségeket, amikor Isten rajtad keresztül tud ma csodákat tenni. Ha gondolod, mondj utána egy imát. Hálát adok neked, drága mennyi apukám, a te szeretetedért. Azért, hogy csodatevő Isten vagy. Hálás vagyok azért, hogy nem egy gyenge Isten vagy. Hálás vagyok azért, hogy csodálatos módon belenyúlsz életekbe, megváltoztatsz élethelyzeteket, és megvallom, hogy a mai napon is hiszek te benned. Hiszek a te csodatevő erődben, és a mai napon is igénylem ezt. Megvallom azt, hogy elkötelezem magam arra, hogy a mai nap is keresni fogom azokat a lehetőségeket, amikor tudsz engem használni más emberek felé, amikor rajtam keresztül is tudsz csodákat tenni. Amen.
2: Ez volt
3: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy kis üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez volt a Szóla Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Római Levél, 9. rész. Igazságot szólok Krisztusban, és nem hazudok. A lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szent Szellem által. Hogy nagy az én nyomorúságom, és szüntelen van az én szívemnek fájdalma. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakítva Krisztustól az én testvéreimért, te szerinti rokonaimért, akik izraeliták, akiké a fiúság, akiké a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az istentiszteletek, az ígéretek, akiké az atyák, és akik közül való te szerint a Krisztus is, aki Isten mindenek fölött, örökké áldandó Isten, mind örökké. Amen. De az nem lehet, hogy Isten beszéde meghiúsult legyen. Mert nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől valók. És nem mindnyájan fiak, akik az Ábrahám magvából valók, hanem Izsákban neveztetik neked a te magod. Azaz, nem a te szerinti gyermekek az Isten gyermekei, nem a test fiai az Isten fiai, hanem az ígéret gyermekei számítanak az utódoknak. Tehát az ígéret fiait tekinti magul. Mert az ígéretnek beszéde ez, hogy ez idő tájban eljövök, és Sárának fia lesz. De nem csak ő, hanem Rebeka is, aki egytől fogant méhében Izsáktól, ami atyánktól, mert amikor még meg se születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, ne cselekedetekből, hanem az elhívó akarata szerint, megmondatott, a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Ahogy megvan írva az is, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondjunk hát? Vajon nem igazságtalanság-e az az Istentől? Távol legyen. Mert Mózesnek ezt mondta, könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Azért tehát nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert azt mondja az írás a fáraónak, azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Azért akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Mondhatnád azért nekem, akkor miért hibáztat engem, hiszen kiállhat ellene az ő akaratának. De hát ki vagy te, ó ember, hogy perbeszállsz az Istennel? Vajon mondhatja-e a készítmény a készítőjének, miért formáltál engem ilyenre? Avagy nincs-e a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanabból a gyuradékból az egyik edény díszesre, tisztességre, a másikat pedig közönségesre, bestelen dolgokra készítse. Isten pedig, amikor meg akarta mutatni az ő haragját és hatalmát, megismertetni akarta, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, amelyek veszedelemre lettek készítve. Azért, hogy megismertesse az ő dicsőségének a gazdagságát az irgalom edényein, amelyeket eleve dicsőségre készített. Ilyeneknek hívott el minket is. Nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is, ahogy Hózeásnál meg van írva, azt, amelyik nem népem, népemnek hívom, és a nem szeretettet, szeretetnek. És lesz, hogy azon a helyen, ahol ezt mondták nekik, ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fogják őket hívni. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről, ha Izrael fiainak száma annyi lenne is, mint a tenger homokja, csak a maradék tartatik meg. Mert az Úr gyorsan valóra váltja és beteljesíti szavát a földön. Ahogyan Izaiás előre megmondta, ha a seregeknek ura nem hagyott volna nekünk magot, olyanokká lettünk volna, mint Szodoma, és Gomorrához lennénk hasonlók. Mit mondjunk akkor? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, és nem is törekedtek arra, mégis elnyerték az igazságot, mégpedig a hitből való igazságot. Izrael ellenben, amely az igazság törvényét követte és törekedett az igazság törvényére, nem jutott el az igazság törvényére. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből lenne. És így beleütköztek a megütközés kövébe. Ahogy megvan írva, ime megütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, nem szégyenül meg.
2: Amen. Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: in you.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sansz műsorán.
4: A Rómaiakhoz írt levél, 10. rész. Testvéreim, szívem szerint, szívemből kívánom és könyörgök Izrael üdvösségéért. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy van Isten iránti buzgóság bennük, de nem ismerik az utat, ami hozzá vezet. Mert nem ismerik Isten igazságát, nem értették meg, hogy milyen módon igazítja meg az embert Isten, hanem magukénak igyekeztek érvényt szerezni a saját igazságuknak, és Isten igazságának így nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége, végső célja a Krisztus, minden hívő megigazolására. Mert Mózes a törvényből való igazságról azt tanítja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által. A hitből való igazság pedig így szól. Nem mondd a te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe, azért, hogy a Krisztust lehozza, vagy kicsoda száll le a mélységbe, azért, hogy a Krisztust a halottak közül fölhozza. Hanem mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedbe van, mégpedig a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, tehát megvallod őt, és a szívedbe hiszed, hogy Isten föltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz, megtartatsz, meggyógyulsz és megszabadulsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, vagyis szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szánkkal vallást teszünk az üdvösségre, a szabadulásra, a gyógyulásra. Mert ezt mondja az írás, aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Mert nincs különbség zsidó és görög között, mert ugyanaz az Ura mindenkinek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, aki őt segítségül hívja. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úrnak nevét, az megtartatik, üdvözül, megszabadul, meggyógyul. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? És hogyan higgyenek abban, aki felől nem hallja, hallanak? Hogyan hallanának prédikáló nélkül? És hogyan prédikálnának, ha nem küldetnek el? Ahogy megvan írva, mély szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jót hirdetnek. De nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, mert Izaiás is azt mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. De megkérdezem, talán nem hallottátok, sőt, inkább az egész földre kihatott az ő hangjuk, és a földkeresség széléig az ő beszédük. És megkérdezem, Izrael talán nem értette meg? Először Mózes mondja, én titeket egy olyan nép által ingerellek föl, és teszlek féltékenyé, amely nem nép. Egy értetlen, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket. Majd Izaiás nyíltan így mondja, megtaláltok azok, akik nem kerestek engem. Nyilvánvalóvá lettem azok számára, akik nem is kérdezősködtek felőlem. Izraelről pedig ezt mondja, egész nap kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellentmondó nép felé.
3: Amen. Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 11. fejezet. Kérdezem tehát, elvetette Isten az ő népét? Semmiképpen. Mert én is izraelita vagyok, Ábrahám magvából, Benjamin törzséből. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet eleve ismert és eleve kiválasztott. Nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amikor panaszt tesz Istennél Izrael ellen? Uram, a te prófédáidat megölték, és az oltáraidat lerombolták, és csak én maradtam meg egyedül, és engem is halálra keresnek. De mit mond neki az isteni felelet? Meghagytam magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet Baálnak. Így tehát most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből. Különben a kegyelem többé nem volna kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből lenne, akkor nem kegyelemből. Különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. Mi tehát a helyzet? Amire Izrael törekedett, amit ő keres, azt nem nyerte meg. A választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményítettek. Ahogy meg is van írva, az Isten a kábultság szellemét adta nekik, szemeket, hogy ne lássanak, és füleket, hogy ne halljanak, mind a mai napig. Dávid is ezt mondja, legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görnyezd meg. Azért mondom, avagy azért botlottak el meg ők, hogy elessenek? Semmiképpen. Hanem az ő elesésük által lett az üdvösség a pogányoké, hogy ők féltékenyek legyenek, hogy fölingereltessenek. Ha pedig az ő elesésük a világ gazdagságává lett, az ő veszteségük a pogányok gazdagságává, mennyivel inkább azzá lesz, amikor majd teljességre jutnak. Nektek pogányoknak pedig azt mondom, amennyiben én az pogányok apostola vagyok, és a szolgálatomat dicsőítem, hát ha ezzel féltékenyé tehetném az én testvéreimet, és megmenthetnék közülük némelyeket. Mert ha az ő elvettetésük a világ megbékélését jelenti, mi mást jelentene az ő befogadtatásuk, mint életet a halálból? Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is az. Ha a gyökér szent, akkor az ágok is azok. Ha pedig némely ág kitört, te pedig vadolajfa létedre belettél oltva azok közé, és részese lettél az olajfa életnedvet adó gyökerének, ne kérkedjél az ágak ellenébe, ha pedig kevékedsz, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér hordoz téged. Azt mondom azért, kitörettek az ágok, hogy én oltassam be. Úgy van, azok a hitetlenség miatt kitörettettek, te pedig hitáltal állsz. Ne fuvalkodjál föl tehát, hanem félj. Mert ha Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, és nem kimérte őket, majd neked sem fog kedvezni. Vedd észre tehát az Isten jóságát és keménységét, azok iránt, akik elesnek. Irántad pedig, az ő kegyességét, jóságát, ha megmaradsz a kegyelemben, az ő jóságában, különben téged is kivágnak. Azok pedig, ha nem maradnak meg a hitetlenségben, ők is beoltatnak, mert Isten képes ismét beoltani őket. Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és a természet ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájukba. Mert nem akarom, testvéreim, hogy ne tudjátok, magatokat bölcsnek tartva, ne tudjátok ezt a titkot, hogy Izrael megkeményedése csak részleges. Ameddig a pogányok teljessége be nem jut az üdvösségre. És így az egész Izrael üdvözül, ahogy megvan írva. Eljön a Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságot. És ez lesz nekik az én szövetségem, ahogy eltörlöm az ő bűneiket. Az evangéliumra néze ugyan ellenségek, ti értetek, de a kiválasztásra nézve szeretettek az ősatyákért. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándéka és az ő elhívása, és visszavonhatatlanok. Mert ahogyan ti egykor engedetlenek voltatok Istennel szembe, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük következtében, ugyanúgy ők is most engedetlenekké lettek, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmasságot nyerjenek. Mert az Isten mindenkit engedetlenség alá rekesztett, hogy mindenkin könyörüljön. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége, mennyire kifürkészhetetlenek, kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai. Mert kicsoda ismerte föl az ő értelmét, vagy kicsoda lett volna neki tanácsadója, ki adott előbb neki, hogy annak visszafizesse, mert tőle, általa, és ő rá nézve van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: A következő percekben Barry Whistler Győzelemben járni Isten beszédén keresztül című tanítását hallhatjuk.
1: Good afternoon, everybody.
2: Üdvözlök mindenkit.
1: There we go. Good afternoon, everyone. It is it's always a privilege to be here with you in Graz.
2: Mindig kiváltság számomra, mikor itt lehetek veletek Grazban. Az évek során nagyon sok barátot szereztünk, és nagyon jó az ismerős arcokat látni újra.
1: And I always enjoy listening to Alan's story.
2: Mindig élvezem hallgatni Alan történeteit.
1: Because it gives me confidence that we too can win the battle.
2: Mert ilyenkor bizalmam van abban, hogy igen, mi is meg tudjuk nyerni a csatát.
1: Is very good at giving strategies for war.
2: És tudom, hogy Franz nagyon jól tud stratégiákat adni a háborúban.
1: So I want to focus at least some of my time with you on more macro strategies, some broader principles.
2: Így az idő egy részét arra fordítanám, hogy a makro stratégiákról beszéljek, tehát egy ilyen szélesebb látókörben.
1: And I thought I should talk to you about the topic of holy war.
2: És úgy éreztem, hogy beszélnem kell a szent háború témájáról is.
1: You know that holy war was not invented by Islam.
2: Tudjátok, hogy a szent háborút nem az iszlám találta ki.
1: But our God invented holy war millennium before Muhammad ever walked the earth.
2: Hanem a mi Istenünk a szent háborút évezreddel azelőtt találta fel, mielőtt Muhammad egyáltalán megszületett volna.
1: The concept of God as warrior through scripture.
2: Lehet, hogy egy másik alkalommal beszélni fogok a harcos Istenről a Biblián keresztül.
1: Because you know the Bible tells us that the battle belongs to the Lord.
2: Mert tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy a harc, a csata az Úré.
1: It is not our war, but it is God's.
2: Nem a mi harc, hanem az Istenünké.
1: So what I'll do this session though is I want to talk about walking in victory through the presence of God.
2: Így ebben a tanításban szeretnék arról beszélni, hogy győzelembe járjunk Isten beszédén keresztül. És beszélni fogok arról az árról, amit fizetnünk kell azért, hogy Isten jelenlétében lehessünk.
1: And I know some of you've heard a bit of our story. I'll tell you, Franz would like me to tell my story again.
2: És tudom, hogy néhányan már hallottátok a történetünket. Franz szeretné, hogyha ismét elmondanám.
1: But warfare is costly.
2: De a háborúzás sokba kerül.
1: We need to weigh the cost before we wage war.
2: És nekünk mérlegelnünk kell a költségeket, mielőtt háborúba kezdünk.
1: On a number of levels.
2: És ezt különböző szinteken kell végig gondolnunk.
1: And it's part of our preparation.
2: Ez a felkészülésünk része.
1: There's even a financial cost to war.
2: Még anyagi költsége is van a háborúnak.
1: In 2010, I heard three things from God that we are still in process of walking out.
2: 2010-ben három dolgot hallottam Istentől, ami még mindig folyamatban van a kialakulás.
1: I was sitting in a meeting with our network team.
2: A szolgálatunk, a hálózatunknak az embereivel voltunk egy megbeszélésen, és hallottam, hogy Isten azt mondta, hogy ízzd be a kemencét.
1: Amass troops.
2: Gyűjtsd össze a csapatokat.
1: And build a war council.
2: És építs fel egy háborús tanácsot.
1: To fire up the furnace to me spoke about our 24/7 prayer.
2: A kemence beizzítása az az állandó ima.
1: It is the tabernacle of David.
2: Szól, ez Dávid sátora.
1: And it is that furnace where our weapons are forged.
2: És ez az a kemence, ahol megedződnek a fegyvereink.
1: In prayer and worship.
2: Imádságban és imádatban.
1: And I know that the tabernacle of David is not a new subject to you.
2: Tudom, hogy Dávid sátora nem egy új téma számotokra.
1: I've been in your meetings here and they've been an inspiration to us.
2: Voltam már itt alkalmakon,
1: I've been in your evening meetings at this conference.
2: They've
1: been an inspiration to us.
2: Volt számunkra is nagyon nagy hatással volt ránk, így az esti alkalmak.
1: Cheryl and I were in Hungary in May and we experienced the same kind of dynamic all over in different meetings in Hungary.
2: Mikor Cheryllel májusban Magyarországon voltunk, mindenhol ugyanazt a dinamikát
1: and many of you are working towards the same thing that we're doing.
2: És nagyon sokan közületek ugyanazért a célért harcoltok,
1: the command to amass or gather troops just
2: hogy ízzd be a kemencét.
1: Amass troops.
2: Gyűjtsd össze a csapatokat.
1: And build a war council.
2: És építs fel egy háborús tanácsot.
1: To fire up the furnace to me spoke about our 24/7 prayer.
2: A kemence beizzítása az az állandó ima.
1: It is the tabernacle of David.
2: Szól, ez Dávid sátora.
1: And it is that furnace where our weapons are forged.
2: És ez az a kemence, ahol megedződnek a fegyvereink.
1: In prayer and worship.
2: Imádságban és imádatban.
1: And I know that the tabernacle of David is not a new subject to you.
2: Tudom, hogy Dávid sátora nem egy új téma számotokra.
1: I've been in your meetings here and they've been an inspiration to us.
2: Voltam már itt alkalmakon és
1: evening meetings at this conference have been an inspiration to us.
2: Volt számunkra és nagyon nagy hatással volt ránk, így az esti alkalmak.
1: Cheryl and I were in Hungary in May and we experienced the same kind of dynamic all over in different meetings in Hungary.
2: Mikor Cheryllel májusban Magyarországon voltunk, mindenhol ugyanazt a dinamikát tapasztaltuk.
1: And many of you are working towards the same thing that we're doing.
2: És nagyon sokan közületek ugyanazért a célért harcoltok
1: mindenki.

0: készülnek a fegyvereink.
1: In prayer and worship.
0: Imádságban és imádatban.
1: And I know that the Tabernacle of David is not a new subject to you.
0: Tudom, hogy Dávid sátora nem egy új téma számotokra.
1: I've been in your meetings here and they've been an inspiration to us.
0: Voltam már itt alkalmakon és
1: segítség is
0: volt számunkra és nagyon nagy hatással volt ránk, így az esti alkalmak.
1: Cheryl and I were in Hungary in May and we experienced the same kind of dynamic all over in different meetings in Hungary.
0: Mikor Cheryllel májusban Magyarországon voltunk, mindenhol ugyanazt a dinamikát tapasztaltuk.
1: Working towards the same thing that we're doing.
0: És nagyon sokan közületek ugyanazért a célért harcoltok, mint
1: mi. The command to amass or gather troops just simply means that we need to prepare the whole church for war.
0: A csapat gyűjtése, ez a parancs arról szól, hogy az egész gyülekezetet fel kell készíteni a harcra.
1: I'll talk about this later, but when a nation goes to war,
0: erről majd később beszélek, de amikor egy nemzet harcba vonul, akkor nem csak a különleges erők harcolnak.
1: The whole church must become engaged in the war.
0: Hanem az egész gyülekezetnek részt kell vennie a harcban.
1: I believe that all Christians are called to be intercessors.
0: Én hiszem azt, hogy minden keresztény el lett hívva arra, hogy közben járó legyen.
1: We have specialists, but we need a whole army.
0: Persze vannak szakértőink, de egy egész seregre van szükségünk.
1: The model that we work from is that of David, where he gathered troops from many directions and formed them into an army.
0: És mi tulajdonképpen Dávid modellje alapján dolgozunk, aki különböző helyekről gyűjtött össze embereket és így alakította ki a seregét.
1: The third thing that I heard God say was that I was to build a war council.
0: A harmadik dolog, amit hallottam Istentől, hogy hozzak létre egy harcos tanácsot.
1: I come from a group of pacifists.
0: És én Pennsylvaniából pacifista oldalról jövök.
1: I am no longer pacifist theologically or anyway.
0: Már nem vagyok pacifista teológiailag vagy bármi egyéb módon.
1: But what I needed to do was to build a council that could guide the war.
0: De amit el kellett végeznem, hogy egy tanácsot felépítsek, aki
1: and
0: a háborút vezeti.
1: Apostles and prophets in particular must learn to work together in council to guide the war efforts.
0: És különösképpen az apostolok és proféták meg kell tanulják azt, hogy együtt működjenek a tanácsban, hogy együtt vezessék a háborút.
1: And as you know, David built a mighty a team of mighty men.
0: És mint tudjátok, Dávidnak volt egy serege harcosokból, nem egyedül harcolt.
1: I made the mistake of attempting a major battle alone a number of years ago.
0: Néhány évvel ezelőtt elkövettem azt a hibát, hogy megpróbáltam egyedül harcolni egy nehéz harcot. Nem megyek részletekbe, hogy mi történt, de azt el tudom mondani, hogy soha többet nem fogom ezt tenni.
1: I will still do this war, but I will do it with others.
0: Megharcolom ismét, meg újra megharcolnám ezt a harcot, de másokkal együtt.
1: It was a good lesson for me to learn.
0: Megalázó volt, de nagyon jó lecke volt számomra.
1: One of the things that can happen when we have revelation and we feel anointing for war.
0: Az egyik dolog, ami velünk történhet, mikor kijelentést kapunk, és ami történhet harc közben velünk.
1: We're tempted to jump out of our foxhole and to run into the battle.
0: Készek vagyunk arra, hogy a rókajukból kiugorjunk és egyenesen belefussunk a csatába.
1: But warfare requires a lot of preparation and a lot of careful thought before we attack.
0: De a háború előtt szükség van átgondolásra, tervekre, mielőtt még támadnánk.
1: So David's mighty men were skilled at war.
0: Szóval Dávidnak az erős serege képzett volt a harcban.
1: They knew how to use a wide variety of weapons.
0: Számos fegyvert tudtak használni.
1: They could have acted alone, but they chose to act together.
0: Harcolhattak volna egyedül is, de úgy döntöttek, hogy ők együtt harcolnak.
1: Even David was consultative in that he brought a team together and together they fought the war.
0: Még Dávid is tulajdonképpen tanácsos volt abban, hogy csapatot hozott össze és együtt harcoltak.
1: The Bible tells us by wise counsel plans are established.
0: A Biblia azt mondja nekünk, hogy a bölcs tanács által áll meg a nép.
1: That brings victory.
0: És ez győzelmet hoz.
1: So the men that David gathered, they knew how to keep rank.
0: Akiket Dávid összegyűjtött, rendet tudtak tartani.
1: David always inquired of the Lord before the battle as to whether the Lord would deliver the enemies into his hands.
0: Dávid a csata előtt mindig megkérdezte az

0: Szabad, hogy kezükbe adja-e az ellenséget.
1: But I believe perhaps the single most important aspect of David's warfare was that he valued the presence of God.
0: De én úgy gondolom, hogy Dávid csatáinak a legfontosabb tényezője az volt, hogy Isten jelenlétét mindennél jobban értékelte.
1: That the presence of God was
0: the key to their victory. És ezt Izrael történelmében látjuk, hogy Isten jelenléte volt a kulcs a győzelemhez.
1: They never had superior weapons.
0: Soha nem volt csúcs
1: technológiájuk.
0: A stratégiájuk sokszor nagyon egyszerű volt.
1: They were continually outnumbered in the number of forces.
0: Folyamatosan sokkal nagyobb létszámú
1: volt az ellenség.
0: Mégis rendszeresen győztesek
1: voltak.
0: God was in their midst. Mert Isten közöttük volt.
1: So let me talk to you this morning about the ark of God, the presence of God.
0: Úgyhogy most szeretnék beszélni nektek Isten jelenlétéről, a
1: fridládáról.
0: Én hiszem azt, hogy mikor Dávid elhozta a fridládát és felállította a sátorban, az a harci stratégiájának a része volt.
1: You know this, but in the last days it's prophesied that God will rebuild the tabernacle of David.
0: Ezt, de hogy meg lett profétálva, hogy az utolsó napokban az Úr felépíti Dávid sátorát.
1: The tabernacle has fallen.
0: Ez a sátor, ez
1: and he is now rebuilding it literally all over the world.
0: És az Úr ezt most újraépíti szó szerint az egész világon.
1: But we must remember the main reason that we're told that this tabernacle will be rebuilt.
0: De nem szabad elfeledkeznünk az okról, hogy miért épül fel Dávidnak a sátora.
1: And that is simply so the rest of mankind might seek the Lord.
0: Ez pedig egyszerűen annyi, hogy az emberiség többi
1: része keresse az Urat. So to me the point of warfare is not that I personally win a battle.
0: Ezért számomra a harcnak a lényege nem az, hogy én személyesen megnyerjem a harcot.
1: But we are in a war that is God's.
0: Nem, egy olyan harcban vagyunk, ami Istené.
1: And the focus of the war is to plunder hell.
0: És a harc lényege az, hogy betörjünk a pokolba.
1: So evangelism, missions, the growth of the kingdom, the extension of the kingdom on the earth is all the focal point of the war.
0: A misszió, a királyság előre nyomulása a világon, ez a lényeg.
1: That's also the focal point of our Tabernacle of David meetings.
0: A Dávid sátorás alkalmaknak is ez a lényege.
1: The point must never be our wonderful worship.
0: Hát a középpontban soha nem a mi csodálatos imádatunk kell legyen.
1: But we do this in order that the rest of mankind might seek him.
0: Hanem ezt azért tesszük, hogy az emberiség többi része is az Urat keresse.
1: And one of the models that we work with is the Moravians in Herrnhut.
0: Az egyik minta, ami alapján dolgozunk, a Morva minta.
1: Out of an outpouring of the Holy Spirit came a 24/7 prayer movement.
0: A Szent Szellem kenete által egy állandó ima láncolat jött létre.
1: Then out of the 24/7 prayer movement arose a worldwide missions movement.
0: És az állandó ima mozgalomból egy missziós mozgalom jött
1: and
0: létre.
1: They launched the modern missionary movement.
0: És elindították a modern misszionárius mozgalmat.
1: So we want to keep the aspect of plundering hell as central.
0: Tehát a középpontban kell maradjon az, hogy tulajdonképpen a poklot szeretnénk kirabolni. Nem rólunk kell szólnia,
1: even about our church,
0: vagy a gyülekezetünkről,
1: or our worship and music, it has to be about
0: a dicsőítésünk, a zenénk, hanem az, hogy betörjünk a pokolba.
1: And we must see our war as holy war, meaning that the battle belongs to the Lord.
0: És a háborút szent háborúnak kell tekintsük olyan szempontból, hogy az Úré a harc.
1: And it's about the extension of the kingdom.
0: És a királyság terjesztéséről szól.
1: And this is how David saw warfare and also the tabernacle of David.
0: Dávid is így látta a hadviselést és Dávid sátorát.
1: David himself was a mighty warrior.
0: Maga Dávid egy erős harcos volt.
1: But even as a king, his approach to war involved the importance of the presence of God.
0: De még királyként is úgy ment harcba, hogy tudta, milyen fontos Isten jelenléte.
1: Since the battle is the Lord's,
0: mivel a harc az Úré,
1: He kept God in the center of the war.
0: Ezért Isten ott tartotta a háború
1: középpontjában. So let's focus a bit on the tabernacle of David.
0: És akkor most egy kicsit összpontosítsunk Dávid sátorára.
1: The text that we work from is Psalms 132.
0: A 132. Zsoltárból dolgozunk.
1: In the first 8 verses.
0: Az első 8 vers.
1: This outlines David's heart to bring the presence of God
0: to Jerusalem. Dávid vágyát, szívének vágyát, hogy Isten jelenlétét Jeruzsálembe hozza.
1: It of course is the reason for his success as a king and the peace that they had and the extension that they had.
0: Természetesen ez volt az oka annak, hogy hogy királyként
1: Surely I will not enter my house nor lie in my bed.
0: Ugye nem megyek be sátoros házamba.
1: I will not give sleep to my eyes or slumber to my eyelids until I find a place for the Lord, a dwelling place for the Almighty One of Jacob. Behold, we heard of it in Ephrathah. We found it in the field of Jair. Let us go into his dwelling place. Let us worship at his footstool. Arise, O Lord, to your resting place, you and the ark of your strength.
0: Rátaláltunk jár térségeim. Hadd menjünk be az ő hajlékaiba, boruljunk le lábainak zsámolyához.
1: So the ark of God was called the ark of God's strength.
0: Tehát a frigyláda, Isten ládája tulajdonképpen Isten erejének a ládája volt.
1: So here's the king of Israel who was determined
0: to Izrael királya,
1: not rest until he brought this to his
0: dressing place. Aki elhatározta, hogy nem nyugszik addig, amíg nem hozza el a ládát a nyugodalom helyére.
1: And he obviously God is worthy of all worship and prayer. Even outside of
0: az
1: war.
0: Nyilvánvaló, hogy Isten méltó a mi imádatunkra és dicséretünkre háborún kívül is. De ez az, ami a háborúban sikerre vezet.
1: The town where I live in Pennsylvania is called Ephrathah, which is named after this place.
0: Ahol én élek Pennsylvániában, a kisvárost úgy hívják, hogy Ephrata, és ez után, a bibliai Ephrata után lett így elnevezve.
1: We know that the Bible is not talking about us, but we like the fact that it has the same name.
0: Tudjuk, hogy a Biblia nem rólunk beszél, de tetszik az a tény, hogy ugyanaz a név.
1: So Franz asked me to share a little bit of the story of our house of prayer.
0: Franz megkért, hogy meséljek az imádságházáról, amit működtetünk.
1: We called it Gateway House of Prayer.
0: Ezt a kapu házának nevezzük.
1: I realize now that some things that we went through for over the last decade and a half have led us to where we are.
0: Én rájöttem arra, hogy ami az elmúlt egy másfél évtizedben történt nálunk, az vezetett el oda, hogy megalakuljon
1: In
0: ez
1: our
0: a
1: region,
0: ház.
1: There were several attempts to establish 24/7 prayer and worship that had failed.
0: A környékünkön számos olyan próbálkozás volt az állandó ima létrehozására,
1: We
0: ami nem sikerült.
1: In them a little bit.
0: Egy kicsit részt vettünk ezekben.
1: And when one had failed in 2005, I felt it was too important for us to let go.
0: És amikor 2005-ben ismét sikertelennek bizonyult az egyik próbálkozás, én úgy gondoltam, hogy túl fontos ez ahhoz, hogy csak úgy elengedjük.
1: I remember a prophetic word that had been given over our church by an internationally known prophet.
0: Emlékeztem egy profétai üzenetre, amit a gyülekezetünk számára mondott egy nemzetközileg elismert proféta.
1: And it had been about regional prayer.
0: Ez a régióban levő
1: and
0: imáról szólt.
1: Approaching 24/7 prayer in a partnership.
0: És hogy partner kapcsolatban közelítsük meg ezt az állandó
1: non-stop imát.
0: Úgyhogy összehívtam a vezetőinket, elmentünk a hegyekbe.
1: And I got this prophet on the phone so he could actually explain what he saw and we could hear it
0: again. És felhívtam ezt a prófétát telefonon, hogy ismét mondja el, hogy mit látott és magyarázza el, hogy ismét halljuk.
1: At that retreat, the elders realized that this was a stewardship that God had given to us.
0: ezen az elvonuláson a vezetők rájöttek, hogy Isten ezt ideadta nekünk sápását céljából, és ez nem csak számunkra vagy a gyülekezetünk számára lesz, hanem a területünk, a régiónkon belül sápálkodnunk kell vele. Így ezen az elvonuláson hoztunk néhány döntést az anyagiakkal
1: kapcsolatban.
0: És rájöttünk, hogy emberekre és anyagiakra is szükségünk van ahhoz, hogy mindez létrejöjjön.
1: And I'm saying some of these things so you understand some of the practical steps that we needed to take.
0: És azért mondom el ezeket, hogy megértsétek, milyen gyakorlati lépésekre
1: volt
0: szükség.
1: I felt like the Lord gave me a name of a young man in the region that I should call to lead it.
0: Úgy éreztem, hogy az Úr szólt hozzám, mondott egy nevet a környékünkről, hogy kit kérjek fel vezetőnek. Néhányan találkoztatok már vele, mert tavaly itt volt Jimmy.
1: And so I called him and I saw my role as being similar to that of David.
0: Szóval felhívtam őt, és én úgy láttam a saját szerepemet, mint a Dávidéhoz hasonló.
1: David could not be in the tabernacle day and night.
0: Dávid nem maradhatott a sátorban éjjel-nappal.
1: He couldn't even organize it himself because he had other things to do.
0: Még csak nem is szervezhette meg saját maga, mert más dolga
1: is volt. David and his team needed to ensure that it would be done.
0: De Dávid és a csapata biztosította azt, hogy mindez megtörténjen.
1: So I called Jimmy and I asked him if he would do that.
0: Úgyhogy felhívtam Jimmyt és megkérdeztem, hogy elvállalná-e. Igen, mondott.
1: He had been given a prophetic word in Texas over a decade before that he would move to Pennsylvania to help establish the house of prayer.
0: Texasban kapott egy profétai üzenetet, amiben azt mondták neki, hogy Pennsylvaniába fog költözni, hogy egy ima házat, ima hajlékot vezessen.
1: Of course, I didn't know about that, but that
0: persze
1: confirmed what we were
0: hearing. Akkor nem tudtam arról, de amikor elmondta, akkor ez egy bizonyság volt számomra.
1: So I felt like I was acting like David to invite Asaph to come and organize the prayer.
0: Úgy éreztem magam, mint Dávid, mikor Aszáfot hívta, hogy szervezze meg az imádságot.
1: So we began to gather musicians and intercessors
0: Elkezdtük összegyűjteni a zenészeket, közbenjárókat különböző gyülekezetekből.
1: We invited a couple pastors who were not in our network to come and sit on a team that would birth the prayer center.
0: Meghívtunk néhány pásztort a csapatunkba, akik nem a szolgálatunkhoz tartoztak.
1: And we made a start with just one meeting a week, one evening.
0: És elkezdtük ezt
1: one,
0: a
1: meeting each week.
0: Ezt az imádságot heti egy alkalommal.
1: And we began to build by adding other two-hour sets.
0: És elkezdtük felépíteni, úgyhogy még két dolgot hozzá.
1: The one meeting on Tuesdays became very strong.
0: A keddi alkalmak nagyon erőteljesek lettek.
1: And it began to grow because intercessors and worshipers love to be together.
0: A keddi alkalom elkezdett növekedni, mert a dicsőítők és közbenjárók szerettek együtt lenni.
1: And at one point in time, I issued a challenge to the board and the director.
0: És egyszer én mondtam a
1: vezetőségnek,
0: hogy így két hét alatt el fogjuk tudni érni a non-stop imát. Ezt ők úgy nehezen
1: vették,
0: de megmutattam nekik matematikailag, hogy ez könnyen kivitelezhető, és megtették.
1: Azt tettük,
0: hogy szétosztottuk a közbenjárókat egész hétre.
1: The Tuesday night meeting remained strong.
0: A keddi esti alkalmak továbbra is erőteljesek voltak.
1: But we reached 24/7 and we've been at 24/7 for 6 years.
0: De elértük a non-stop, tehát heti 7 nap 24 órában, ezt körülbelül 4 éve értük el.
1: So we started 6 years ago and then
0: ja, 6 éve kezdtük el,
1: for 4 years, yeah?
0: És 4 éve értük el azt, hogy non-stop állandóan menjen az imádat és a dicséret.
1: 4 years, yes. So Angie, who's sitting in the front row, is on staff with the House of Prayer.
0: Angie, aki itt ül elől, ő is része az
1: ima házának. And Jerry, who's with me, is one of the five on our war council.
0: Jerry, a harcos tanács tagja.
1: And then I also Heather, who I think some of you met before, is working with the Gift International, which is a
0: Heather is itt van velünk, aki a Gift International szolgálatban dolgozik, ami tulajdonképpen a szegényeket segíti.
1: So we reach 24/7 in 2-hour sets.
0: Szóval elértük az állandó imádságot két csapatnál.
1: Some of those sets, particularly in the middle of the night, are covered only by two intercessors.
0: Yeah? Tehát sokszor az éjszaka közepén csak két közbenjáró van.
1: And it might just be a CD player and one or two or three intercessors.
0: És lehet, hogy csak egy CD lejátszó megy két-három közbenjáróval.
1: Other sets have a full worship team and many people to help.
0: A más csapatoknak pedig van teljes dicsőítő csapatuk és sok más ember.
1: One of the unique things about what we did is that we did this by partnering with other churches.
0: Az egyik egyedi dolog ebben az volt, hogy összefogtunk más gyülekezetekkel.
1: There are several models for how to build a house of prayer.
0: Számos minta van arra, hogy hogyan építsünk fel egy imahálózatot, egy imahajlékot.
1: One model operates like a monastery where people devote themselves to it fully all the time.
0: Az egyik minta úgy működik, mint egy kolostor, ahol az emberek a teljes idejüket odaszentelik.
1: I think that model's okay.
0: És szerintem ez egy jó minta.
1: But we chose to do a model where we wanted to staff the house of prayer with ordinary people that have jobs, children, and local church responsibilities.
0: Hogy az ima hajlékot olyan emberekkel töltsük meg, akik hétköznapi emberek, családdal, gyerekekkel, teljes idejű
1: állásuk van.
0: Így sokan csak az a kijelölt két órára tudnak ott lenni az imaházban. És természetesen van néhány ember, aki a teljes idejét odaszánta.
1: But again, the Moravian prayer meeting that lasted 100 years was carried on by ordinary Christians with families and jobs and local church responsibilities.
0: De a Morva testvérek munkája is, ami körülbelül 100 évig zajlott, egyszerű hétköznapi emberekből állt össze, akiknek családjuk volt.
1: Target or responsibility of prayer.
0: De mindegyik kialakult csapatnak megvan a saját célja, hogy miért
1: imádkozik. And we also use email that goes out to a larger group of intercessors.
0: És természetesen e-mailben szoktunk kommunikálni a nagyobb.
1: The sets and the emails cover the seven gates of influence.
0: A hét kulcs, a hét befolyásolási pontot jelenti a helyi pásztorokért.
1: We are praying for our elections coming up in November.
0: A novemberi választásokért imádkozunk.
1: Many of the same things that you would pray for.
0: És sok olyan dologért, amiért ti is imádkoznátok.
1: But it's organized and systematic so that each set has a focus.
0: De ez meg van szervezve és rendszerezve, hogy minden csapatnak meglegyen egy fókusza.
1: We believe that the Tabernacle of David is a place where apostles and prophets can gather together around.
0: És tudjuk azt, hogy Dávid sátora az, ahol az apostolok és proféták összejöhetnek.
1: So the war council that we have pulled together is there's just 5 of us at the moment.
0: És így a harci tanácsban jelenleg
1: periodically to look at the larger strategies.
0: Időszakosan találkozunk, hogy átnézzük a nagyobb stratégiákat.
1: And then we issue some larger targets or objectives.
0: És olyankor megcélzünk nagyobb célokat vagy célpontokat.
1: Every set that's part of the 24/7 also addresses these larger things so that actually becomes 24/7.
0: És minden csapat, aki részt vesz ebben a non-stop ima hálózatban, imádkozik ezekért a kitűzött célokért,
1: so
0: a harci tanács által kitűzött célokért. Szóval mindhárom parancson dolgozunk.
1: The furnace of the 24/7 has gone up. It's been ratcheted up in
0: kemencéjének a hőfokát feljebb húztuk, nőtt az ereje.
1: We're working on ways to gather intercessors and actually to equip every
0: keressük
1: Christian in the churches
0: módját,
1: to be
0: belong to this. Módját, hogy gyűjtsünk össze, és hogy a gyülekezetnek minden tagját
1: buzdítsuk
0: arra, hogy részt vegyen ebben, mert én hiszem,
1: and
0: hogy az egész gyülekezet veszükség van. A harci tanács pedig csak azért van ott, hogy tanácsot adjon.
1: Let me list for you some of the reasons why I believe the other attempts at establishing this failed.
0: Szeretnék néhány okot felsorolni nektek, hogy miért nem sikerültek a korábbi próbálkozások.
1: And this is not exhaustive list, it's just a couple that I jotted down quickly.
0: Ez nem egy kimerítő lista, ez csak néhány gondolat, amit gyorsan leírtam.
1: The other attempts were led by zealous people, but they were not backed by any strong local churches.
0: A többi próbálkozásnál nagyon sok lelkes ember volt, de nem volt mögöttük helyi gyülekezet, aki támogassa őket.
1: I still believe that the local church
0: én továbbra is hiszem azt, hogy a helyi gyülekezetre van szüksége a világnak.
1: God uses local churches to win the lost, to disciple people.
0: Isten a helyi gyülekezeteket használja arra, hogy megtalálják az elveszetteket, hogy tanítványokat képezzenek és az egész világ felé kinyúljanak.
1: So our strategy from the beginning was to involve the pastors and the churches.
0: A mi stratégiánk már a kezdetektől az volt, hogy bevonjuk a pásztorokat és a gyülekezeteket.
1: We knew that much of the work in the house of prayer would be done by intercessors and worshipers.
0: Tudtuk azt, hogy az imaházban a legtöbb munkát közben járók és dicsőítés vezetők fogják elvégezni, de be kellett vonnunk a gyülekezet vezetőket ahhoz, hogy támogatni tudjanak.
1: I believe that many people attempting great things fail because they discount the local church.
0: Én úgy hiszem, hogy nagyon sok ember, aki nagy dolgot akar elérni, azért val kudarcot, mert nem vonja be a helyi gyülekezetet.
1: The local church can provide a base, it can provide resources and leadership for the Tabernacle of David.
0: A helyi gyülekezet egy alapot tud adni, és el tudja látni az ima hálózatot.
1: Another reason the earlier attempts have failed is that they had intercessors and worship leaders, but they did not have a strong apostolic leader.
0: A másik ok, amiért az előző próbálkozások kudarcot vallottak, szerintem az, hogy voltak közbenjáróik, voltak dicsőítés vezetőik, nem voltak apostolok és proféták. Én úgy hiszem, hogy fontos, hogy az apostolok, proféták, pásztorok együttműködjenek, és az apostoliság az egy katalizátor, ami elősegíti a Dávid sátorát.
1: A third reason the other attempts did not work is that they had vision, but no one was able and willing to pay the cost.
0: Volt látásuk, de senki nem volt hajlandó megfizetni az árat.
1: What I found in most places, it somebody or a group of people must step forward and say, we are willing to ensure that this happens.
0: Szükség van egy csapat emberre, akik kilépnek, és azt mondják, hogy igen, mi készek vagyunk arra, hogy biztosítsuk azt, hogy ez
1: megtörténik.
0: Miközben ez egy partner kapcsolat, de közben kell legyen egy tulajdoni viszony, hogy valaki azt mondja, hogy igen, én felelősséget vállalok azért, hogy ez
1: megtörténjen.
0: Még egy ok, amiért kudarcot vallottak a korábbi próbálkozások, az, hogy nem tanultak meg rendet tenni, tehát hogy felállni rendben és tekintély alá vetni magukat.
1: But they had a leadership team meltdown, and so the house of prayer vanished.
0: Tehát volt egy ilyen imahajlék, aki amelynek volt egy ilyen nagy lendülete, de utána összedőlt a vezetőség, és így leállt az ima is.
1: And I didn't have access to their relationships and their decisions in the way that I needed to help them.
0: Az előző esetekben, mikor részesei voltunk valaminek, nem volt hozzáférésünk a kapcsolataikhoz, hogy segíthessünk nekik.
1: That I had gone through in our local church and our leadership team, I realized now help me to be able to guide the
0: new house of prayer. Azok a dolgok, amiken átmentünk a gyülekezetben a vezetőséggel, én utólag láttam meg azt, hogy segítettek abban, hogy felállítsuk ezt az imádságházát.
1: And we learned some lessons the hard way.
0: Néhány leckét nehezen tanultunk meg, és a nehezebbik
1: úton.
0: Ezt azért mondom, mert hogyha a leckét megtanuljuk, de az árat nem fizetjük meg, akkor szerintem még nincs vége.
1: There can be an excessive emphasis on authority. We want to avoid that.
0: Előfordulhat az, hogy túlzott hangsúlyt helyeznek a tekintélyre. Ezt szeretnénk elkerülni.
1: At the same time, when it comes to warfare, keeping rank is
0: critical. Harcról van szó, nagyon fontos az, hogy csatarendben álljunk.
1: Even learning to make decisions by consensus together is critical.
0: Az is nagyon lényeges, hogy megtanuljunk együtt egyhangú döntésre
1: jutni. And when we had our meltdown and our leadership team at our local church,
0: és amikor a helyi gyülekezetünkben a mi vezetőségünk dőlt össze,
1: Alan helped us rebuild the team,
0: Alan segített újraépíteni a csapatot, egy erős csapatot.
1: And he has a whole teaching on the David's mighty men that help you identify and also train leaders.
0: És Ellennek egész tanítása van Dávid seregéről, és hogy hogyan lehet tőlük tanulni, hogy vezetőket képezzünk.
1: And so I took some of the lessons that we learned in our difficult times and we applied them to the tabernacle of
0: David. Fogtam azokat a leckéket, amiket megtanultunk a nehézségek idején, és alkalmaztam Dávid sátorában.
1: I had two boyhood friends that helped me plant the church.
0: Volt két gyerekkori barátom, akikkel együtt plantáltuk a gyülekezetet.
1: They had turned against me and had divided the church.
0: Ők ellenem fordultak és megosztották a gyülekezetet.
1: And of course, a church or an army can't function when we're divided.
0: És egy gyülekezet vagy egy hadsereg sem működőképes, hogyha megoszlás van köztük.
1: You heard some of my story, I think, last year.
0: Szerintem tavaly hallottátok a történetem egy részét.
1: The devil uses the same tricks every century, in every nation, all over the world, and we allow him to do this to us.
0: Az egész világon ugyanazokat a trükköket használja, és mi újra és újra megengedjük, hogy ezt megtegye.
1: So, leaders must learn to act like David in that they are strong yet consultative.
0: Meg kell tanulniuk Dávidhoz hasonlóan viselkedni olyan tekintetben, hogy tanácsot kérjenek.
1: And the army must act like David's army did in that they knew how to keep rank and file.
0: Úgy kell viselkedjen, mint Dávidnak a serege, hogy tudjanak csatarendben állni, hogy minden rendben legyen,
1: feláljanak.
0: Volt egy idő, miután összedőlt a vezetőségünk, mikor azt mondtam, hogy akkor én most itt szeretném abba hagyni.
1: Cheryl and I had our bags packed. We were going away for a few days to write my letter of resignation.
0: Összepakoltunk már, hogy egy pár napja elutazzunk, hogy megírjam a lemondásomat.
1: And a prophet from Washington D.C. called me early in the morning.
0: Egy proféta korán reggel, és megkérdezte, hogy mi újság, tudni akarta, hogy mi zajlik mi felénk.
1: He didn't know anything, but he'd been praying and God told him that
0: there was trouble. Ő semmit nem tudott, de imádkozott, és Isten szólt neki, hogy baj van.
1: So I spent 2 hours crying on the phone, telling him the story.
0: Két óra hosszat beszéltem vele telefonon, sírtam, elsírtam neki az egész történetet.
1: And then he just said, Barry, if you leave now, you will be like a father leaving his children.
0: És azt mondta ez az ember, hogy Barry, hogyha te most lelépsz, akkor ez olyan, mint mikor egy apa elhagyja a gyerekeit. És akkor tudtam, hogy nem adhatom fel.
1: Everywhere I tell this, there are always people.
0: És
1: bárhol
0: mondom el ezt, vannak emberek Isten seregében, akik ugyanezen a dolgon gondolkodnak. Hogyha én akkor feladtam volna, akkor a szolgálatomnak a legjobb éveiről
1: maradtam.
0: Van idő, amikor úgy mindened azt ordítja, hogy állj le,
1: but the warfare is the most intense at the threshold of breakthrough.
0: De a háború a győzelem küszöbén a legintenzívebb.
1: And when you're in a state like I'm describing,
0: és hogyha olyan helyzetben vagy, mint amit én leírtam,
1: I'm not saying that you press on without any wisdom.
0: Én nem azt mondom, hogy tarts ki és haladj tovább mindenféle bölcsesség nélkül. Segítségre van szükséged. Szükséged van egy stratégiára és módszerre. De tudnod kell, hogy az ellenség azt akarja elérni, hogy feladd a harcot.
1: So it was a period of several years till we came to health.
0: Több évbe telt az, mire felépültünk és egészséges lettünk.
1: confusion,
0: az árulás,
1: that came to the church.
0: A zavarodottság, ami bejött a gyülekezetbe.
1: God needed to heal that.
0: Isten ezt meg kellett gyógyítsa.
1: And he needed to rebuild a strong team.
0: Újra kellett építsünk egy erős csapatot.
1: And of course, by the time the earlier attempts at the house of David failed, I had been through this process, so I felt like I knew what needed to happen to start a house of prayer that would work.
0: Mivel az imádság házának a korábbi próbálkozásai kudarcot vallottak, ezért én úgy gondoltam, most már tudom, hogy mire van szükség ahhoz, hogy ez működjön.
1: We are covered, the sets are covered today by over 30 local churches.
0: A csapatokban jelenleg 30 gyülekezetből vesznek részt.
1: And many people ask, how could you bring together that many churches?
0: Nagyon sokan azt kérdezik, hogy hogyan tudtál ennyi gyülekezetet összehozni, hogy a folyamatos imára koncentráljanak.
1: But that didn't happen the year that we called the prayer center to being.
0: Ez nem abban az évben történt, amikor létrehoztuk ezt az ima központot.
1: We had already invested at least 15 years in building partnerships with other pastors.
0: Előtte már legalább 15 évet fektettünk abba, hogy partneri kapcsolatot építsünk a pásztorokkal.
1: Many different
0: ugyanúgy,
1: people and formed together. That was our model to form together
0: a partnership össze, to make an army. És úgy alakult ki a sereg az idők folyamán.
1: The first thing we see is a vision that compels us into action.
0: Az első dolog, ami a szemünk elé tárul, az a látás, ami cselekedetre buzdít.
1: But the vision has to be broken down into a practical way that will take
0: De
1: us from here to there.
0: De a látást darabokra kell szedni, gyakorlati részekre, úgy, hogy egyik pontról eljussunk a másikba.
1: The 15 years that we spent sowing in relationship with other churches, I didn't do so that I could plant a house of prayer.
0: Az a 15 év, amikor befektettünk más pásztorokkal való kapcsolatba, ez nem azért történt, hogy majd egyszer én egy imádságházat
1: hozhassak
0: létre, de rájöttem utólag, hogy ez tette lehetővé a sikert.
1: So it's a process.
0: Tehát ez egy folyamat.
1: And trust must be established between churches.
0: A bizalom ki kell alakuljon a gyülekezetek között.
1: Our problem is that we allow minor differences among us to keep us from working together.
0: Az a baj velünk, hogy megengedjük, hogy az apró különbözőségek távol tartsanak egymástól minket.
1: And we might acknowledge a general unity with the larger body of Christ, but when it comes down to doing something,
0: lehet, hogy elismerjük az egységet úgy általánosságban Krisztus testében, de amikor arról van szó, hogy együtt tegyünk valamit, akkor egyből a különbözőségek hozzuk elő. Én egy farmon nőttem fel.
1: My father had his own farm.
0: Az édesapámnak megvolt a saját farmja.
1: His brothers each had a farm as well.
0: A testvéreinek is volt egy-egy
1: And
0: farmja.
1: We farmed them all separately.
0: És külön vittük a farmokat, külön
1: But at harvest time we brought all the machinery and the help together
0: De
1: and we focused on one place and we did harvest as a partnership.
0: Összehoztuk a gépeket, az embereket, és partnerként arattuk le a termést.
1: So that's been our model.
0: Ez volt a mintánk.
1: I need every Christian and every God-fearing church
0: minden
1: in my region to help with that last day's harvest.
0: A környezetemben levő minden keresztényre és minden gyülekezetre szükségem van ahhoz, hogy az utolsó napok aratását végrehajtsuk.
1: We just started treating everybody as our partner.
0: Szóval elkezdtünk mindenkit partnerként kezelni.
1: When we started our church, we were labeled a cult.
0: Mikor elkezdtük a gyülekezetet, akkor szektának neveztek
1: minket.
0: There
1: were rumors and jokes.
0: És voltak pletykák és viccek.
1: And I purposed I will have to systematically over years reverse people's opinion of who we are.
0: És nekem rendszeres módszerrel kellett átfordítanom az emberek gondolkodásmódját arról, hogy kik is vagyunk mi. És annak ellenére, hogy sokan nem társulnának
1: There were
0: hozzánk,
1: churches that did not believe in the gifts of the Spirit.
0: Voltak gyülekezetek, akik nem hittek a Szent Szellem ajándékaiban, de szolgáltunk feléjük,
1: and
0: szerettük őket.
1: They treated us like we had some kind of disease.
0: Úgy bántak velünk, mintha valami ragályos betegségünk
1: lenne. I refused to be offended by that.
0: De nem engedtem, hogy emiatt besérüljünk.
1: And we served them anyway.
0: És még így is szolgált
1: feléjük. Did not believe in healing.
0: Az egyik gyülekezet nem hitt a gyógyulásban.
1: Jokes about me,
0: és viccet csináltak
1: belőlem.
0: Addig, amíg leukémiás nem lett a pásztor.
1: So I called the pastors together to lay hands on him and pray.
0: És összehívtam a pásztorokat, hogy kézrátétellel imádkozzunk érte.
1: God healed him.
0: Isten meggyógyította ezt a pásztort.
1: And so today they are one of our partners.
0: És most már ők az
1: the
0: egyik partnergyülekezetünk.
1: The boyhood church that I grew up in, I left to plant our church.
0: Az a gyermekkori gyülekezet, amit ott hagytam, hogy gyülekezetet plantáljak. És volt egy sérülés ott, mivel mi ezt evangelizálás céljából tettük, ezt a kilépést.
1: And they were, building a building.
0: Egy épületet építettek, ugyanakkor, amikor mi is építkeztünk.
1: And so I asked the elders, let's give a sizable amount of money to them.
0: És én mondtam a vezetőmnek, hogy adjunk egy jelentős összeget számukra.
1: At that point we only had not even 10% of the finances we needed to build our building.
0: És abban az időben a teljes építkezés költségének körülbelül a 10%-a volt csak meg.
1: So I identified 6 churches that all had building projects and we gave money to them.
0: És 6 olyan gyülekezetről tudtam, akik építkeznek, úgyhogy adtunk nekik.
1: Several of them were churches that did not like us.
0: Ezek közül több is volt, akik nem csíptek minket. Nem érdekelt.
1: And we gave them money. I think the one church wasn't even sure they wanted to receive the gift.
0: És oda ajándékoztuk a pénzt nekik, és volt egy gyülekezet,
1: akik
0: nem is nagyon akarták elfogadni a pénzt, de azt mondtuk, hogy a partnereink vagytok, segíteni szeretnénk.
1: Without boasting, I will say that when we built our building,
0: és ezt nem dicsekvésként mondom, de mikor felépítettük az imaházunkat, 18 hónap alatt kifizettük.
1: By a number of supernatural things that happened.
0: Számos természetfeletti
1: I believe that it was sowing into other fields that brought harvest for us.
0: Én hiszem azt, hogy az aratás azért jött el, mert különböző más területre vetettünk.
1: See, we can't just focus on ours and our thing.
0: Nem összpontosíthatunk mindig csak a sajátunkra, a mi dolgainkra, mivel mi Krisztus teste vagyunk.
1: I would tell pastors, you are not my competitor, you're my partner.
0: És mindig azt mondtam a pásztoroknak, hogy ti nem a riválisaim vagytok, hanem a partnereim. Mikor emberek ott hagynak egy gyülekezetet, hogy a miénkbe jöjjenek, mert a miénk jobban tetszik neki. Mindig felhívom az adott pásztort, és beszélek vele erről.
1: I would make sure that they were released with peace.
0: És meg akarok bizonyosodni arról, hogy békében engedték el azt a szemét. Ez meglepte a pásztorokat.
1: But I said, you're our partner. We are not your competitor, and we
0: de
1: don't
0: mondtam,
1: wish to do this.
0: A partnerünk vagy, nem a riválisunk vagy, ezért nem szeretném, hogyha így történnek a dolgok.
1: We would even talk to the people and make sure that they made things right with the church that they left.
0: Az adott személlyel is beszélünk, és megbizonyosodunk arról, hogy rendben hagyja ott azt a gyülekezetet, nem keserűséggel. A mi célunk nem az, hogy a helyi gyülekezetet építsük, hanem hogy a királyságot építsük. És pásztorok, meg kell tanulnotok, hogy az emberek életébe vessetek, és ne csak a saját gyülekezeteteket építsétek.
1: And I know people leave churches for wrong reasons.
0: Én tudom, hogy sokan nem megfelelő okokért hagyják ott a gyülekezetet, de nem kényszeríthetitek erőszakkal az embereket, hogy ott maradjanak a gyülekezetben. Az egyik elvünk az, ha az emberek szeretnének elmenni, akkor természetesen beszélünk velük, de elengedjük őket kegyelemmel.
1: About 400 people to church plants. We have released over 400
0: people. Az évek során körülbelül 400 embert gyülekezett plantálás céljából, és Isten minden alkalommal pótolta ezeket
1: az embereket. Nem nyomással engedjük el őket,
0: hanem áldással, és úgy vélem, hogyha Isten vissza akarja őket hozni, akkor visszahozza őket.
1: The last time we sowed 100 young people who were all under 35 years of age.
0: Legutóbb 100 fiatalt, 35 év alatti fiatalt engedtünk el.
1: Three tremendous worship leaders.
0: Három nagyszerű dicsőítés vezető.
1: I struggled with that one.
0: Ezzel küzdködtem.
1: And amazing creative ability in this group.
0: És elképesztő kreativitás volt ebben a csapatban.
1: And, you know, I still enjoy visiting them today because they've done very well.
0: És a mai napig élvezem, mikor meglátogathatom őket, mert nagyon
1: But
0: jól
1: God
0: haladnak.
1: Replaced the musicians,
0: de Isten újabb zenészeket hozott, és újabb embereket
1: helyettük.
0: Ehhez hitre és bizalomra van szükség Isten felé.
1: Okay, I've gotten way off my notes.
0: Eléggé eltértem a jegyzeteimtől.
1: But we must learn to operate as with a humility that we are only part of the body of Christ.
0: Meg kell tanulnunk olyan alázatban működni, hogy mi csak részei vagyunk Krisztus testének.
1: So, when we started the house of prayer and we issued the call,
0: amikor elkezdtük az imádságházát, és elküldtük a felhívást, akkor a pásztorok vonakodtak együttműködni.
1: In fact, we will not allow anybody to get involved that's not committed and submitted to a local church.
0: És tulajdonképpen nem engedtük, hogy olyanok csatlakozzanak az imádságházához, akik nincsenek
1: sure
0: egy gyülekezet tekintélye.
1: You don't have
0: alatt.
1: This in Europe, but in America we have a specific problem.
0: Biztos, hogy ez itt nálatok nincs, nem így történik, de Amerikában van egy különleges probléma.
1: We have many zealous intercessors and people that are out
0: nagyon
1: there.
0: Nagyon lelkes közben járó van, akik soha nem vetik alá magukat egy helyi gyülekezet tekintélyének.
1: And we bless them.
0: Megáldjuk őket.
1: They may attend the meetings.
0: Eljöhetnek az alkalmakra, de nem építünk rájuk.
1: We build with people that will honor authority.
0: Olyanokkal építkezünk, akik tisztelik a tekintét.
1: We cannot build with independent people who are not in a local church.
0: Nem tudunk független emberekkel építkezni, akik nem tagjai egy helyi gyülekezetnek.
1: Let me read some from 1 Chronicles 13.
0: Az 1 Krónika 13-ból olvasok.
1: Then David consulted with the captains of the thousands and the hundreds, even every leader. David said to all the assembly of Israel, if it seems good to you, and if it is from the Lord our God, let us send everywhere to our kinsmen who remain in all the land of Israel, also to the priests and the Levites who are with them, in their cities, this would be the pastors, with pasture lands that they must meet with us. And let us bring back the ark of our God to us, for we did not seek it in the days of Saul. Then the assembly said that they would do so, for the thing was right in the eyes of all the people. So David assembled all Israel together from Shehor of Egypt, even to the entrance of Hamath, to bring the ark of God from Kiriath Jeraim.
0: Tanácsot tartott pedig Dávid az ezredeknek és századoknak fejeivel és minden elöljárókkal, és mondta Dávid Izrael egész gyülekezetének, ha tetszik nektek, és ha az Úrtól, ami Istenünktől van, küldjünk el mindenfelé a mi atyánk fiaihoz, akik otthon maradtak Izrael minden tartományaiban, és velük együtt a papokhoz és lévitákhoz, az ő városaik és vidékeik szerint, hogy ők is gyűjjenek hozzánk, hogy hozzuk ide a mi Istenünknek ládáját mihozzánk, mert a Saul idejében nem törődtünk vele. És mondta az egész gyülekezet, hogy úgy kell cselekedni, mert igaznak láttaték e dolog az egész nép előtt. Összegyűjti azért Dávid mind az Izrael népét Egyiptomnak Nílus folyó vizétől fogva egészen Hámátig, hogy az Istennek ládáját elhozzák Kirjat-Jearimot. Szóval Dávidnak itt van az alapelve, hogy itt van Dávid, aki egy központi vezető személyiség. Vannak a tanácsosai.
1: And he consulted down even to the leaders of smaller units.
0: És még a kisebb egységek vezetőivel is tanácskozott.
1: And the people even all said yes.
0: És az emberek, tehát még a nép is azt mondta, hogy igen,
1: was
0: úgy van.
1: To bring the presence and the ark of God back to where
0: természetesen a cél az volt, hogy a Fríd ládát, Isten ládáját a megillető helyre hozzák el. Szóval úgy érzem, hogy itt tartunk
1: each of you in your own settings.
0: Ezért bátorítani szeretnénk mindenkit ott, ahol van.
1: Building a church is hard.
0: A gyülekezet építése nehéz.
1: Building a house of prayer is even harder.
0: Az imádság házának felépítése még nehezebb.
1: And there are other people that will help you.
0: Vannak mások, akik segíteni fognak.
1: If you will turn to them.
0: Hogyha hozzájuk fordulsz.
1: And if you can overlook some differences.
0: És hogyha el tudsz siklani néhány különbözőség felett.
1: And pastors, you have to teach your people to do that.
0: És pásztorok, meg kell tanítanotok a gyülekezetnek, hogy ezt megtegyék. És utána dolgozzatok együtt. Mert a hadviseléshez szükség van egymásra.
1: I'm going to close by just reading some verses about the cost of hosting the presence of God.
0: Azzal fejezem be, hogy néhány verset olvasok fel Isten jelenlétéről.
1: 1 Chronicles 16, verses 1 through 7.
0: 1 Krónika 16, 1-től 7-ig.
1: And they brought the ark of God and placed it inside the tent, which David had pitched for it, and they offered burnt offerings and peace offerings before God. When David had finished offering the burnt offering and the peace offerings, he blessed the people in the name of the Lord. He distributed to everyone of Israel, both man and woman, to everyone a loaf of bread and a portion of meat and a raisin cake. He anointed some of the Levites as ministers before the ark of the Lord, even to celebrate and to thank and praise the Lord God of Israel. Asaph, the chief, and second to him, Zechariah, and I'm not going to read all these names, but they played musical instruments, harps, loud-sounding cymbals, and they blew trumpets continually before the Ark of the Covenant of God. Then on that day, David first assigned Asaph and his relatives to give thanks to the Lord.
0: 1 Krónika 16. Mikor pedig bevitték az Isten ládáját, és elhelyezték azt a sátor közepén, amelyet Dávid annak számára felállított, áldoztak egészen égő és hála áldozatokkal az Isten előtt. És mikor Dávid elvégezte az egészen égő áldozatot és a hála áldozatot, az Úr nevében megáldotta a népet, és osztogatott minden izraelitának, férfinak úgy, mint asszonynak egy-egy kenyeret, és egy-egy darab húst, és egy-egy kalácsot, és rendelt az Úr ládája elé a léviták közül szolgákat, akik hirdessék, tiszteljék és dicsérjék az Urat, Izrael Istenét. Asszáp volt a fő, utána a többi nevet nem olvasom fel, jéjjel lantokkal és citerákkal, Asszáp cimbalmokkal, papok kürtöltek szüntelen az Isten szövetségének ládája előtt. Azon a napon adott Dávid először éneket az Úrnak dicséretére, Asszápnak és az ő atyafejének kezébe. Szóval Dávid sátora szüntelen, nyitva volt, rendszerezett volt, fegyelmezett, volt egy rendje, és mégis folyamatos, spontán imádat és áldozat szállt az Úr felé.
1: I will say that in David's mind, the tent was temporary.
0: Én szerintem Dávid nem állandónak gondolta a sátrat, hanem csak időszerűnek.
1: And his eventual goal was to build a more permanent temple for the presence.
0: Mert az volt a terve, hogy Isten jelenlétének egy állandó helyet építsen, egy templomot.
1: So the tabernacle functioned about 33 years in David's life.
0: Szóval a sátor körülbelül 33 évig működött Dávid életében. Utána egy 5-7 évet Salamon idejében, mielőtt felépült volna a templom.
1: And then the ark and the presence.
0: És akkor a láda és Isten jelenléte beköltözött a templomba.
1: And I know many scorn the temple of David, I'm sorry, the temple of Solomon, because it was expensive.
0: És tudom, hogy sokan rosszallóan nézik Salamon templomát, mert hogy drága volt. De egy sátorral kezdjük.
1: But we tend to scoff at anything that costs us something.
0: És hajlandóak vagyunk rosszallóan nézni bármire, ami valamibe kerülne, és ez csak azért, mert nem vagyunk készek kifizetni
1: David,
0: az árat.
1: David himself planned for the temple.
0: De maga Dávid már készült a templom felépítésére.
1: God did forbid him to build it and assigned it to his son.
0: Isten megtiltotta azt, hogy ő építse fel, és a fiának adta ezt a feladatot.
1: But in David's heart was not to build something extravagant.
0: Szívében nem az volt, hogy valami extravagáns épületet építsen fel.
1: David's goal was for a permanent place for the presence.
0: Dávid célja az volt, hogy Isten jelenlétének legyen egy állandó helye.
1: He wanted to honor the presence of the Lord.
0: Ő tisztelet.
1: And I will remind you that even though the temple was opulent and extravagant,
0: és hadd mondjam el, hogy annak ellenére, hogy a templom pompás volt,
1: when they did dedicate it, the glory of the Lord did fill the temple.
0: Amikor felszentelték, akkor Isten dicsősége igenis betöltötte a templomot.
1: That very day, God was happy to pour out His glory to such a degree that the priests could not stand to minister.
0: Aznap Isten öröme töltötte ki az ő dicsőségét olyannyira, hogy a papok nem tudtak megállni a jelenlétében, hogy szolgáljanak.
1: So, regardless of our dislike, perhaps, of the temple, God seemed happy to come.
0: Függetlenül attól, hogy nem tetszik a templom, Isten eljön.
1: I would happily accept that kind of anointing in our meetings.
0: Én örömmel fogadnám ezt a fajta kenetet az alkalmainkon.
1: So a lot of work and a lot of money went into the building of that place.
0: Szóval sok munka, sok pénz ment az épület.
1: I think the extravagance just speaks of David's heart to give a permanent and fitting place for the presence of God.
0: Azt hiszem, hogy ez a extravagáns
1: küllem,
0: ez azért volt, hogy Isten méltóságát kiemelje, de Dávid szívében az állandó hely volt.
1: When it involves cost, we have to consider value.
0: Tehát amikor valamibe kerül, tehát hogy költségek vannak, akkor az értéket kell mérlegelnünk. Van olyan dolog, amiért nem adnék ki pénzt, mivel nem értékelem nagyra.
1: But when I value something, I become willing to pay the price.
0: De ha valamit nagyra értékelek, akkor kész vagyok kifizetni az árat.
1: David and his people paid a high price for what they did for the presence.
0: Dávid és az ő népe nagy árat fizetett azért, amit ezért a jelenlétért.
1: I'm not going to read the text, but I'm going to give you their references.
0: Nem fogom felolvasni, de az igehelyeket megadom.
1: In 1 Chronicles 22, verses 14 to 16.
0: 14-16.
1: We see what David himself gave for the building of the temple.
0: Látjuk, hogy mit adott Dávid személyesen a templom számára.
1: And it translates into modern value.
0: Modern, tehát napjainkbeli értékben.
1: Into $190 billion of gold.
0: 190
1: billion US dollars.
0: 190 billió dollár. A milliárd, 190 milliárd dollár.
1: $218 billion of silver.
0: 280 milliárd dollárnyi ezüst.
1: Billion. Billion. Oh yeah, okay. So I didn't do these calculations, but a friend of mine did these.
0: Nem én számoltam ezt ki, hanem egy barátom.
1: In 1 Chronicles chapter 23 verses 4 to 6.
0: Az 1 Korintus 23, 1 Krónika 23, 46.
1: Again, it talks about David assigning 24,000 people to oversee the work.
0: Szóval 1 Krónikák 23-ban Dávid leírja, hogy ki jelölt ki felügyelőknek 6000 tisztet, 4000 ajtónálló, 4000 zenész,
1: and David divided them into divisions.
0: És Dávid felosztotta őket.
1: So again, worship sometimes requires discipline and order and organization.
0: A dicsőítés néha rendet, fegyelmezettséget és szervezettséget
1: igényel. Then in 1 Chronicles 29,
0: 1 Krónika 29-ben,
1: verses 1-9,
0: 1-től 9-ig,
1: it talks about the fact that David gave him gave a personal gift for the work.
0: Azt írja le, hogy Dávid egy személyes ajándékot adott a templom építéséhez.
1: He said, now with all my ability I have provided for the house of my God, and he lists the gold and silver things.
0: És azt mondja, hogy teljes tehetségem szerint az én Istenem háza számára bőségesen szereztem aranyat, és felsorolja, hogy mi minden szerzett.
1: And he said, who then is willing to consecrate himself before the Lord this day?
0: És utána azt mondja, hogy ki az, aki oda szenteli magát Istennek a mai napon. És utána felsorolja, hogy a vezetők és a család fejei miket ajándékoztak oda.
1: So, this is a challenge to those of you that are senior leaders.
0: Ez egy kihívás a vezetők számára.
1: You cannot call people to do things that you will not do yourself.
0: Nem kérhetsz az emberektől olyasmit, amit saját magad nem vagy hajlandó megtenni. Késznek kell lenned arra, hogy megfizesd az árat.
1: Money,
0: időben, erőfeszítésben, pénzben.
1: We say that leaders go first.
0: És azt szoktuk mondani, hogy a vezetők járnak elől. Ezt jelenti az, hogy vezető legyen. Ez nem az erő. Nem az erő tisztsége, hanem azt jelenti, hogy elől kell járni. Tehát, hogyha itt ezt összeadjuk, akkor 4,5 milliárd aranyat adott Dávid.
1: 4,5 milliárd dollárt. And $1.5 billion of silver.
0: Másfél milliárd ezüstöt.
1: And then out of David's example, the rest also gave.
0: És utána Dávid példáját követve a többiek is adtak.
1: And they gave $725 billion of gold.
0: És 725 milliárd dollárnyi aranyat adtak.
1: And $1.75 billion of silver.
0: És 1,75 milliárd dollárnyi ezüstöt. Ezek
1: I can't get my brain around the numbers.
0: Eszméletlen nagy számok. Fel se tudom fogni, hogy mennyi lehet ez.
1: But my point is this, somebody had to be willing to pay the price.
0: Amit mondani szeretnék ezzel, hogy valaki

0: és 1,75 milliárd dollárnyi ezüstöt. Ezek
1: eszméletlen
0: nagy számok. Fel se tudom fogni, hogy mennyi
1: lehet ez. Somebody had to be willing to pay the price.
0: Amit mondani szeretnék ezzel, hogy valakinek készen kellett lennie arra, hogy megfizesse az árat. A vezetőkkel kezdődik, és hogyha a vezetők vezetnek, akkor a nép követi őket. Elolvashatjátok a történetet a 2 Krónika 5-ben, hogy Isten dicsősége betöltötte a templomot.
1: So in summary,
0: összegezve,
1: we wage war with the presence of God being at the center of what we do.
0: A mi hadviselésünkben úgy megyünk csatába, hogy azt visszük, az van a középpontban,
1: amint
0: Isten felállítja Dávid sátorát az utolsó napokban.
1: It will require perseverance.
0: Kitartásra van szükség hozzá. Szükség van arra, hogy az egységen dolgozzunk, hogy partnerek lehessünk.
1: All the various things that we talked about are part of it.
0: A minden, amiről eddig beszéltünk, része ennek.
1: And it will require a cost.
0: És meg kell fizetnünk az árat. De Isten megsegít ebben.
1: Amen.
0: Amen.
1: And the victory belongs to him.
0: És a győzelem az Úré. Amen.
2: Elhangzott Barry Whistler, Győzelemben járni Isten beszédén keresztül című tanítása.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben Nemes Pál kapcsolatok című tanítását hallhatjuk.
3: Kapcsolatok a téma. Ugye ez a második modul már a Blast iskolába, ami a Békesség házának az oszlopairól szól. A békesség házai, hogy miről is szólnak, amikor Jézus kiküldte az ő tanítványait kettesével, és azt mondta, hogy menjetek el minden faluba, városba, és menjetek be egy házba, és ha ott befogadnak benneteket, akkor maradjatok ott, és onnan szóljátok Isten királyságának az örömhírét, onnan induljatok ki, amikor gyógyítotok, amikor szabadítotok, amikor beszéltek hitet, reménységet az embereknek, maradjatok ott azon a helyen. Na, ez a békesség háza, ami befogadja nem csak Isten királyságának az üzenetét, hanem az ezen üzenetet hordó, vivő Isten küldöttjeit. A békesség háza az, ahonnan Istennek a királysága, mint egy hídfő állásról tudja terjeszteni és tovább terjedni az ő, Isten az ő szabadításait, az üdvösséget, gyógyulásokat. Egyszerűen Isten királyságának az alap elveit. Volt egy látása Francnak, jó néhány évvel ezelőtt, és igazából így is indult a Blast, hogy Európába minden településen legalább egy békességháza épüljön föl. Így egy cél az is, hogy Magyarországon is minden, nem csak minden városba, hanem minden faluba, minden településen legyenek békességházai. Olyan otthonok, ahol Isten királyságának az alapelvei tudnak érvényesülni, ahol az emberek menedéket tudnak kapni, föl tudnak épülni, helyre tudnak állni, Istennek a szabadítását meg tudják tapasztalni, mert tudja az az otthon, illetve az otthonnak a lakói, tudják, hogy hogyan lehet Istennek a természet fölötti erejét megragadni, behúzni, és belevinni, beleadni emberek életébe, hogy azok meggyógyuljanak, megszabaduljanak, és elkötelezett tanítványokká váljanak Isten királysága terjesztése számára. Na, ezek a békesség házai, és ugye a négy fő alap pillére, az első kettő az elmúlt modulon volt szó, első kettőről a házasság, és a másik pedig a gyereknevelés, és a harmadik, negyedik lába pedig a kapcsolatok és a pénzügyek. Úgyhogy ez a hétvége most a kapcsolatokról és a pénzügyekről szó, és az előző modullal az összekötő kapocs, amiről beszélt a Steve is, hogy a gyermekségről, Isten gyermekségből eljussunk a férfiúságig, egy felelős korig, amikor tudunk uralkodni már, mint királyok, és tudunk, mi volt a hatodik? Ez az a Darkóra néztem pedig, és az ősz eszembe jutott csak. Az a nyugdíjas kor. Halleluja. Tehát a kapcsolatok, ez igazából csak bevezetés a kapcsolatokba. Bevezetés az Isten királysága szerinti, vagy más módon az Atya szíve szerinti kapcsolatokba. Én erről fogok beszélni ma. És holnap lesz ez részletezve barátságok, meg egyéb különböző szintű kapcsolatokról. Azt mindenképpen leszögezhetjük, hogy Istennek a királysága, vagyis az, amire elhívott bennünket az Úr, az kapcsolatokban nyilvánul meg. Nem tudjuk megélni az elhívásunkat csak a kapcsolatokban. Nem tudom megtalálni az elhívásomat, nem tudod megélni azt, amire Isten kigondolt, eltervezett, Nem tudod megtalálni a benned levő ajándékokat, csak a kapcsolatokban. Egyik kedvenc biblia versem, mint ismeritek többen, a Példabeszédek könyvében, hogy ahogy a víz megmutatja az embernek az arcát, ahogy a pataknak a víze megmutatja az ember arcát, úgy az egyik ember szíve megmutatja a másikét. Vagyis az emberi kapcsolatokban tudod megtalálni, fölismerni azt, hogy igazából ki is vagy, milyen ajándékok vannak benned, mert egy dolog az Úrral való kapcsolat, de az Úrral való kapcsolat, hogyha nem kapcsolódik emberekhez közben, vagy mellette valaki, akkor a realitásoktól nagyon könnyen elszakadhat. És az Úrral való kapcsolat mellett elengedhetetlen és szükséges a testvérekkel, barátokkal, szövetséges kapcsolatokban, hogy benne éljek, mert ezeken keresztül kapok olyan visszajelzéseket, hogy igazából mi az én pályám Krisztus testébe, mik azok a kapcsolódások, amelyeken keresztül meg tudom futni azt, amire Isten eltervezett. Tehát, ha megnézed, az elszigetelődéseknek a korában és korszakában élünk, ami azt jelenti, hogy ha megnézed, egy fölmérést néztem, ez 8 évvel ezelőtti fölmérés volt, az azt jelenti, hogy az akkori 8 évvel ezelőtti fölmérés szerint 32%-kal csökkent, ugye az előző 5 évvel azelőtti, tehát 13 évvel ezelőttihez képest, azon családok és házaspárok száma, akik legalább egy hétköznap estét mások társaságába töltenek. Tehát az elmúlt, hát itt a társadalmi fordulat, politikai fordulat utolsó 20 évébe elszigetelődési folyamatokat is láthatunk, a társadalomba elmagányosodási folyamatokat is lehet látni. Olyan folyamatokban vagyunk benne, és aki keresztény, tanítvány, hisz Jézus Krisztusba, ebbe a világban élünk, és hogyha tudatosan mi nem küzdünk ez ellen, az elszigetelődés és az elmagányosodás ellen, akkor óhatatlanul bejön a keresztény élet vitelünkbe, és adni azt, amire Isten eltervezett. Tehát, ha megnézed, az elszigetelődéseknek a korában és korszakában élünk, ami azt jelenti, hogy ha megnézed, egy fölmérést néztem, ez 8 évvel ezelőtti fölmérés volt, az azt jelenti, hogy az akkori 8 évvel ezelőtti fölmérés szerint 32%-kal csökkent, ugye az előző 5 évvel azelőtti, tehát 13 évvel ezelőttihez képest, azon családok és házaspárok száma, akik legalább egy hétköznap estét mások társaságába töltenek. Tehát az elmúlt, hát itt a társadalmi fordulat, politikai fordulat utolsó 20 évébe elszigetelődési folyamatokat is láthatunk, a társadalomba elmagányosodási folyamatokat is lehet látni. Olyan folyamatokban vagyunk benne, és aki keresztény, tanítvány, hisz Jézus Krisztusba, ebbe a világban élünk, és hogyha tudatosan mi nem küzdünk ez ellen, az elszigetelődés és az elmagányosodás ellen, akkor óhatatlanul bejön a keresztény élet.

estét mások társaságába töltenek. Tehát az elmúlt, hát itt a társadalmi fordulat, politikai fordulat utolsó 20 évébe elszigetelődési folyamatokat is láthatunk, a társadalomba elmagányosodási folyamatokat is lehet látni. Olyan folyamatokban vagyunk benne, és aki keresztény, tanítvány, hisz Jézus Krisztusba, ebbe a világban élünk, és hogyha tudatosan mi nem küzdünk ez ellen, az elszigetelődés és az elmagányosodás ellen, akkor óhatatlanul bejön a keresztény élet vitelünkbe és a keresztény élet stílusunkba is az elszigetelődöttség és az elmagányosodottság. Istennek pedig az eleve való célja is az volt, amikor azt olvassuk, emlékeztek, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, amikor ezt a Biblia verset olvassuk, akkor általában csak a házasságra gondolunk. Akkor csak arra gondolunk, hogy Ádám egyedül van, és kellett hozzá egy nő, Éva. De ez nem csak erre vonatkozik, hanem nem jó az embernek egyedül lenni, ez minden egyes társas kapcsolatra vonatkozik. Ez igaz a nőre is. Mert nem azt mondta pusztán, hogy nem jó a férfinak egyedül, hanem nem jó az embernek egyedül. Ugyanúgy nem jó a nőnek sem egyedül, mint a férfinak sem jó egyedül, és itt én úgy hiszem, hogy ez nem csak egy ilyen szexuális hiányból vagy szükségből fakadó dolgokra mutat rá Isten, hanem arra teremtett, arra formált, arra alakított, azért hozott létre bennünket, hogy kapcsolatokban éljünk, kapcsolatokban létezzünk, kapcsolatokban éljük meg az elhívásunk teljességét. Ha belegondolsz, nem való az embernek az egyedül lét. Amikor én még általános iskolás előtt voltam, óvodás, azért nem mondom óvodán, mert sose jártam óvodába. Sokszor játszottam, amikor elvégeztem a otthoni munkákat, amikor nem látta senki, olyanokat játszottam, ami az én világképem szerint Isten szolgálata. Tehát, mit tudom, én volt úgy, hogy papot játszottam, mert katolikus családban nevelkedtem. Volt úgy, hogy mint Assisi Ferenc, mert hát láttam tőle egy filmet, hát beszéltem meg, a hangyákot összeterelgettem, és mondtam nekik Istennek a szeretetét, meg a verebeket, stb. Erről beszéltem, de tudtam, hogy én nem akarok pap lenni, ezt akkor is tudtam, és tudtam, hogy én nekem gyerekeim lesznek, tudtam azt, hogy lesz feleségem, mert tudtam, a szívembe benne volt, hogy én nem magányos, sosem leszek magányos. Ezt tudtam. Óvodás koromban totál biztos voltam benne. Ha visszanézek az életemre, sose voltam magányos. És Isten, tudod, vannak ezek a régi, vadnyugati filmek, cowboy filmek, ez a magányos, vadnyugati harcos, utána a modernembek, a magányos igazságszolgáltató, igazságosztó, harcos, rembók, stb. De az a helyzet, hogy ennek semmi köze a valósághoz. Isten úgy alkotott meg férfit is, nőt is, hogy arra van képességed, hogy kapcsolatokban élj. Arra van alapvető vágyod, szomjúságod és éhséged, hogy kapcsolatokban teljesedj ki. Ez természetesen elsősorban Istennel való kapcsolatra vonatkozik, de ez igaz az emberekkel való kapcsolatban is. Amikor szolgálsz emberek felé, mint pásztorként szolgálsz, vagy akármilyen más módon szolgálsz, akkor azt veszed észre, hogy amíg házasság nélkül vannak az emberek, addig arról ábrándoznak, hogy egy kapcsolat majd képes minden hiányt betölteni az életükbe. Aztán, amikor szolgálsz tovább, mint pásztor, vagy akár hogyan, a házasok felé, mert szolgálsz a házasok felé is,

akkor azt veszed észre, hogy sok csalódás van, mert az ábrándok nem váltak valóra. Mert az a helyzet, hogy képtelen az a drága betölteni a szükségeidet. Képtelen az a fantasztikus, csodálatos teremtmény betölteni a szükségeidet. Legalábbis mindet. Nem tudja. Bár nagyszerű a házastársad, mégis vannak olyan szükségeid, amit nem tud egy házastárs sem betölteni. Én olvastam egy könyvet a John Ortbergtől, legalábbis egy részét, nem olvastam végig. Ő a végén van egy ilyen összefoglaló, ott pedig az van, hogy a tökéletesség elvárása csak is a felületes kapcsolatok terméke. Tehát amíg te a tökéletességet várod el a másiktól, az azt jelzi, hogy te felületes kapcsolatokat élsz meg. Mert egy idő után, amikor egy szintnél tovább mész bárkivel való kapcsolatba, aki nem Isten, az rájössz, hogy ő nem a tökéletes. Ez biztos. Van, akivel hamarabb rá tudsz jönni, tehát bátorítalak így a velem való kapcsolatba, és lehet, hogy velem hamarabb följön ez a megvilágosodás. Amikor ez följön valakibe, akkor egyből kétfajta döntés jön, választási lehetőség jön, hogy mindenkit ott hagysz, vagy ott akarsz hagyni, és egy döntést hozol, hogy nem akarod magadat kiszolgáltatni. És elszigetelődött, magányos életet akarsz élni. Én szeretném most kifejezetten fölhívni minden jelenlevőnek, és azok minden ismerősének, és az ismerőseik ismerőseinek a figyelmét, hogy ez zsákutca. Olyan korban élünk, hogy ez korszellem. Korszellem a szingliség, korszellem az elszigetelődöttség. Hát emlékszem, amikor 10 emeletes házban laktunk, nem tudtam, hogy kik laknak az emeleten a szomszédba, se jobbról, se balról. Ez a keresztény életemnek az elején volt, és emlékszem, hogy talán 2-3 ilyen albérlet után döbbentem meg, hogy ott élek emberek mellett, és azt se tudom, hogy kicsoda. És utána tudatosan elkezdtem ezen változtatni, hogy akarjam tudni, hogy akarja a bensőm azt, hogy kik vannak körülöttem, és itt most nem keresztényekről beszélek, emberekről beszélek. Amikor valaki egy elszigetelődött, különálló, magányos életet, magányos, űrhajós életet akar élni, mert tudod, az aki lebeg, az, aki szellemi, tehát ilyen magányos, szellemi, űrhajós életet akar élni, az elszáll. Tehát az űrhajós is, tudjátok, a tragédiája az lenne, ha nem lenne kikötve. Mert ha nincsen az a zsinór, neki annyi. Egy darabig él, amíg az a hátizsák, meg a tartályok éltetik, stb. Aztán neki annyi. Sok keresztény is úgy van, hogy eljár összejövetelekre, és ezeket az oxigén tartályokat és az éltető készülékeket betölti, föltölti, és akkor kész, lebeg tovább. De Isten rakott rád, nem is egy csomó köteléket, amivel észrevétlenül azt veszed, azon találod magad, hogy már nem is lebegsz ott vagy a földön, pedig nem akartál benne lenni. Benne vagy X-nek, Y-nak, Z-nek az életébe, benne vagy problémáknak a közepébe. Miért vagyok itt? Olyan jól éreztem én magasságban, szellemben, az Úrral való közösségben magamat. Sose voltál még így, természetesen. Ez az egyik választásod, hogy elmenekülsz. A másik választásod, amikor rádöbbensz, hogy nincsen tökéletes ember. A másik pedig az, hogy döntesz tudatosan, igen,
barátságokat és kapcsolatokat választok nem tökéletes emberekkel. Ilyen emberekkel fogom leélni az életemet. És miközben ezt csinálom, én magam is változok. Ő is fog változni. De rájövök arra, hogy ahogy odaszánom erre tudatosan magam, az ő tökéletlensége által fogok tökéletesedni. Tudom, hogy ebbe is lehet egy kis önzés, de van ebbe egy olyan, hogy néha figyelned kell valakit, aki valamit szenvedélyesen szeret, hogy te is megszeresd azt a valamit. Például, sose szerettem pecázni. Nem értettem, hogy mit töltenek annyi időt az emberek ott. Tehát annyi mindent lehetne csinálni. Tudnék úszni, aludni, olvasni, beszélgetni, jót enni, az meg csak fogja a botot. De jó néhány évvel ezelőtt kiültem egy tópartra, és néztem, hogy mit csinál a két férfi volt, aki nagy pecás volt, és órákig őket néztem. És elkezdtem nem csak elképzelni, hogy mintha már éreztem volna, úgy éreztem, mintha érezném, nem is olyan rossz dolog ez a pecázás. Tényleg van ebbe egy öröm. Mert láttam ezeket az embereket, ahogy csinálták. És tudod, amikor elkezdesz olyan embereket nézni közelről az életüket, akik szeretik, rajonganak az Úrért, egyszerűen szenvedélyesen betölti az életüket az, hogy imádják az Urat. Lehet, hogy előtte meg se fordult az agyamba, hogy lehet ilyet. Én nem tudom, hogy ti hogy lettetek keresztények, amikor én megtértem, én nem voltam az a szenvedélyes imádkozó. Finoman fogalmazva. És egyből ilyen ifjúsági konferenciákra hívtak el barátok, és az volt, hogy a szabad időben is fölmentek a padlásra imádkozni. Mikor le lehetett volna menni a Balatonra, és stb. Ezek meg mentek föl imádkozni, és hát persze az összes ismerősöm fölment imádkozni, hát most hova menjek én is? Hát én is fölmentem imádkozni. És roppant unalmas volt számomra az elején. De ahogy láttam, be volt csukva a szemük. Érted? Órákon keresztül meg profétáltok meg, és akkor néztem, hogy mit csinálnak, és valahogy belém jött egy vágy. Belém jött egy szenvedés, elkezdtem én is néhány nap után, elkezdtem szenvedélyesen imádkozni. Azon kaptam magam, hogy a hét második felén meg se fordul a fejembe, hogy a fürdőgatyát fölvegyem. Mert mikor vége volt az ebédnek, egyből már mentünk föl imádkozni, és órákig imádkoztunk. A kapcsolatoknak óriási ereje van, hogy mit kapsz, mit veszel át azoktól, akikhez kapcsolódsz. Ezért, amikor arról beszélünk, hogy kikkel kapcsolódunk, neked, mint apának, mint anyának felelősséged van, hogy kikhez engedett kapcsolódni a gyerekeidet. Nekem, mint gyülekezet vezetőnek felelősségem. És Isten félelmem. És azt tudom mondani, egy feladatom, hogy oda nézek, hogy kikkel kapcsolódnak az emberek. Erre nem volt olyan nagy lelkesedés. De az a helyzet, hogy azért számomra fontos, mert nem mindegy, hogy kikhez kapcsolódnak. Számodra sem mindegy, hogy kihez kapcsolódik a fiad vagy a lányod. Persze, hogyha azt mondod, hogy dehogy nem, hát ő bölcs és okos, és el tudja dönteni. No, akkor azt mondom, hogy 17-18 éves lányod van, elengeded-e két hétre ide meg oda mondjuk az osztálytársaival, akik mondjuk egy se keresztény. De mindegyik fiú le akar vele feküdni. Vagy csak nem is a fiúk, csak. Ma már ilyen él. Igen. Tudod, a legtöbb ember sose szeretné meg Isten szeretni,
ha nem látna olyan embereket, akik szenvedélyesen élnek az Úrral. Legtöbb ember soha se tanulnánk meg szenvedélyesen az Urat dicsérni, ha nem látnánk olyanokat, akik belefeledkeznek Istennek a dicséretébe, imádásába. A legtöbb ember soha se szerettünk volna meg imádkozni, ha nem látunk volna olyan embereket, akik örömüket lelik abba, hogy az Úrhoz kiáltanak és emberekért közbejárnak. Nem? Isten a kapcsolatokat, ha megnézed, mindig Istennek és Isten királyi uralmának kell a kapcsolatok középpontjában lenni. Amikor a kapcsolatokban nem ez van a középpontban, akkor valami felkiáltójá van. Akkor már valami oda kell figyelni. Akkor a radar bekapcsol. Mikor a kapcsolatokról beszéltünk, talán egy másfél évvel ezelőtt, akkor elhangzott egy olyan mondat, ami bennem nagyon megmaradt. A kapcsolatok nem azt jelenti csak, hogy akkor nem kapcsolódhatnak a gyerekeink, vagy nem kapcsolódhatunk mi, nem keresztényekhez. Dehogy nem, muszáj kapcsolódnunk, hát úgy tudnak megtérni. Sőt, lehetnek, és jó, hogyha vannak barátok is. De azokban a kapcsolatokban egyáltalán nem ugyanúgy működnek a dolgok, mint egy ugyanolyan értékrenddel bíró személy életébe, ugyanolyan prioritásokat megélő személy életébe, aki az én szövetséges társam, barátom vagy házastársam. Vele ugyanazok az értékrendek. Egy világban élő emberrel, akivel egy baráti kapcsolatot élek, csak egy irányú lehet. Mert neki nem Isten, és nem Istennek a királyság, a királyi uralma az elsődleges. Ezért nem engedem, hogy én változzak hozzá, én térjek meg hozzá. Nem azért, mert olyan kevés vagyok, meg olyan fölfúvalkodott vagyok, hanem azért, mert tudom, hogy a mindenható Isten, az örökkévaló van bennem. Ő él bennem, és azt akarja, hogy ő megismerje Istent, aki bennem él. Neki kell ehhez változni. Akármilyen szoros kapcsolatot él meg valaki, bár barátság, munkatársi, szövetségi, házastársi kapcsolat, a barátság sem lehet ürügy arra, hogy elnézem a másik, a társam életébe a bűnt. Vagy az Isten fele való engedetlenséget. Vagy a fele való szembemenést. Nem lehet ürügy az, hogy most szeretjük egymást. Persze, hogy szeretjük egymást, de János apostol azt mondta az ő levelébe, hogy azt szeret engem, aki megtartja az én parancsolataimat. Amen. Tudod, emlékszel, amikor Dávid vétkezett, akkor odaadta a papírt, a levelet Uriásnak, amiben a saját halálos ítélete volt vázolva. Az odatta olvasatlanul, mert megbízott Dávidba, odatta Joábnak. Joáb a hadvezére volt Dávidnak, de nem volt barátja. Ha barátja lett volna, egyből fölvette volna a mobilját, és azt mondta, Dávid, hát kapjál már a fejed, ezt nem csinálhatod. Ebből meg kell térni, ez gyilkosság. De ő nem volt a barátja, neki érdekkapcsolata volt vele. Úgy került a pozícióba is, érdekből. A barátságok, a kapcsolatok, mindig nagyon fontos, hogy meglássuk, hogy a középpontban mi van, a középpontban ki van. Ki van a centrumban? Isten van a centrumban? Isten van a középpontban? Az Atya? Jézus Krisztus az ő karaktere, személyisége, a Szent Szellem vezetése, kijelentése, ajándékai. Például jó gondold meg a házasságkötés előtt, hogyha nem tudsz azzal a leendő házastársaddal ezekről, az Atyáról, a Fiúról, Szent Szellemről, ezeknek a dolgairól, megnyilvánulásairól, ajándékairól, vezetéseiről, kijelentéseiről nem tudsz beszélgetni. Akkor ne gondold, hogy főhúzod a gyűrűt, kimondod az igent, és attól a pillanattól kezdve úgy magától megy.
Nem. Számomra egy kulcskérdés volt, hogy olyan embert vegyek el feleségül, akinek van kijelentése, van látása, aki az Úrról, az Atyával, a Fiúval, a Szent Szellemmel való kapcsolatról, és akivel mikor beszélek, akkor inspiráljon, hogy belőlem is kijöjjenek ezek. És én is tudjak olyan dolgokat adni, ami belőle is több dolgot hoz ki. Ez fontos. De ezért imádkozni kell. Ne azért imádkozz csak, hogy megjöjjön a fehér lovon a herceg, hanem hogy milyen legyen. És ne a külsejére gondolsz, az hosszú, szőkehajú, kékszemű, lágy férfi, mint amit a Steve mondott, a Zeffirelli film volt az, vagy melyik Jézus film. A lényeg az, hogy a kapcsolatainkban az első Isten és Isten királysága legyen. Amen. Ebben meg tudunk állapodni. A kapcsolatok tudnak segíteni abban, hogy ki tudjunk jönni a tökéletlenségeinkből. Nem tudom, hogy melyiktek vette azt észre. Lehet, hogy ez csak számomra ilyen nagy fölismerés volt, hogy könnyebben észrevettem a tökéletlenségeket másokba. De segített ez nekem abba, hogy rájöjjek, hogy valószínű ők is így vannak velem. De segítenek a kapcsolatok, hogy kijöjjünk ezekből. Prédikátor könyve, 4. fejezet, 9-12, ismerős. Ezeket a verseket is leginkább ugye a férjek és a feleségekre szoktuk házasságkötésekkor, meg stb. Egyes oktatáskor használni, de nem csak arra vonatkozik. Sokkal jobban van dolga a kettőnek, mint az egynek. Nem azt mondja, hogy egy fiúnak, meg egy lánynak. Jobban van dolga kettőnek, mint egynek. Mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból. Ha megnézed azt a héber szót, ott nem csak egy ilyen 8,5 órás munkavégzésről van szó, hanem harcokról, gyötrődések, nyomások, ezekről van szó. Tehát jutalmuk van, amikor együtt gyötrődnek, együtt kínlódnak, együtt vannak nyomás alatt. Ezeknek fantasztikus gyümölcsei vannak. Miért? Mert ha az egyik közben el is esik, az fölemeli akkor a másik a társat. Aki pedig csak egyedül van, mint a magányos farkas, ha elesik, nincsen, aki fölemelje őt. Ha együtt fekszenek is ketten, persze ezt gondolod, hát ma akkor csak férfi feleség le. Ha együtt fekszenek is ketten, megmelegszenek. Az egyedülvaló pedig milyen módon melegedhetik meg? Mondott, hogy erre találták ki az elektromos párnát. Ha az egyiket megtámadja valaki, ketten ellene állhatnak annak. És a hármas kötél nem hamar szakad el. Tehát figyeld meg, ezek a beszédek arról szólnak, hogy szükségünk van a kapcsolatokra, és arra, hogy ápoljuk ezeket a kapcsolatokat. Miért? Mert független attól, hogy mennyire vagyok erős, vagy nem erős, ha van melletted egy hűséges, Úrba bízó ember, egy barát, akkor megsokszorozódik a te erőd. És ez akkor jön ki, amikor próbába vagy. Ez akkor látszik meg, amikor szükségben vagy. Amikor harcok vesznek körül. Akkor jössz rá, hogy a pokol kapui se tudnak diadalmat venni rajtunk. A héten most minden este imádós, dicsőítős összejövetelek voltak, profétáltunk, áldottunk, és fantasztikus dolog. Néhány nap alatt konkrét embereknek az életében láttunk változásokat. Így van? Nem mondom el, hogy miket. De ez azt jelenti, hogy vannak kulcsok, amiket az Úr az eklézsia kezébe adott, hogy tanuljunk meg vele bánni, hogy kinyissunk dolgokat. Vagy van olyan, amit be kell zárni. Van olyan, amit meg kell kötni, van, amit meg kell oldani. De rájövünk egy idő után, hogy ahhoz, hogy nagyobb dolgokat meg tudjunk nyitni,
vagy be tudjunk zárni, meg tudjunk oldani, vagy meg tudjunk kötni, nem vagyok elég egyedül. Kimondom ugyanazok a szavakat, és nem történik meg. De amikor testületileg csináljuk meg, és ehhez szükségesek a kapcsolatok. Mert nem csak arról van szó, hogy most sokan mondjuk, hanem arról van szó, hogy úgy mondjuk sokan, hogy a te szíved meg az én szívem egybe van kötve. A te szíved meg a melletted levő szíve ugyanúgy egybe van köttetve. És amikor egy szívvel, egy akarattal kimondunk, oldunk, kötünk, akkor utána a szemeinkkel látjuk, hogy az igaz, és valóságos, és működik. Kapcsolatok ezért vannak. Ha egyedül vagy, akkor legyőzhető vagy. Nem igazak ám azok a nagy kalandfilmek, amikor az egész 2,5 órás filmet, ami persze 25 évet végigölel a történetbe, végigharcolja legalább 3 hadsereggel szembe, sok 10 000 emberrel, mindenki fölött győz, persze néha kicsit elfárad, néha már éppen csak utolsókat tudja kinyújtani a kardért, de aztán végül mégiscsak győz. Tehát ezek el kell felejteni. Nincs ilyen. Ez úgy működik, hogyha testületileg csináljuk. Ez úgy működik, ha nem egyedül akarod megcsinálni. Ez úgy működik, hogy Krisztus testeként csinálom. És benne vagyok a testbe, és kapcsolódok. Nem fog legyőzni az ellenfél. Nem fog legyőzni se a bűn, se az átok, se a félelem, a betegség, se a nyomor. Nem tud legyőzni téged, de ehhez szükséges a megfelelő kapcsolatok. Isten királyságába, amikor élünk, úgy tudunk élni, hogy erről van egy kijelentés. Először is az atyával való kapcsolatról. De Isten királyi uralmáról is szükséges, hogy legyen kijelentésünk. Hogy vajon valamilyen módon lássuk. Izajás próféta mondja, látsz széles királyságot. A királyt ékességében látják a te szemeid. Tehát az azt jelenti, hogy a kérdés, Isten királysága milyen széles bennem. Isten királysága mennyire tudod kiszélesedni, kitárulni, kitágulni Istennek a uralma a szemeimbe, a szívembe. Ez azért kérdés, mert ahogy a kapcsolataid tágulnak, úgy tágul Isten királyságáról és királyi uralmáról is a kép. Ahogy kijelentéseket kapok az emberekkel való kapcsolatokról, ahogy kijelentéseket kapok a férjem, a feleségem, a gyerekeim, a szülőimmel, testvéreimmel, szolgáló társakkal, szolgálati ajándékokkal, a gyülekezetbe a többi emberekkel, más gyülekezetekkel, más gyülekezet vezetőivel, más városba, más országba levő gyülekezetekkel való kapcsolatokról. És azokat el tudom helyezni, mint Krisztus testébe, Isten kijelentett igazsága szerint. Az azt jelenti, hogy elkezd tágulni a szívem, a lelkem, a szellemem, és elkezdek szélesebb királyságot látni. És rájövök, hogy sokkal nagyobb, sokkal szélesebb, sokkal hatalmasabb, mint amit valaha gondoltam. Most, amit gondolok, amit tudok, amit ismerek, ami kijelentetett számomra Isten királyságáról, tudom, hogy 5-10 év múlva ennél sokkal szélesebb lesz. Mert nem csak úgy értem az Izajás 9:6-7-et, hogy az ő uralma növekedésének nem lesz vége, hogy az egyre több ember fölött, ez is igaz, vagy egyre több területen, ez is igaz, de úgy is értem és hiszem, hogy én bennem egyre több területet vesz birtokba. Egyre inkább kiszélesedik. Egyre jobban tud használni téged. Egyre jobban tudsz a királyságnak a törvényszerűségei szerint mozogni. A törvényszerűség, a szellemi törvényeket fölismerve, emberek építésére, gyógyítására, bátorítására lenni. Ehhez pedig szükségesek a kapcsolatok. Hogy a kapcsolatokban fölismerjem, hogy mi Istennek az akarata, mi Istennek a terve.
1 János 1, 1-től 3-ig ismeritek azokat a verseket, amiket ott János, ahogy elkezdi a levelét, azt mondja, hogy ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, szemeinkkel láttunk, szemléltünk, kezeinkkel érintettünk az élet beszédéről, ez az élet megjelent, láttuk, tanúbizonyságot teszünk róla, hirdetjük nektek az örök életet, ami az atyánál volt, de megjelent nekünk, amit hallottunk, láttunk, hirdetjük, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. És pedig a mi közösségünk az atyával, a fiával, Jézus Krisztussal. Melyikötök tudná azt evangelizáláskor nagy bátorsággal hirdetni? Azért jöttünk, hogy közösségetek legyen velünk. János ezt írta. Tehát micsoda identitása volt a Krisztusban. Micsoda identitása volt az atyával való kapcsolatban. Azért jöttem, azért írom le ezeket, azért prédikálok, hogy közösségetek legyen velem. De ő elmondja, hogy azért írom le ezeket, hogy közösségetek legyen velem, az a közösség, ami nekem van az atyával, és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ő tudta, hogy neki olyan közössége van az atyával, tudta, hogy olyan közössége van a fiúval, Jézus Krisztussal, tudta, hogy olyan közössége van Szent Szellemmel, ami bármelyik ember életébe bejön, meg fogja változtatni az életüket. És azt mondta, hogy ezt akarom, hogy legyen közösségetek velem. Ehhez meg kell nyílni, figyelj, nem csak ilyen spirituális módon, ilyen szellemi módon Isten fele, hanem meg kellett nyílni János felé. Meg kellett nyílni az emberek szívének János felé. És bizony, ez így van a hétköznapokban is. Nagyon sok keresztény azért nem tudja átélni az Istennel való kapcsolatnak a mélységét, magasságát, szélességét, hosszúságát nagyobb módon, mert nem nyílik meg a szív a másik ember a testvére felé. Ahogy Pál apostol mondja a korintusiakhoz, hogy szorosságban vagytok, a szívetekbe, nem férünk bele. Arra kérlek, hogy nyissátok meg a szíveteket, hogy beleférjünk. És azt mondja Pál, amikor bele fogunk férni, Istenből fog belétek több férni. Az ő természetéből fog az Atya többet megosztani tudni veletek. Jézus Krisztusnak a karakteréből több minden fog belén férni, hogyha többetek belén fér. Érdekes dolog ez. De Isten a saját képmását teremtett bennünket, azért működik így. Ilyen. 2 Korintus 13-ban a 14-es vers azt írja, 2 Korintus 13, a 10, mondjuk maradjunk a 13-asnál. Van, amelyik verzióban van 14-es is. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal. Tehát itt a közösségről beszél. Amikor a gyerekeiddel foglalkozol, akkor azért tanítatod, azért neveled többek között, hogy sikeres legyen. De nem az iskolai sikerek fogják sikeressé tenni. Nem a tanulmányi eredmények, a megszerzett diploma minősége, vagy ez, vagy az, vagy amaz, hanem a kapcsolatai teszik őt sikeressé, vagy sikertelenné. A nyelvtanulás nem azért gyömöszöljük, mert hogyha van egy nyelvvizsga, akkor x ponttal több van a fölvételin, vagy akkor x forinttal többet kapsz a munkahelyeden, mert egy átsorolás másik kategóriába esel. Ez is igaz, de nem ezért kell tanulni, hanem a nyelvtudás miért szükséges? A kapcsolatokhoz. Az a helyzet, hogy a mi generációnk itt
ebbe az országba. És tudom, hogy a többség, akkor már nem ez a generáció, de az a helyzet, hogy a mi generációnk, az a generáció, ami ezt nem értettük meg. Nyomadtak, mi 12 évet tanultunk oroszul. De nem biztos, hogy most tudnék beszélni. Aga gavarit, i rákupáva vódu. Erre emlékszem, ez a rák meg a holló meséje. Meg a mi atyánkot, mert azt minden, a gimnáziumban minden orosz óra előtt elmondtuk. Katolikus gimnáziumban jártam. Ószlávul. Amit a kutya se ért már. Tanultunk ugye angolt is, de 1977-ben vizsgáztam belőle. És utána nem használtam. És amikor találkozol egy angolul beszélő emberrel, és általában az angolul beszélő emberek természetesen kivétel a jelenlevők, mert a kivétel, mert ők tényleg kivételek, tehát ez nem udvariasság. Általában nem akarnak más nyelven megtanulni. Mert természetesnek veszik, hogy mindenki más angolul fog megtanulni. De Darko is megtanult szlovénul. Steve is megtanul szlovén, meg még mit tudom én, hogy hol, tehát német, meg az úr tudja. De az a helyzet, hogy tudomásul kell vennünk, hogy a magyar az nem világnyelv. Még. Szóval a gyerekeket meg kell tanítani a kapcsolódási képességet. Kifejleszteni bennük, meg kell tanítani őket, hogyan kapcsolódjanak, hogyan vegyenek föl, hogyan építsenek kapcsolatokat, hogyan alakítsanak kapcsolatokat. Mire figyeljenek oda a kapcsolatokba. Ez igaz a természetes gyerekeknél is, de igaz a szellemieknél is. Ha házi csoportot vezetsz, gyülekezetet vezetsz, egyszerűen meg kell tanítani az embereket, hogy hogyan kezdjenek kapcsolatokat, hogyan indítsanak, hogyan alakítsanak, formáljanak. Egy-egy kapcsolatban mire figyeljenek oda? Nem jó, amikor csak az egyik fél dominál, amikor két emberről van szó. Nem jó, amikor az egyik akarja csak változtatni a másikat. Az nem jó. A házasságkötésünk elején leginkább én akartam meggyúrni a Katit. Halleluja. De túlélte, azt mondja. Dicsőség az Úrnak. Tudod, sokkal fontosabb a kapcsolódási képesség és kapcsolattartási, kapcsolatkiépítési képesség egy embernél, mint az, hogy milyen IQ-ja van, milyen értelmi képességei vannak. Sokkal fontosabb a sikerhez. Akkor lesz sikeres, hogyha a kapcsolataiba átéli, hogy tud adni, és tud kapni, tud elfogadni. A gyülekezetünkben is látom azt, hogy vannak emberek, akik nehéz, hogy elfogadjanak. Ezt meg kell tanulnunk. Mert sokszor, ahogy elfogadjak dolgot, meg kell alázkodnom. Miért? Mert azzal elismerem, hogy az nincs meg nekem. Az hiányzik. De ettől én nem vagyok alacsonyabb rendű. Egyszerűen csak elismerem azt, hogy nem vagyok tökéletes. De attól még, hogy elismerem, hogy nem vagyok tökéletes, hidd el, hogy nem csinálsz semmi rosszat. Egyszerűen csak a realitás érzéke növekszik az embernek. 1 Péter 1.22 az egyik legmarkánsabb biblia vers ezzel a témában itt a bevezetésnél. 1 Péter 1.22. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való
testvéri szeretetre tisztítva meg a szellem által, egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Figyeld, a kapcsolatokhoz a kulcs a szívnek az állapota. Tehát, hogy most az van benned, hogy szeretnéd megnyitni egy barátnak a szívét, akkor a kulcs ehhez a te szíved. A te szíved. Ha tartós, jó, építő, számodra bátorító, vigasztaló, szeretett csatorna kapcsolatokra, azért mondom így, mert oda-vissza, kapcsolatokra vágysz, akkor egyszerűen a szívembe be kell, hogy húzzam azt a szeretetet, aminek sosincs vége. Lehetséges ez? Igen. Mert azt mondja, lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre, és itt az emberbaráti, a fileó szeretet, a Philadelphia szeretetről van szó. És erre a szívemet az igazság iránt való engedelmességben tisztítja meg a Szent Szellem. És hogyha elkezd megtisztulni a lelkem, elkezd megtisztulni a pszichém, a gondolataim, az érzéseim, az akaratom. Nem akarom, nem akarom. Na hát ebből kell az igazság iránt való engedelmességben megtisztulni, hogy akarom, akarom, uram, azt, amit te akarsz, akarom. Egymást tiszta szívből buzgón szeresétek. Itt viszont már az agapaó van, vagyis az a szeretet, ami, mit mond Isten, hogy mikor múlik el? Soha. Ma van 24-e, Szent Iván. Éj. Ugye régen ilyenkor volt a napi egyenlőség. Régen, évszázadokkal ezelőtt, június 24-e volt a leghosszabb nap. A földtengelyének a ferdesége is változik, meg stb. És most már a leghosszabb nap, jelen pillanatban 21-e. De ezért maradt azért a Szent Iván éji tűzugrás, meg a varázslások, stb. Miért csinálják ezeket? Leginkább a kapcsolatokért. A kapcsolatokért vesznek igénybe nagyon sok varázslást. Szerelmi dolgok, házassági, jegyességi, párválasztási dolgok, mind a kapcsolatokért. Ha megnézitek a mágiákat, fehér, fekete mágiákat, legtöbb célja a kapcsolatok. És Isten, nézd meg, amiért eljött, a célja az, hogy a kapcsolatot helyreállítsa. A názereti Jézus és a Krisztus azért jött emberként el, hogy a közösséget, a kapcsolatot helyreállítsa. Itt az van, hogy először az igazság. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességbe. Nem működik másképp. Második lépés a lélek megtisztítása. Ez a megszentelődés. Harmadik lépés az őszinte szeretet. És figyeld meg a kapcsolatokba, hogyha nem akar bármelyik fél az igazságnak alá engednie magát, nem akarja az engedést az igazságnak. Most miért abból az öreg könyvből akarod nekem megmondani, hogy mit csinálja? Hát, hozok én neked újabbat is. De az a helyzet, nem tudok jobbat. Mert Isten az, aki formát alakított, tehát ő tervezte el. És ahogy elkezdek engedni az igazságnak, egyszerűen a lelkem készé válik arra, hogy képes leszek szeretni tiszta szívből. Készé válok arra, hogy befogadjam Istennek az agapeó szeretetét.
ami már sosem múlik el. Az agape szeretetnek a forrása az maga Isten, mert ő maga az az agape szeretet. És amikor egyre több időt tölt el az ember vele, egyre inkább vele érsz, vele jársz, akkor azt veszed észre, hogy ezt érzed is. Mert van úgy, hogy nem érzed az agape szeretetet se. És akkor azt mondod, hogy hát már nem szeretem. De én szeretem, mert az sosem múlik el. Megkérdeztetem minden egyes házasságkötéskor, mind a két felet, hogy szabad akaratból, tiszta szívből, szerelemből szereti-e. Addig nem adom össze, még nem mondja ki. Ha kimondja, akkor emlékeztetni fogom mindig. Ez a szeretet sosem múlik el. Nem múlik el. Úgyhogy amikor csapkodja az ajtót, megkiabál, meg elválok, meg mit tudom én, mit mond, akkor is miért az a szeretet ezt mondatja veled? Nem szeretem már, mondom, ilyen nincs, hát az sosem múlik el. Én nem érzem. Hát azt nem mondta a Biblia, hogy te minden percbe fogod érezni, de azt mondta, hogy sosem múlik el. És olyan kapcsolatokban élünk, amiben az agape szeretetet is meg tudjuk élni. Sőt, ahogy az igazságnak engedelmeskedünk, az emberbaráti fileó szeretetet is képesek vagyunk átadni egymásnak, és el is tudjuk fogadni a másiktól. Én emlékszem, hogy megtérés után is én olyan közösségbe tértem meg, ahol hát két puszival puszilkodva megöleltük egymást. Aztán néhány év múlva egy olyan közösségbe keveredtem egy másik városba, költöztünk, mentem el, ahol hát nem volt meg ez az ölelkezés, meg a puszilkodás sem. Most is oda kell figyelni, mert ha X közösségben levővel találkozom, akkor figyelni kell, mert hogyha férfit akarsz megpuszilni, akkor gáz van. Akkor úgy néznek rád, hogy te nem vagy. Mert abban a közösségben a férfi csak a nőt, a nő meg csak a férfit puszilgatja. Vagy puszilja meg szeretet csókjával, tisztaságban. De van olyan közösség, amikor a pásztor testvérnek a feleségét akartam, elfelejtkeztem. Hát eltolt a pásztor onnan. Ott volt a Kati is, látta. Pedig a szívem az Úr látta, hogy tiszta volt meg. Ott viszont komoly problémád lehet, hogyha te, mint férfi, valamelyik nőt akarod szent csókkal köszönteni. Az nem működik. Nálunk lehet ezt is, azt is. De tudjátok, nem ez a lényeg, hanem az, hogy a szívedben mi van. Képzeld el, hogy érezte magát Jézus, amikor Júdás megcsókolta. Vajon amikor téged testvér megcsókolt, mindig tiszta volt előtted, hogy mekkora szeretet árad belőle? Vagy mindig teljes őszinte szeretet közlési szándékkal, tisztasággal, bátorító, vigasztaló, fölemelő szándékkal ölelted meg, és köszöntötted a testvért? Dicsőség az Úrnak, hogyha igen. De ettől függetlenül az agape szeretet az ott van benned. És ha egy tisztaságra, az igazságnak való engedelmességen keresztül megtisztul a lélek, a psziché, megtisztul az élet, akkor azt veszed észre, hogy nem csak az agapé van benned, hanem az emberbaráti szeretet is kiárad. Tudjátok,
Az embernek Isten adott egy ajándékot, és az a fileó szeretet. Ez egy különleges dolog. Ami nincs meg az angyaloknál. Meg az állatoknál se. Az embereknél megvan. Olyan módon ki tudjuk fejezni a szeretetet, ami benned van az agapé a szellemedbe, amit a Róma 5-5 alapján Isten a Szent Szellem által beléd rak, beléd pumpál, beléd önt, beléd helyez, hogy nem csak ilyen spirituális módon, faarccal, csak úgy kidiffundál belőled, hanem egy emberbaráti módon a másikat lelkileg és pszichikailag is fölüdítően, megbátorítóan, megvigasztalóan tud kijönni belőled. Lehet, hogy csak egy gesztus az arcodon keresztül. Isten ezért mondja és akarja, hogy éljünk olyan kapcsolatokban, hogy az igazságnak engedelmeskedve a szívünk, a lelkünk egy tisztaságban éljen, hogy tudja használni az ő agape szeretetét, hogy az emberbaráti kapcsolatokon keresztül áradhasson, és tudjunk bátorítani, vigasztalni. Tudjátok, én átéltem olyat, egy testvér kezet fogott velem. Nem valami nagy dologra gondoljatok. Kutyául éreztem akkor magam is. Úgy voltam, hogy minek vagyok itt. Nem mondott semmit, csak kezet fogott velem. De a kézfogásban egy bátorítás volt. Semmit nem mondott. Nem mondott, hogy ezt mondja az Úr. Nem ölelt át. Csak kezet fogott velem. De a kézfogásban benne volt Istennek a bátorítása. Benne volt Istennek a szeretete. Benne volt Istennek a vigasztalása. És azt mondtam, hogy érdemes. Uram, megyek tovább. Érdemes. És csak egy kézfogás volt. Hány embernek tudsz te olyan kézfogást adni, amin keresztül, mert az igazságnak való engedelmességre, odaszámba, megtisztul a szív, megtisztul a lélek. Ki tud a te kézfogásodon keresztül Istennek a szeretete áradni? Ki tud az emberbaráti szeretet úgy áradni, hogy az bátorítani fogja? Lehet, hogy egy szó, egy hang nélkül. Egy nagy kérdés. Minek kell kitisztulnia belőlem, hogy az agape szeretet kiáradjon a kapcsolataimba? Minek kell kitisztulnia belőlem, hogy az agape szeretet legyen a kapcsolataimnak a fundamentuma és alapja? Alfája és omegája. Egy szóval mi? Az önzés, az önszeretet. A két asszony egyből tudta, meg a három asszony. Jó munkát végeztünk. Na, ebből kell megtisztulni. Dicsőség az Úrnak. Tudod, az önzés, az önszeretet tudja megmutatni azt leginkább, hogy Krisztus nélkül ki vagyok. Krisztus nélkül mire vagyok képes? Ez az önzés és az önszeretet. És amikor ezt úgy az igazságnak való engedelmességre odaszánva hagyom, hogy ezt kiégesse, kitisztítsa belőlem az Úr, akkor azt veszed észre, hogy a kapcsolataid tartósak lesznek. Ez nem föltétlen azt jelenti, hogy mindenki szeretni fog téged. De tartósan fognak kapcsolódni hozzád. Vagy így, vagy úgy. De tartós barátságokat is így fogsz tudni átélni. Olyan kiszámítható emberek és barátok vannak körülöttem, akikért nagyon hálás vagyok. Régóta, hosszú évek óta ismerem őket. És nem kell tudnom azt, hogy
ide megy, oda megy, hova megy, kivel találkozik, mit mond, mert tudom, hogy ki ő. Mert az igazságnak való engedelmességbe együtt szántuk oda magunkat, hogy hadd tisztítson az Úr a szívünkbe, a lelkünkbe, az életünkbe. Átláthatóak vagyunk egymás számára. Kiszámítható. De a tiszta szívből való szeretetre egyszerűen az vezet el, hogy az önszeretet elhal. Az önszeretet csak úgy lárpúrlár nem hal el. Azt valakinek meg kell ölnie. Az igazság képes erre. És ahogy alávetem magam az igazságnak, az igazság valami olyan fantasztikus csodát végezel, azt veszed észre magadba, hogy hogy létezik ez, Uram? Tegnap ezért még toporzékoltam. Ma már csak a fejemet verem a falba. Fantasztikus változások ezek. De hogy tovább engedelmeskedek az Úrnak, az ő beszédének, az igazságnak, ó, hát holnap fantasztikus. Már csak a tenyereimet csapom össze. Lehet, hogy még egy-két morgolódás kicsúszik, de hogy telik az idő, és az igazság egyre inkább uralmat vesz bennem, magam se értem, hogy csinálja ezt az Úr, de már se toporzékolás, se fejfalba verés, se ajtócsapkodás, se morgolódás. Istenem, mi történt velem? És akkor rájössz, hogy hát már élek többé nem én. Él benned a Krisztus. És rádöbbensz, hogy nem is olyan nehéz. Egyszerűen csak az igazságnak való engedelmességre kell odaszállni magunkat. És a többi úgy megy magától. Elkezdjük az igazságnak engedelmeskedő életet, és rájövünk, hogy nem is olyan csúnyák azok az emberek. Tudjátok, mint az a kis óvodás kislány, 4 éves, mindig az apukája vitte el az óvodába autóval. Megbetegedett az apuka. És elvitte az édesanyja az autóba, és este lelkendezve rohan be, apuka, képzeld el! Ma egy macska Jancsival se találkoztunk az uton. Mert az anyuka vezetett. Nem volt se macska Jancsi, se paprika Jancsi az útba. De észreveszed azt, hogy a testvérek milyen kedvesek tudnak lenni. Minél inkább engedelmeskedünk az igazságnak, annál több kedvességet találsz a testvérekbe. Azt mondja, hogy a szentekben, akik e földön élnek, azokban van a gyönyörűségem. Így van. Barátom, mennyire élettől elszakadt dolog. Szenté avatjuk azt, aki legalább már 50 éve boldoggá lett avatva. Amikor már minden ember kihalt, aki személyesen ismerte. És akkor szent lehet. Vagy szobrot állítunk neki, miután megölték az apáink, eltelik néhány év, és utána teret nevezünk el róla, meg épületet, meg iskolát. Nem így van? Most nézz körbe, ott van, ki van melletted, mögötted, előtted. Én vagyok előtted. Nézz körbe, hogy kik vannak ott körülötted. Micsoda szeplőket, sömöröket, tyúkszemeket, szellemértelemben látsz bennük. Mibe tudnád megkritizálni? Mivel tudnád jól megsérteni? Mivel tudnál neki fájdalmat okozni? Vajon ehhez kellene több erőfeszítés, vagy pedig ha azon gondolkoznék, mivel tudnám őt építeni? Mivel tudnám őt bátorítani? Mivel tudnám őt megvigasztalni? Mivel tudnék örömöt szerezni? Mivel tudnám kifejezni a szeretetemet feléje?
És ahogy az igazságnak engedelmeskedünk, azt veszed észre, hogy egyre inkább följön belőled az utóbbi. Figyeld meg például, amikor valaki a paráznoságról beszél. Prédikáció. Miről beszélek? Tehát elkezdek törvényeket, moralizáló, bűntudatot okozó beszédeket mondani, vagy pedig mit csinálok? Isten beszédét, Isten félelem keltése céljából fölállítom, és utána elkezdem a hitet fölépíteni, hogy legyen hite, hogy ő tud győzni a fölött. Legyen hite, hogy lehet enélkül a bűn nélkül élni. Lehet győztes életet élni. A kapcsolatok, ha az igazságnak való engedelmességben éljük az életünket, azt veszük észre, hogy egyre több jót hoz ki belőled. Azt a dolgot, ha engedelmességben élem meg az életemet az igazság felé, ugyanazt a dolgot sokkal pozitívabban tudom elmondani. Építően tudom elmondani. Sokkal könnyebb egy dolog negatív oldaláról beszélni, hogy mit ne csinálj. Sokkal nehezebb megfogalmazni azt, hogy mi följön belőled az utóbbi. Figyeld meg például, amikor valaki a paráznoságról beszél. Prédikáció. Miről beszélek? Tehát elkezdek törvényeket, moralizáló, bűntudatot okozó beszédeket mondani, vagy pedig mit csinálok? Isten beszédét, Isten félelem keltése céljából fölállítom, és utána elkezdem a hitet fölépíteni, hogy legyen hite, hogy ő tud győzni a fölött. Legyen hite, hogy lehet enélkül a bűn nélkül élni. Lehet győztes életet élni. A kapcsolatok, ha az igazságnak való engedelmességben éljük az életünket, azt veszük észre, hogy egyre több jót hoz ki belőled. Azt a dolgot, ha engedelmességben élem meg az életemet az igazság felé, ugyanazt a dolgot sokkal pozitívabban tudom elmondani. Építően tudom elmondani. Sokkal könnyebb egy dolog negatív oldaláról beszélni, hogy mit ne csinálj. Sokkal nehezebb megfogni.

Legyen hite, hogy lehet enélkül a bűn nélkül élni. Lehet győztes életet élni. A kapcsolatok, ha az igazságnak való engedelmességben éljük az életünket, azt veszük észre, hogy egyre több jót hoz ki belőled. Azt a dolgot, ha engedelmességben élem meg az életemet az igazság felé, ugyanazt a dolgot sokkal pozitívabban tudom elmondani. Építően tudom elmondani. Sokkal könnyebb egy dolog negatív oldaláról beszélni, hogy mit ne csinálj. Sokkal nehezebb megfogalmazni azt, hogy mit csinálj. Hogy csináld, hogy az előbbre vigyen? Hogy csináld, hogy győzz? Hogy csináld, hogy legyőzd azt? Mert ehhez kell egy hit. Ehhez kell egy kijelentés. Ehhez kell valami, ami már benned van. Az igazságnak való engedelmességből. No, a kapcsolataink célja, és ezzel befejezem, micsoda, hogy eljussunk az elhívásunk teljességére. Amit az Atya kigondolt a Krisztusban rólad, az mind megteljesedjen. Nem fogunk most végigmenni, csak egy imán. De szeretném, hogyha valahogy belevésődne ezekbe a napokba, mindegyikünk szívébe, hogy a kapcsolatok annyira fontosak Isten számára az életembe és a te életedbe, lehet, hogy egy kicsit megbotránkoztató, mint te. A kapcsolatok annyira fontosak Isten számára az életedbe, mint te. Te magad. Mert rájössz, hogy a kapcsolatokba te magad vagy benne. A kapcsolatok határoznak meg téged. És amikor Isten azt mondja, hogy te fontos vagy számára, ő ezzel azt fejezi ki, hogy fontos számára, hogy milyenek a kapcsolataid. Fontos számára, hogy milyen kapcsolatokban élek, mert ezek a kapcsolatok határoznak meg engem. Ezért ossza meg magát velünk, mint atya, ezért osztja meg magát velünk, mint a király, a fiú, a Szent Szellem, hogy egyszerűen a kapcsolatokba fölismerjük, föltaláljuk magunkat, elkezdjük élvezni a kapcsolatokat élni, mert azt mondja, hogy ez vagy te, mert kapcsolatokra hívtalak, kapcsolatokra teremtettelek. Csak két dolgot, a szeretet, a hit, másoknak az mások fele való érdeklődés és értékelése, az elérhetőség mások számára, tiszteletadás mások számára, időt adni mások számára, és kommunikálni mások számára, másokkal. Ez a hét dolog, benne van mind. Erről majd holnap. Utána mondunk egy imát, és akkor a töltött káposzta is jöhet. Mennyei atyám, hálát adok a te szeretetedért. És köszönöm neked, Uram, Jézus Krisztus, lejöttél ide a földre, hogy engem belevezess a Teremtővel, az örökkévaló, mindenható Istennel, mint atyával való kapcsolatba. Köszönöm neked, Uram, kapcsolatokra terveztél, kapcsolatokra teremtettél, kapcsolatokra készítettél el. És azt mondom, Uram, kész a szívem. Megfussam azt a pályát, hogy az igazságnak való engedelmességben megtisztuljon a lelkem. Készé váljak, hogy a te agape szereteted a Szent Szellem által tudjon működni, kifejeződni, áradni bárki felé. Nem akarok személyválogató lenni, hanem aki fele akarsz áradni, arra igent mondok, segíts meg ebben. Édesatyám, odaszánom magam az agapé szeretet.

0: életre. Az igazságnak való engedelmességben, a lelkem megtisztulásában, az emberbaráti szeretetre. Oda szánom magam a hitre, hogy tudjak az emberek megjobbulásában, Krisztusivá válásában hinni. Oda szánom magam, hogy értékeljem a másikat. Elérhetővé váljak mások számára, hogy tudjam tisztelni őket, hogy időt szakítsak másoknak, és kommunikáljak másokkal. Bontsd ezeket mind ki, és vezess bele azokba a kapcsolatokba, amelyeken keresztül azzá tudok válni, ami a te szívedben már vagyok.
1: Elhangzott Nemes Pál Kapcsolatok című tanítása.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli Fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
1: Növekedjünk Hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben Nemes Pál pénzügyek című tanítását hallhatjuk.
3: Éjjel elolvastam azt a házi feladatot, amit annak idején a Prepper School-ba írtam, ezután a modul után. Ugye akkor egy hétvégén volt a négy oszlopról szó, a Békességháza négy oszlopáról szó, és ezért a házi feladatban is csak a negyed része volt, ami erről szólt, de nagyon érdekes volt, és tanulságos volt. Ez 2007-ben volt, és 2007-ben a gyülekezetünk hetedik éves volt. És amiket ott leírtam, igazságokat, tanulságokat, kijelentéseket, amit megértettem ezen tanításokból, és amit a gyakorlatba is beraktam, majd bele igyekszem fűzni. De nagyon tanulságos és nagyon megszívlelendő, és most, hogy újból elolvastam néhány év után, négy év után, számomra is bátorító volt. Először is azt gondolom, és azt hiszem, hogy amikor erről a területről beszélünk, minden egyes otthonnak, családnak, minden egyes gyülekezetnek, minden egyes országnak, népnek, ahogy szoktuk volt mondani, van egyfajta kultúrája a gazdasági területen is, mint ahogy Isten királyságának is. Általában, amikor ezen a területen tanításokat hallunk, akkor többnyire más gazdasági berendezkedésben, más kultúrákban élő, vagy mozgó, vagy fölnövelkedett emberektől hallunk tanításokat. De ugye Darko is elmondta, hogy már jó néhány éve ő is egy olyan berendezkedésű országba, vagy hát nem olyan jó néhány, de 3-2 másfél éve, ott van Szlovéniában, ahol előtte másfajta gondolkozásmód volt, és hát nálunk is ezen a helyen elvileg 22 éve rendszerváltás volt, de ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az elmékbe, a folyamatokba, a struktúrákba, a társadalomba megváltozott egy csomó dolog, és úgy hiszem, hogy egy csomó olyan berögzült metódusból, folyamatból, gondolkozásmódból, asszociációs pálya rendszerekből. Először is, engedjétek meg, hogy ezt így fogalmazzam, nem muszáj ezzel egyetérteni. Úgy hiszem, hogy meg kell térni. Mert változásra van szükség abba, hogy utána Isten valami újat tudjon létrehozni, elkezdeni. Bizonyos dolgokat meg kell bánnunk. Lehet, hogy nem én találtam ki azt a metódust, azt a rendszert, amiben élünk, de egy teljesen rossz és teljesen ördögi rendszerben élünk. És amikor ezt meglátjuk, tehát például nagyon egyszerű dolog, tehát a Darko elmondta ezt, hogy beraksz X összeget havonta, milyen fantasztikus összeggé alakul. Itt az elmúlt 20 évben átéltük mi azt, akármennyit raksz be, hoztak már olyan törvényt, hogy húztak egy limitet, és ha azon fölül volt bármennyi pénzed, azt elvesztetted. Kész. Ilyen törvény. Azóta kétszer hozták már olyan törvényt az ebbe az évbe is, bármennyi pénzed volt, egyszerűen adóba elvitték a hozamot. Gyakorlati példa, X testvér, $5000 ben volt néhány évvel ezelőtt a bankba, 2 évre rá, az az $5000 már nem ért csak 4000-valahány százat. Persze, hogy van kamat, meg minden, de sokkal több volt az adó, meg ehhez, meg az. Máshogy működnek. És bizonyos dolgokat meg kell bánnunk, nem azért, mert ezt feltétlen én találtam ki, vagy te találtad ki, hanem van egy olyan metódus, egy olyan rendszer, amiben élünk, ami abnormális. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik. A másik dolog pedig az, hogy vannak olyan törvényszerűségek, amiket meg kell ismernünk, de mégis a legfontosabb az, hogy föl kell építenünk a hitet rá. Mert kell hit minden egyes személyes döntéshez, hogy az hitből valósuljon meg. Az egyik, amit a Dárkó is említett a Máté 6.21-ben, az a Biblia vers, emlékeztek a hegyi beszédbe, Jézus azt mondja, hogy ahol van a kincsed, ott van a szíved is. Az a helyzet, hogy nem azért hordom a inkzsebembe a pénzemet, mert hogy itt van a... Tehát nekem a bukszámban nincs pénz. De nem azért hordom itt, mert hogy itt van a szívem, hanem hogy kéznél legyen. A zsebembe, a fal zsebembe nem hordom, mert mikor hordtam, akkor idő után, hogy szétülöm, szétment a papírpénz. És úgyhogy én itt szoktam hordani, ami éppen van cash, úgy kéznél. De a lényeg, én úgy hiszem, hogy a szívem a legfontosabb, ami már elhangzott többször, de azt hiszem, hogy nem elég sokszor hangsúlyozni, hogy a viszonyulások, amikről szó van, amiket tanulunk, igazából a szívnek a hozzáállása. Bármilyen viszonyulás, amit tanulunk, 1 pont, 5 pont, 10 pont, mindegyiknél a legfontosabb és a lényeges, hogy a szívem hogyan áll ehhez az egészhez. Családunkból, családjainkból, a kultúránkból, a társadalomból is egy csomó képet szedtünk össze. És az nagyon komolyan meghatároz. És ezeket is össze kell szedni, nem csak az ország, a társadalom, a kultúra, hanem bizony össze kell szednünk a családunkba összeszedett képeket is, melyek azok a pozitív, vagy melyek azok a negatív minták, amiket összeszedtünk, és azokkal is el kell számolni, vagy le kell számolni, megoldást kell találni, és úgy hiszem, hogy mint ahogy Isten királyságában a legtöbb dologra a megváltás hozott egy teljes megoldást, Jézus Krisztus vére hozott erre is megoldást. Vannak dolgok, amiket meg kell bánni, különben nem tud ki kopni az életemből. Nem helyettesítődik automatikusan Isten királyságának a pozitív és jó értékrendje és működési elve az életembe, csak hogyha tudatosan ráállok és elkezdem azt kidolgozni. Nem fog attól jól működni az anyagi terület az életemben, hogyha meghallgatok egy szemináriumot, vagy sok tanítást is, hanem szisztematikusan el kell kezdenem végigdrágni, hogy mik azok a rossz, negatív képek, amiket ki kell írtanom, mint a gazt. Tudjátok, van ez a tarack. Az olyan, hogy vagy mint az ecetfa. Az nem úgy van, hogy most kihúzod, és akkor vége van, hanem újból, és újból, és újból. Úgyhogy nagyon sokszor mélyre kell ásni, és a legutolsó gyökereket is ki kell tépni. És az anyagi dolgainknak a megváltozásához is úgy hiszem, hogy ez szükséges. A másik dolog, ami hiszem azt, hogy ezen a területen, hogy változás álljon be, szintén a mennyei atyáról való kijelentés, a vele való közösség, a vele való kapcsolat, a róla alkotott képem fogja talán leginkább meghatározni a pályámat, a sorsomat. A Máté evangélium 7.11-es versében, vagy akár a Lukács evangéliumában is nézhetnénk, Jézus ott elmondja a különböző példázatokat, és ott a hegyi beszéd, vagyis a királyság alapjainak, alapelveinek a levettetése közbe, levetése, megvetése közbe, elmondja, hogy ha mi gonosz létünkre tudunk a mi fiainknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a mi mennyei atyánk jó dolgokat azoknak, akik tőle kérik. Ebbe az egész képbe valami van, sok minden van, tudom, lehet erről beszélni, de az, hogy a menny királyságában, Isten királyságában az alapelvek mindig Istenből, az ő személyéből fakadnak. És ezek a versek is arról beszélnek, hogy egyszerűen ő jó. Hogy van-e olyan képem, amit nem olvastam, nem pusztán egy énekbe hallottam, Isten jó, nagyon jó, stb. Vagy különböző tanításokban, hogy elsajátítottam, bibliaverseket megtanultam, hanem van egy olyan biztos kijelentés, ami beégett a szívembe, hogy minden körülmények között meg vagyok arról győződve, nem tud senki és semmi elbizonytalanítani afelől, hogy jó. És ha én oda megyek hozzá, mint az ő gyermeke, ő jót fog nekem adni. Ez meggyőződésem, hogy alapvető ahhoz, hogy ez az egész terület a helyére kerüljön mindegyikünk életébe. Voltak a hozzáállásokról is szó. Egy területről még hadd beszéljek, mielőtt a személyes dolgokról is tovább mennék. A pénznek a szeretett dolgokat azoknak, akik tőle kérik. Ebbe az egész képbe valami van, sok minden van, tudom, lehet erről beszélni, de az, hogy a menny királyságában, Isten királyságában az alapelvek mindig Istenből, az ő személyéből fakadnak. És ezek a versek is arról beszélnek, hogy egyszerűen ő jó. Hogy van-e olyan képem, amit nem olvastam, nem pusztán egy énekbe hallottam, Isten jó, nagyon jó, stb. Vagy különböző tanításokban, hogy elsajátítottam, bibliaverseket megtanultam, hanem van egy olyan biztos kijelentés, ami beégett a szívembe, hogy minden körülmények között meg vagyok arról győződve, nem tud senki és semmi elbizonytalanítani afelől, hogy jó. És ha én oda megyek hozzá, mint az ő gyermeke, ő jót fog nekem adni. Ez meggyőződésem, hogy alapvető ahhoz, hogy ez az egész terület a helyére kerüljön mindegyikünk életébe. Voltak a hozzáállásokról is szó. Egy területről még hadd beszéljek, mielőtt a személyes dolgokról is tovább mennék. A

nagyon jó, stb. Vagy különböző tanításokba, hogy elsajátítottam, bibliaverseket megtanultam, hanem van egy olyan biztos kijelentés, ami beégett a szívembe, hogy minden körülmények között meg vagyok arról győződve, nem tud senki és semmi elbizonytalanítani afelől, hogy jó. És ha én oda megyek hozzá, mint az ő gyermeke, ő jót fog nekem adni. Ez meggyőződésem, hogy alapvető ahhoz, hogy ez az egész terület a helyére kerüljön mindegyikünk életébe. Voltak a hozzáállásokról is szó. Egy területről még hadd beszéljek, mielőtt a személyes dolgokról is tovább mennék. A pénznek a szeretete. A pénzhez való többféle hozzáállás. A 2 Mózes 18-ban emlékeztek, amikor Mózes apósa Jetró látta, hogy hogyan hozza a döntéseket, hogyan bíráskodik Mózes. Az egész nép, aki ment hozzá, az egész nap állt, Mózes ült, olvasta a törvényt, és akkor törvényt, igazságot tett. És akkor vége volt, Mózes jó kifáradt még ülve is, persze a nép is jó kifáradt, mert végigálltak. És akkor ugye Jetró is megkérdezte, hogy te Mózes ezt nem jól csinálod, tehát te egyrészt ülsz, a többiek állnak végig, kifárasztod a népedet, meg közben te is kifáradsz, mert annyi ügy van rajtad, meg szakad rád, nem jó, és akkor választatok férfiakat. És az egyik ismérve az volt, akik gyűlölik a haszonlesést. Olyan embereket kellett berakni vezetőknek, akik gyűlölik a haszonlesést. Az gyakorlatilag az, aki állandóan a pénz után sóvárog, és ezek az emberek csak olyanok lehettek, Isten népe között olyanok lehettek, vezetők, felelősséget, hordozók, akik szabadok lettek, szabadok voltak a pénznek a kontrollja alól. A Lukács evangélium 12. fejezetében van, a 15-ös versben az, hogy vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, vagy telhetetlenségtől, mert nem a pénzben, nem a vagyonban való bővölködéstől függ az embernek az élete. Amikor anyagiakról beszélünk, ugye nyilván azért beszélünk róla, hogy elérjük azt, hogy valóban Isten tudjon az ő tervei szerint bennünket használni, hogy sáfárok legyünk, és egyre többet tudjon ránk bízni, nem azért föltétlen, hogy egyre magasabb életszínvonalon éljünk, hanem azért, hogy egyre többek életébe be tudja vinni az ő királyságának, királyi uralmának az igazságai, törvényszerűségeit, és egyre több ember ki tudjon jönni olyan békjogból, megkötözöttségekből, előítéletekből, és meglopottságokból, nyomorúságokból, amiben az ördög belevitte különböző okok miatt. Azt mondja, hogy elmondja, hogy először is a szívben hogyan történik ez a váltás. Ez könnyű elmondani, de amikor látja az ember, hogy mondjuk a fiatalok elkezdik az önálló pályát. Jegyesek elkezdenek jegyességben élni. Összeházasodnak a fiatalok, és ott van a lakás megoldás, ott van a munkahely keresési problémák, a családalapítási gondok, stb., hogy mindezek között a szív mire irányul? Vajon a terhekre, a megoldandó problémákra, a gondokra kezd el figyelni jobban az ember, vagy pedig a szív ugyanúgy rátámaszkodik, sőt, egyre inkább a növekvő, vagy a növekvő felelősségek és kiadások láttán és ismerete láttán még inkább rátámaszkodok az Úrra, és elkezdek még inkább benne bízni. Ez egy kulcs dolog, hogy a szívemet a felelősségek, a terhek közepette merre irányítom és mire fókuszálom. Jézus általában, amikor beszélt a példázataiba, gondoljatok csak a gazdag ifjú, add el mindenedet. Itt nem arról van szó, hogy most menj el, add el mindenedet, hanem a szívem hova irányul. Szívem mire irányul. Kész vagyok-e ezt az egészet is a saját kezemből a gyeplőt kiadni, és

0: Isten kezébe belerakni. Ez nem azt jelenti, hogy utána én nem foglalkozom vele, hanem ennek a terhét ráteszem az Úrra, elkezdem hittel és engedelmességgel az ő szellemi törvényszerűségei szerint élni az életemet, és teljesen elhiszem azt, hogy olyan lesz a jövőm, amit ő megígért. Teljesen függetlenül attól, hogy milyenek a törvények, milyen az adózási viszonyok, milyenek a gazdasági körülmények, milyen társadalmi, törvényi, politikai közegbe élek. Ettől teljesen függetlenül elhiszem, hogy Isten képes az ő törvényeit az én életembe is tökéletesen beteljesíteni, és minden ígéretét meg is fogja teljesíteni. A Timóteushoz írt levélbe az 1 Timóteus 6, a 9-es, 10-es verset olvasom csak először föl. A Darko beszélt, amikor ott a három ristermerőről volt szó, ugye az irigység, a másikra való figyelés, hogy neked mennyi van, neki miért annyia van. Az elmúlt 20 évben, vagy 22 évben is, ha megnéztétek, és a társadalomban most Magyarországon óriási különbségek lettek. Nagyon polarizálódott a társadalom minden szempontból. Ideológiailag, etnikailag, gazdaságilag, politikailag, vallásügyileg polarizálódások vannak. Elszakadtak még inkább gazdasági rétegek, szegények és gazdagok egymástól. De nagyon sokszor egy olyan rossz mentalitással viszonyul az egyik réteg a másikhoz, hogy hibáztatja, hogy biztos azért gazdag, mert lopott. Az meg se fordul a fejébe, hogy már az elején kimert lépni és mert kockáztatni. Mert olyan közegbe éltünk, egy paternalista, atyáskodó állam képbe és közegbe, ami mint egy fejős tejhez oda vezettek és oda láncoltak bennünket, és akkor onnan jött a ellátás. És ezt szoktatták meg az emberekbe. És akkor utána, amikor ez megszűnt, nagyon sokan továbbra sem mertek kilépni és kockáztatni. Akik kiléptek, nagyon sokan elbuktak. De sokan meg is gazdagodtak. Én nem azt mondom, hogy mindenki becsületesen gazdagodott meg, aki meggazdagodott, de a társadalomban mi a vélemény, mi a közvélemény, hogy aki olyan milliárdos, az biztos, hogy lopással és csalással szedte össze. De ez abnormális, és ez még abból a gondolkozás körből származik, amiben benne élünk, amit meg kell bánnunk. Mert ez akadálya lehet az egész országba, a városainkba, a kultúránkba, hogy egyszerűen normálisan Isten királysága szerinti törvényszerűségek szerint kezdjenek el egyre inkább működni a gazdasági folyamatok. Ezeket ki kell dolgozni. Bűnbánata, megvallásokkal, profétálnunk kell bele a gazdasági folyamatokba, profétálni kell új, normális, igazságos, jogosságos törvényeket. De ez idő, de amit hallottunk, hosszú tűrés, kitartás. 1 Timóteus 6.9.10. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, törbe, sok esztelen, káros kívánságba esnek, amelyek az embereket veszedelembe, romlásba meríti, mert minden rossznak gyökere a pénznek a szerelme, amely után sóvárogva némelyek eltévejednek a hittől, és átszegezik magukat sok fájdalommal. Ebbe a két mondatba, ha megnézed, egy csomó olyan gödör, verem, csapda van leírva, ami mind abból ered, hogy elkezdi valaki szeretni a pénzt. Mert amikor megvan a lehetősége annak, hogy kijöjj egy szegénységből, vagy egy szegénységi mentalitásból, kijöjj egy adósságból, akkor megvan a lehetősége a szívnek arra is, hogy elkezdjen a pénzre és a gazdagságra fókuszálni. És ez egy óriási csapda lehet szintén. 89 körül, a fordulat körül Nagyon sokakat látom a saját szememmel, akik egyik napról a másikra, vagy egyik hónapról a másikra milliómosok lettek. Most ez a millió, ez nem sokat jelent, de mondjuk a milliómosság az azért más jelent. És az a helyzet, hogy nagyon keveseket láttam, talán egy emberre emlékszem, aki ezt a jellemébe el tudta hordozni. Egyre. Én sokat láttam ilyet, aki milliómos lett. Mert, és ezek keresztények voltak, hozzá kell tennem, bocsánat. Miért? Mert ebbe a folyamatba, amikor meglátod Istennek a törvényszerűségeit, akkor is a fókuszba nekem a mennyei atya, az ő személye kell, hogy maradjon. Azt mondja, hogy ha én a gazdagságot akarom, akkor kísértést, tört választok. Olyan kívánságokat, amelyek veszedelembe, romlásba, bukásokba visznek. És az a helyzet, hogy higgyétek el, ne akarjunk bölcsebbek lenni, mint Isten. Ezt ő mondta, hogy ez így működik. Nem tudjuk másképp működtetni a dolgokat. Nem tudom azt mondani, hogy ó, majd én majd jobban fogom csinálni. Nem tudom jobban csinálni, mert az igazságnak alá vagyok rendelve. Az igazságnak alá van rendelve a te szíved, a lelked, az életed, a jelened, a jövőd. Azt mondja, hogy minden rossznak gyökere a pénzszerelme, amit után sóvárogva némelyek, még a hittől is el tudnak szakadni. Amikor elkezd valaki sóvárogni a pénz, a magasabb életszínvonal után, a gazdagság után, akkor az egy nagy csapda. A pénz az önmagában, tudjátok, hogy az nem jó, rossz, meg nem jó, de amikor szabad vagy a pénznek a szerelmétől, a pénznek a kontrolljától, akkor igazából szabad vagy az olyan kívánságoktól, ami bukásba vezet, romlásba vezet. A hirtelen meggazdagodás. Máté 13.22, ott a példázatok, emlékeztek a magvetőnek a példázatát, mint elmondja, hogy a tövisek közé esett mag, az, aki hallja Isten beszédét, de ennek a világnak a gondja, vagy a gazdagságnak a családsága megfojtja azt a kijelentett igazságot, és nem tud gyümölcsöt teremni. A gondok is, meg a gazdagság is. Ha van pénz, az is ugyanolyan csapda tud lenni. Ha nincs pénz, az is ugyanolyan csapda tud lenni. A lényeg a szív. És láttatok már ti is, meggyőződésem, olyan embereket, boldogan az Urat szolgálva, úgyhogy használta őket fantasztikus dolgokra, anyagilag is fantasztikus dolgokra, úgyhogy alig volt semmiük. És láttál olyat is, hogy boldogok, és sokuk van, és bőséggel élnek, és mégis szerényen élnek, és használja őket az Úr. Mert a szívük a helyén van. Úgyhogy ne az élet színvonalat lássuk magunk előtt, amikor az anyagiakról van szó, vagy Isten királyságának a szellemi törvényszerűségeiről van szó, hanem a szívemet minden féltett dolognál jobban őrizzem meg, még az anyagiak területén való mozgás közben is, meg amikor ezekkel kapcsolatban keresem Istent, hogy vezessen. Ugye beszélt a Darko is a két szélsőséges rossz pénzszemléleti módról, ugye a szegénységi szemléletről. Én egy katolikus szegény családból születtem, nemes a családfa, a neve, ugye a nagyapám az nemes nagy, stb. Volt, de azon a területen, ott az Alföldön, rengeteg nemes van. Mert néhány száz évvel ezelőtt, amikor háború következtében teljesen pusztává kiégették azokat a területeket, akkor Mária Terézia, meg az utána következő, jobbágyokat is felszabadítottak, embereket odaküldtek, polgárok mentek el városokból, Miért? Nemesi címet kaptak föld területért. Egyébként semmi nem volt. Vagyonuk nem volt. De elmentek, és nemesek lettek. Innen van a hét szilvafás nemes. Hét szilvafája volt. Vagy a bocskoros nemes. Nem nagyon volt neki mása. De volt egy cipője, és szabad ember volt, és nemes ember volt. Az Alföld ebből lett. Néhány évszázad alatt ezzé vált, vagy így lett. De egy szegénységi szemlélet, aki onnan jön, az biztos, hogy meg kell küzdenie. Mert az apáinktól, anyáinktól, ez nem azt mondom, hogy neked meg kell, mert te onnan jöttél, mert sokféle háttérből, családból jöttünk, de nekem meg kellett küzdeni, és tudom, hogy most is tudatosan ellene kell mennem, ellene kell állnom a döntésekbe, akár a gyülekezet financiális kérdéseibe, amikor előre haladunk, akkor is ezekre oda kell figyelnem, hogy az apáimtól, anyáimtól örökölt, és itt nem föltétlen a közvetlen édesapámra, édesanyámra gondolok, hanem a felmenő generációkra, amiket tőlük örököltünk, az pontosan arra van, hogy bent tartson egy olyan éppen elég megélek szinten. És ebből ki kell törni, mert ezek démonikus erők. Amikor ott szolgáltok, tehát Kiskunfélegyháza, új gyülekezet indítása, ez biztos, hogy egy szellemi erősség azon a abba a térségbe. Például elmész néhány 10 kilométerrel odébb, vannak már a Kecel meg ezek, nincsenek messze a város, Kiskörös, mégis más a mentalitásuk, mert azok kereskedő városok. Ezek pedig mezővárosok, és egész más a mentalitása. És az beül az emberekbe évszázadokon át. És nagyon sokszor akar jó szándékkal ugyanaz a képességű ember az egyik városba. Sikeres lesz, a másik városba pedig nem. Mert nem számolt le ezzel a szellemi erősséggel, vagy gondolkozásmóddal. A másik ugye a bővölködő látásmód. Amikor én megtértem, egy vidéki városba tértem meg, és egy olyan közegbe tértem meg, ahol nem dívott ez a bővölködési teológia, nem is hallottam róla. Én, amikor megtérésem után néhány évvel elköltöztem Budapesten egyik helyről a másikra, egy nejlonszatyorba vittem a ilyen centrumos reklámszatyorba vittem az összes stafírungomat. Tehát nekem az volt. De én boldog ember voltam, nem is gondoltam, hogy most valami más kellene. Aztán hallottam, egyre inkább megolvastam a Bibliába, hogy Jézus Krisztus ebből is egy teljes váltságot szerzett. Ő szegény élet, azért, hogy mi egy gazdagságra eljussunk. De nem azért, hogy gazdagok legyünk, hanem azért, hogy ő gazdagon meg tudjon áldani rajtunk keresztül sokakat. De mégis bekerültem egy olyan közegbe, és olyan közegbe éltem azért évekig, ahol az Istenbe vetett hitednek a szintje, vagy szintmérője, egyrészt attól függött, hogy mennyire vagy gazdag. Milyen autód van, vagy mekkora, vagy milyen lakásod, vagy milyen házod van, vagy milyen ruhád van. Mert megnézték, hogy milyen a márkája a zakóna. Így volt. És akkor kialakult az emberbe egy olyan dolog, hogyha visszaemlékezem, hogy törekedtek az emberek az anyagiakba vetett hitre. És ezt el lehet érni, és ki lehet fejleszteni. De hogyha közben nincs fókuszba maga az Úr, akkor megromlik a szív. És az egész karakter, egész jellem egy deformáltságba kerül. És amikor én is ezt láttam, egyrészt nem bírtam az iramot, nem részletezem. Másrészt láttam, hogy milyen csapdái vannak a kapcsolatokban. Mi eldöntöttük a feleségemmel, hogy a krisztusi mintához akarunk igazodni. Akkor is, hogyha ki fogunk szorulni egy közösségi rendszerből. És az a sáfársági mentalitás, amiről szó volt az előző előadásban Darko keresztül is, egy óriási kijelentésen alapszik, hogy egyszerűen együtt dolgozol a mindenségnek az urával úgy, hogy ő barátodnak nevez. Fia vagyok, bár ha úgy tetszik, semmi voltam előtte, meg semmi nem volt az életemben, ami jó lett volna Isten szemébe. De mégis megkeresett. És egy teljesen új ember csinált belőlem. És befogadott, újjászült, új szívet kaptam, új szellemet, új gondolkozásmódot, családtagjává lettem, fiává lettem, és akkor elkezdett nevelni, és akkor odaadja az örökséget, hogy mint örökös korú gyermeke éljek vele. Azzal a szívvel, ugyanazzal a mentalitással, ami benne van. És akkor elkezded azt élvezni, hogy meg tud áldani Isten rajtad keresztül másokat. Ez egy élvezet. Van, aki ezért szenvedély, ez a szenvedélye. Ismerek embereket is, fantasztikus látni azt, amikor ezek beizgulnak, és látom, de még figyeld meg, még világi, sokszor az átlag ember gazdagnak tartja őket, és egy kiváltságos rétegnek tartja, de ha belelátsz az életükbe, akkor rendkívül fegyelmezett, következetes és szerény életszínvonalat élnek. Nem akarok mostan nevesíteni egyetlen egy világi nagynevű embert sem, de tudnék többet is mondani, akik közismertek Magyarországon, és szerényen élnek, és milliárdosok, fegyelmezett életet élnek. Mert az apja is, a nagyapja is, a dédapja is úgy élt, és azt hagyományozta rá. És látok keresztények között is, és megmondom azt, hogy ez engem rendkívül tud inspirálni és lelkesíteni, amikor látom, hogy egyre több mindent ad Isten a keze ügyébe, és ha ránézel, beszélgetsz vele, ki se derül, hogy mennyi minden fölött diszponál. Egyszerűen az a szenvedélye, hogy élvezi, hogy Isten egyre többeket meg tudjon áldani rajta keresztül. Ez ajándék, ez kegyelem, Istennek az elhívása is, úgy hiszem, hogy ez mindegyikünk számára van. Ugye, tovább lépek most. Tudod, ez a személyes bizonyság számomra egy nagy dolog volt. Nagy dolog volt. A Isten áldása a senkinek nem szerez bántást. Ezt mondta Salamon. Tehát amikor az az Isten áldása, például egy anyagi bőség is, lehet úgy, hogy hittem én, és hittel szereztem meg, de ha a szívem nem egyenes az Úr fele, azzal az áldással én tudok másokat bántani. Kisebbségi érzéseket, mellőzöttséget, kirekesztettséget, stb. Tudok bennük létrehozni. Bármely területen. Ha pedig menet közben a szívem megmarad egy Krisztus centrikusságba, és a fókusz ott marad az Úrba, akkor azt veszem észre, hogy bármely területen áldásba jutok, azaz áldás a körülöttem levőket fölemeli, fölszabadítja. És azaz áldás a mások életébe is valahogy bedifundál, még akkor is, hogyha nem is akarod. Ha pláne ezen tudatosan elkezdesz dolgozni, és ez igaz az anyagiakra, igaz a szellemi ajándékokra is. Elkezdesz ezen tudatosan dolgozni, azt veszed észre, hogy mint a gombák nőnek körülötted az emberek életébe ugyanazok az áldások. Egy nagy kérdés lenne számomra, hogy le tudnád-e írni azt, hogy egyrészt év végére, ez év végére Mit szeretnél elérni gazdaságilag és anyagilag az életedbe? Ez nincs messze, ez 6 hónap. A másik érted, hogy végig gondolva, hogy mondjuk 5 év múlva, vagy 10 év múlva, tehát nem megyünk még olyan messzire, csak 5-10 év. 5-10 év múlva mit szeretnél elérni? És itt én most nem pusztán vágyakat, vagy sóvárgásokat gondolok, hanem olyan tervezéseket, amely istenfélelemben és hitben vannak. Mind a kettő. Amikben van egy realitás érzék, hogy hitből hitbe, lépésről lépésre, dicsőségről dicsőségre jutva, szerinted, mostani látásod szerint, mostani kijelentés szintem szerint, mire tudok, szeretnék, kívánok eljutni év végére, vagy 5-10 év múlva? Tanítottak bennünket a Grazba is, a Prepare School-on, a Blast School-on, meg más tanításokban is biztos vagyok benne, hogy sokat hallottatok, hogy Isten királyságában vannak olyan általános alapelvek, amiket jó, ha elsajátítok. Hogy hogyan éljek. Bizonyos elvek. Nekem nincsenek ilyen PowerPointos dolgok, úgyhogy nem kell lekapcsolni. De az biztos, hogy élj egyszerűen. Élj egyszerűen. Ez nem azt jelenti, hogy te nem élhetsz jól. Mert a második pontosan ez, hogy éljél jól. Ismeritek a rohadt alma, meg az egészséges alma történetet. Tehát az egész alma, van egy kosár almád, és akkor az egyik az mindig az egészséges almákat szedi ki. Végén néhány rohadtat kidob. A másik pedig mindig a rohadni kezdőket szedi ki. Ő meg az első az végigevett egy csomó egészséges almát, néhány rohadtat kidobott, a másik pedig végigvett, mindig a rohadtat evett. Mindig rohadt almát evett. És néhány emberben megvan az a mentalitás is, hogy hát szerényen élünk, de ebbe benne van egy üzenet, egy ilyen keserű, önsajnálattal teli manipulálás. Nem tudok jobbat mondani. Nem? Tehát, hogy te tudjad, hogy én szerényen élek. Természetesen a szekrényemet, ha kinyitom, akkor ott van a plazma tévé. Tehát legalább 180 centi szélességbe. Ami nem baj egyébként. De nem muszáj elzárni a szekrénybe, anélkül is működhet. Tehát egyszerűen és jól. Inkább legyenek olyan dolgok, amik például ruhába is. Nem az a lényeg, hogy legyen sok ruhát, hanem legyenek olyan kulcsdarabok, amiket praktikusan tudsz használni, amiket szeretsz, jó minőségűek. Tehát most gyakorolhattátok ti is most. Sok lehetőség volt az elmúlt hetekben a ruhatáratokat felújítani, változtatni. Most nem megyünk ebbe bele. De ebbe sok lehetőség volt. De éljünk nagy lelkűen. Elhangzott az elmúlt hetekben egyikőtök mondott egy bátorító bizonyságot, hogy fontos, hogy Isten királyságába a javak ne üljenek le. Tehát olyan, hogy ne kerüljön a szekrény mögé. Bizonyos javak ne kerüljenek be a kamrába, ami után 15 év múlva is ott vannak megrozsdásodva, és lehet, hogy 7 éven át tudta volna azt valaki Isten dicsőségére használni. Egyébként te meg semmire nem használod, csak a port fogja, rozsdásodik, stb. Stb. Hogy Isten királyságában van egy állandó körforgás, hogy legyek erre nyitott, hogy Isten bölcsességgel, Isten félelemmel és hittel, szeretettel tudjon használni bármit, oda tudjál adni. Ebbe kell egy bölcsesség, de bármit. Ez megőriz ahhoz, hogy egyszerűen oda tapadjon a kezeimhez dolgok. Van biztos, emlékeztek, hogy vannak ilyen elektrostatikusan feltöltődő vackok, egyszerűen nem tudod lerakni a nylon szatyrot, mert állandóan visszaugrik. És vannak ilyen dolgok, hogy milyen nehéz megszabadulnod tőle. Egyébként semmi szükséged rá. És tudván tudod, hogy X-nek, Y-nak jó lenne. De kicsit olyan elektrostatikusan, szellemileg mindig a kezedhez odaragad. A másik az, hogy hosszú távú tervek szerint éljek a holnapnak, a holnap utánnak. Hogy gondold végig ezeket a dolgokat még az adakozásnál is, hogy például ugye voltak az adakozások, tized, adakozás, adományozás, alamizsna. Alamizsnát valahogy úgy fogalmaznám meg, hogyha egyetértetek vele. Az alamizsnát valahogy úgy fogalmaznám meg, hogy eseti szükségben levő személyek megsegítése. Esetileg. Na most a keresztények között lehetséges, főleg mondjuk a régen vasfüggönytől keletre levő társadalmakba olyan mentalitás is kialakulhatott, aminek egy szóval úgy tudom mondani, a gyümölcse az, hogy lejmolás. Nem tudom, azt tudjátok, gondolom, hogy mi. Tehát, hogy el tudom adni magamat, és elő tudom adni a rendkívül nehéz életkörülményemet olyan módon, hogy természetesen csak olyanoknak mondom el, aki sejtem, illetve számítható, hogy mégis arra indítja őt esetleg az Úr, hogy engem megsegíthessen, és áldás alá kerülhessen ezáltal az ő élete. Tudjátok, hogy a gyülekezetünkben is beszélünk erről rendszeresen, de azért újból és újból próbálkozik ez a szellem. Mert ez egy könnyebb és egyszerűbb módja annak, hogy rövid távon kijöjjek bizonyos anyagi nehézségekből. De az a helyzet, hogy hosszú távon nem oldja meg. Mert hosszú távon csak a harmadik eset oldja meg, az a rizstermelő a harmadik, és azt figyeljétek meg, ő evett legkevesebbet az elején. Ő fogyasztott legkevesebbet az elején. Ha úgy nézem, akkor ha a külsőket, a fogyasztását, az életszínvonalát néztem volna, akkor azt mondtam volna, ő a legcsóróbb. Ő a legszegényebb. Ha csak a külsőt nézem, és nem a szívét, nem a hitét, nem a motivumait, és nem látom át az egészet, amit ő tervezett a vetéssel. Ne akarjunk a mának élni. Ugyanakkor igaz az is, ami a 1 Timóteus 6-ban van, ismeritek azt a Biblia verset, hogy nagy nyereség az Isten félelem, mivel megelégedéssel. Egy más fordításban azt leírtam, az úgy van, hogy az Isten félelem az Isten helyes szolgálata valóban nagy haszonnal jár, de csak akkor, ha őszintén elégedett vagy azzal, amit van. Tehát egy megelégedettséggel élni, hogy tudok hálát adni, mondja Pál apostol, akkor is, hogyha kevesen van, tudok hálát adni akkor is, hogyha sok van, tudok hálát adni az Úrnak akkor is, ha szükségben vagyok, tudok hálát adni az Úrnak akkor is, amikor bőségben vagyok. Emlékeztek, hogy az elmúlt időszakban is sokat gyakoroltuk a hálaadást. Ezt gyakorolni kell, például az anyagiak területén is. Az egyik dolog, hogy a szívet, a gondolkozásmódot, a régi mentalitásokat kidolgozzuk magunkból, a testi természetből. Az egyik dolog a hálaadás és a megelégedettség. Ez nem azt jelenti, hogy úgy vagyok megelégedett, hogy nem akarok ezen változtatni, hanem megelégedett vagyok abban, ami most a körülményeim, mert minden körülmények között tudok Istennek hálát adni, és őtőle fogok függeni. Akár sokon van, akár kevesen van. És akkor is ugyanúgy megteszem, amikor sok jön be. És akkor is ugyanúgy nem a sopánkodással kezdem, amikor nincs meg, hanem a hálaadással. És ez nem formális pusztán, hanem a szívből. Ha ezt a szívben megőrizzük, megtartjuk, akkor a szívedet meg tudod őrizni az irítségtől, meg tudod őrizni, és meg tudom őrizni a gazdagság utáni vágyakozástól, vagy a pénz szerelmétől. Ha a pénz szerelme bejön, akkor bármilyen csalival rendkívül könnyű megfogni egy-egy embert. Nem akarom, hogy fölnyújtsd a kezedet, csak kérdezem, hogy hányan válaszoltatok interneten mondjuk az elmúlt 20 évben, mondjuk ilyen, hogy ennyit nyertél a nigériai lotton, osztrák lotton, svéd lotton, csak küldd meg ezt, küldd meg azt, és küldjük a rettentő sok pénzt, meg, mert ebbe a világba ezt sokan elhitték. Vagy hogy lépjél be ilyen hálózatba, olyan hálózatba, csak fizessél ennyit, és utána milliómos leszel. Mert az emberek elhitték, hogy ennyiből milyen egyszerű milliómossá lenni. A szívet nem is kell megváltoztatni, a gondolkozást nem is kell megváltoztatni. Egy kis pénzt beleteszek, persze az a kis pénz, akkor nem volt olyan kis pénz, és akkor milliómos leszek. És elhitték. Mennyivel sokkal egyszerűbb lenne elhinni Isten törvényszerűségeit, Isten királyságának a törvényszerűségeit, és hitből, hitben, lépésről lépésre megcsinálni. De az a helyzet, hogy ez bizonyos szempontból nehezebb, mert ez hosszú távú. Hosszú távú. A másikban benne van az, amit Salamon mond, hogy gyorsan szeretnénk, rövid távon szeretnénk a hasznot. De azt mondta az Úr, hogy tehát a hit és békességes tűrés. Hit és békességes tűrés. Hit és hosszú tűrés. A hosszú tűrés a számomra azt jelenti, hogy tehát amikor azt mondod, Úram, mikor már másfél perce várok a mennyasszonyra. Én már kértem, kimondtam az áment, el is hittem, hol van? Vagy a férj? Tudom, persze, ezt sarkítom, meg szélsőség, de azért vannak ebbe igazságok. Példabeszédek 15-16-ban azt mondja, hogy jobb a kevés megelégedéssel, az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, ahol háborúság van. A megelégedés az rendkívül fontos. A megelégedés ez egy dolog, az, hogy a szívedet és az elmédet békességben, az Úr jelenlétében meg tud őrizni. A Filippi levél, emlékeztek, a 4. fejezetében azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem a kéréseiteket tárjátok föl hálaadással az Úr előtt. És akkor utána elmondja, hogy mikről kezdjünk el gondolkodni. És amikor elkezdünk ezekről gondolkodni, amik igazak, tiszták, tisztességesek, dicsőségesek, jóhírűek, erényes dolgok, becsületes, hűséges, ezekről elkezdünk gondolkodni, azt mondja, hogy a békesség Istene velünk lesz. És ez a minden értelmet fölülhaladó békesség meg fogja őrizni a szívünket is, meg a elménket is Krisztus Jézusban. Így van? De számomra ez azt is jelenti, hogy az aggodalmaskodás ki tud billenteni. Az aggodalmaskodás ki tud abból billenteni, hogy egyszerűen ne tudjak egy megelégedett életet élni. Egy hét múlva házasságkötés van, mondjuk egy. Dicsőség az Úrnak. A vőlegény jelentkezik egyből, mennyasszony is. Ott is egy üzenet, hogy a szívetek meg a gondolataitok meg tudjanak maradni az Úrban, a békességben. Persze most mindenki ő rá gondol, hogy igen, így sokkal egyszerűbb megérteni. A másik életében tényleg egyszerűbb ám megérteni. Úgyhogy most ők a példák. De miközben elkezdesz rajtuk gondolkozni, arra kérlek, hogy legyen egy pillanat, amikor hagyd, hogy Isten a te szívedet is bevilágítsa. Hogy az én életemben is ez ugyanolyan szükséges. Az aggodalmaskodást, meg ezt az egész dolgot félre kell tenni. És ez nem megy másképp, sokszor, mint megtéréssel. Le kell vetni bizonyos dolgokat. Utána mondunk egy imát. Mennyei Atyám! Én hálát adok a te szeretetedért. És köszönöm neked, Uram, hogy te egy jó apa vagy. És most már az én apám vagy. Adtál nekem egy új szívet. Új életet. Új perspektívát. Új jövőt nyitottál meg. A te családodba tartozhatok. Köszönöm neked, Uram. Elkezdtél egy változtatást. És ebbe beleállok. Benne maradok tudatosan. Hittel és engedelmességgel. Eltökéltem magam a változásra. Anyagi területen is szabaddá válni, arra, hogy tudj használni a te végeire mehetetlen gazdagságodat, a te dicsőséges gazdagságodat rajtam keresztül be tud vinni, be tud juttatni emberek életébe, a te királyságod előmenetelére. Oda szánom, Uram, magam, hogy minden olyan előítélet, metódus, gondolkozásmód, berögzültség, asszociációs pályák kitisztuljanak, kitörlődjenek belőlem, amelyeket apáimtól, anyáimtól örököltem. És a te szavaidon keresztül, a Szent Szellem által, egyszerűen juttasd belém, égesd belém, jelents ki belém, pecsételd belém a te királyságod szellemi törvényszerűségeit, az anyagiak terén is. Akarom ezt, szabad akaratomból, és hittel, engedelmességgel rászánom magam. A Jézus nevében, ámen. A másik dolog, amiről még szerettem volna egy röviden szólni, a tizedfizetés, meg az adakozás. Erről nagyon sok jó tanítás elérhető Ellentől is az elmúlt években. Megjelent a rádióba, sokszor hallgatható volt, hírlevélbe, írásba is többször olvasható volt. Ezzel túlságosan nem is akarok foglalkozni, mert nem is ez a számomra a kérdés, amire csak egy apró dologra rávilágítani. Olyan korban élünk, hogy a magyar eklézsiában sok függetlenedés történt, szakadások történtek. A magyar eklézsiában egy erőteljes vonulat képviselte a bővölködésnek a teológiáját. És erre egy ellenlépésként nagyon sok keresztény közösségbe, nem csak azokba, akik onnan eljöttek, vagy kiszakadtak, hanem másokba is a tizedfizetés, adakozás, adományozás elleni teológiák és gondolatok, magyarázatok épültek föl, amelyek közkézen forognak a magyar eklézsiába. nem olyan kapcsolatrendszerben mozgunk, hogy közöttünk ez közkézen forogna, és tudom, hogy sokatok nem is találkozott vele. De azért, hogyha lépten nyomon keresztényekkel találkoztok, fogtok találkozni. Amikor emberek bele akarnak vinni, vele akarnak kényszeríteni arra, hogy most, hát nincs is az új szövetségben erről kijelentés, meg nem is mondja Isten, nem is parancsolja, meg hogy stb. Muszáj nekem tizedet fizetni, miből kell, bruttóból, nettóból kell fizetni, miből fizessek, nem is, nincs is rá lehetőségem, stb. És akkor bele akarnak kényszeríteni egy vitába, egy győzködésbe. Számomra ez a terület nem erről szól, hanem ami elhangzott ott, a legelső parancsként volt az anyagiak első parancsa, 10 parancsolat közül, hogy tiszteld a te uradat, a te Istenedet. Számomra ez a tiszteletről szól. A tiszteletről. Ennyi. És amikor az Úrral egy olyan bensőséges közösségben élsz, az Atyával egy olyan közösségben élsz, hogy tudod, hogy semmiét nem tartja vissza. Mert te vagy az örököse. A szeme fénye vagy. Annyira szeret. Ő nem a főnököd, aki kiszámítja, hogyha mostan X összeged van, akkor annak a tizede, akkor az 14.385 forint 35 fillér. És akkor ennyi a tized. Ő nem a főnök, hogy most akkor nekem ennyit kell befizetni. Nekem ő az apám. És én nem azért adom oda, mert most kiszámoltam, és nem ennyit adok. Én tisztelem őt a kapcsolat miatt. És a kapcsolat miatt én nem ennyit adok, hanem többet adsz annál. Mindent a maga helyére. Amennyi ezen fölül is, ami csak úgy belefér, mert a szívednek a közepébe benne van a vele való közösség. Neked ez az életed. Nekem az életemet a vele való közösség határozza meg. Számomra az identitásomat meghatározza Isten népe, a gyülekezet, ti is. De nem lennék itt, nem tudnék az lenni, ha az Atya nem tudta volna kijelenteni magát számomra. Azért tudok itt lenni, azért tudunk szolgálni, azért tudjátok egymást szeretni, mert az Atya kijelentette számodra is, a másik számára is magát. És amikor tizedfizetésről van szó, amikor adakozásról van szó, igazából egy tisztelet adásról van szó. Tisztelem őt. Elismerem nem csak elismerem, ezzel a hitbeli cselekedettel egy olyan dolgot teszek, ami a kapcsolatunkat erősíti. Én nem azért teszem le, hogy bejöjjön föltétlen annak az X szerese. Van, amikor egy prófétai módon egy hitbeli vetést teszek ezért, direkt, a Szent Szellem indítására. Egy bizonyságot elmondtunk Katival, egy hónapja volt, körülbelül 3 hete. Profétikus adásról beszélgettünk, és akkor az egyik testvér elmondta, hogy kért az Úrtól a gyülekezet számára egy összeget. És nagy összeg volt. És akkor az ima egyik pontján úgy érezte, hogy megvan a hit, megköszönte az Úrnak, és abba hagyta az imát. És akkor az Úr megkérdezte tőle, hogy na, hiszed, hogy megvan ez a pénz? Végig gondolta, hittem, kértem, hiszem, megvan. Egy kis idő múlva megint megkérde az Úr, hogy hiszed, hogy ez a pénz megvan? És akkor, hát, hittem, kértem, hiszem, megvan. Kis idő, megint eltelik, és akkor az Úr megkérdezi harmadszor is, hogy hiszed, hogy ez a pénz megvan? Hát elgondolkozott, és hát hittem, kértem, hiszem. Igen. És akkor az Úr azt mondja, ha megvan, akkor adjál belőle tizedet. És akkor hazament, és eladott néhány dolgot, hogy kifizesse annak a kért nagy összegnek a tizedét. Berakja. És amikor berakta, néhány napon belül megjött az a nagyon nagy összeg. És amikor beszélgettünk erről, akkor a Katival hoztunk egy... Ez nem, higgyétek el, ez nem egy vallásos kényszerből volt. Ez egy hitbeli kijelentés volt számomra. Kértünk 1 millió forintot a gyülekezetnek. És akkor úgy volt, hogy akkor annak 100 000 forint a tizede. Franc azt mondta, hogy ne vegyünk kölcsön. Tehát kölcsön a szóba se jöhet, tehát nem kölcsönből kell beadnom. Mert hát nem volt meg a 100 000 se. És akkor ráírtuk egy papírra, beraktuk egy borítékba, és együtt odaadtuk az Úrnak, hogy Uram, itt van 100 000 forint, és ezt odaadjuk. Azért, mint tizedet az 1 milliónak. Ez volt csütörtökön, és képzeld el, hogy szombaton egy testvérrel találkoztam, és egy ügyből kifolyólag kaptam tőle egy borítékot lezárva, otthon kibontottam, tudod mennyi volt benne? 100 000 forint volt benne. Ez szombaton, úgyhogy vasárnap itt elmondtuk, emlékeztek ezt nyilvánosan, és együtt betettük a 100 000 forintot. Mint az az 1 millió. Az elmúlt héten, pénteken vagy csütörtökön, szerdán, szerda vagy csütörtökön, kaptunk egy hírt, ez még nem az, csak egy előjel, egy kis illata az Isten kegyelmének, hogy 1 millió, több mint 1 millió forintot kaptunk a gyülekezet egy pályázatból. Ez még nem az, mert ez, én nem a pályázatot kértem. Tehát még én várom az Úrtól azt az 1 milliót is, hogy meg lesz az is. Amikor például te tizedet adsz az Úrnak, vagy adakozol, ott nem a pénzről van szó, hanem a kettőtök közötti közösségről. Az Úr és közötted levő kapcsolatról van szó. Mert ahogy Darko mondta, tehát az Úrnak nincs szüksége erre. Mondod, hogy de jó. Igen. Igen, mégis úgy csinálja, hogy elveszi. Elfogadja. Nem elveszi, hanem elfogadja. Mert szabad akaratból és ittből. Miért? Mert ő azt akarja, hogy az ő kegyelme tudjon működni, kiáradni, sokasodni. Egyszerűen élvezi, amikor változunk. Élvezi, amikor megváltozik a gazdasági élmény, a életünk, a gondolkozásmódunk, az egész szisztéma, amiben fölnövekedtünk, és elkezd tudni használni. És akkor nagy öröm van a mennybe, hogy atyám, ezt is rábízhatjuk, ezt is odaadhatjuk, mert jó helyre fogja berakni, jó helyre fogja a királyságunk előmenetelére fogja használni. Akarsz így élni? Én hiszem azt, ahogy a Filippi levél mondja az első fejezet 16-os versébe, hogy meg vagyok arról győződve, hogy amit Isten elkészít, elkezdett bennünk jó munkát, azt ő be fogja fejezni. Egy dolog szükséges, hogy legyél ebbe hűséges. Legyél ebbe következetes. Mennyi édesatyánk, hálát adunk neked, Uram, azért, hogy a te szívedet osztottad meg, a te lényedet osztottad meg, amikor a Krisztus emberré lett, názáreti Jézusban, önmagadat osztottad meg. Amikor a te szavad testé lett. És Uram, most is kész vagyok arra, hogy a te szavad testé, hússá, vérré, gondolatokká, értékrendé, elhatározásokká, döntésekké, új királyságbeli, gazdasági szisztémává, rendszerré formálódjon, váljon, és úgy nyilvánuljon meg bennem, rajtam keresztül. Kész vagyok arra, hogy a te szavad uralkodjon bennem. Egyszerűen szeretlek téged. A veled való szeretet, szerelmes kapcsolatból élem az anyagi életemet is. Benned bízok, Uram. Ha sok van, ha kevés van, akkor is a szívemet segíts meg. Mindig beléd rád fókuszáljam, és rád támaszkodom. És megőrzöd így teljes békességben. Minden félelem és aggodalmaskodás nélkül. A Jézus nevében.
1: Elhangzott Nemes Pál pénzügyek című tanítása.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: Okay. Yesterday we have seen the reality of our lives in that bowl full of dirty water.
5: Az életeinknek a valós helyzetét abban az átlátszó edényben, amiben Franz elkészítette ezt az emlékezetes zagyvalékot.
4: And then we have seen this lovely bowl of water.
5: Aztán láttuk azt a szép kristálytiszta vizet, ami a pohárban volt, a nagy zagyvalék közepette.
4: That was life of Jesus in us.
5: Ami Krisztus bennünk lévő életét jelképezte.
4: So somewhere there has to be a transformation.
5: Valahol ebben az egész dologban egy átalakulásnak kell bekövetkeznie.
4: And there has to be a space when a lot of these changes, transformation can happen.
5: És kell, hogy legyen egy hely, ahol ez az átalakulás megtörténik.
4: We have already been talking that for all these things we need the guidance of the Holy Spirit.
5: Már beszéltünk arról, hogy mindezekhez and a Szent Szellem vezetésére van szükségünk.
4: Yesterday morning the Lord has showed me something which I want to share with you now.
5: Tegnap reggel mutatott nekem valamit a Szent Szellem, amit most szeretnék megosztani veletek.
4: Blast center is a good place.
5: A Blast központja, a Blast Hill az egy nagyon jó hely.
4: And the Lord often gives me dreams there, which means something.
5: És az Úr gyakran ad nekem ott olyan álmokat, amik sokat
4: jelentenek. And in this dream I was praying for a person who was sobbing out her heart.
5: Láttam, imádkoztam egy személyért, hogy mutassa meg az Úr nekünk a szívét.
4: She was on her way to church, but she stopped because she was so broken. She just broke down on the step and started crying.
5: Útban volt a gyülekezetbe ez a hölgy, és útközben megállt és sírva fakadt.
4: I was behind her, so I put my hand on her back and started praying.
5: Mentem, és a hátára tettem a kezét, és elkezdtem imádkozni érte.
4: And I woke up.
5: És ahogyan felébredtem.
4: And in that moment of waking up, I could hear the words.
5: És amint felébredtem, abban a pillanatban a következő szavakat hallottam.
4: Space for grace.
5: A kegyelemnek
4: a helye. Lord, what does it mean? What does it mean, space for grace?
5: Mit jelent ez, hogy a kegyelemnek a helye, hely a kegyelem számára?
4: Where is it in the Bible?
5: Hol van ez a Bibliában?
4: Because we always try to find confirmation for whatever we feel the Lord is saying to us in the Bible.
5: Mert mindig, amikor úgy érezzük, hogy valamit mond az Úr nekünk, próbáljuk a megerősítését megtalálni a Szentírásban.
4: And immediately the Lord said, look.
5: És rögtön azt mondta nekem az Úr, nézd meg a János 7. fejezetét.
4: At the woman caught in adultery.
5: Annak az asszonynak a történetét, akit házasságtörésen kaptak.
4: And it starts in verse 3.
5: A harmadik versben kezdődik ez a történet.
4: Then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery.
6: Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die nach Ehebruch ergriffen worden war.
4: And when they had set her in the midst, they said to him.
6: Und stellten sie in ihre Mitte.
5: Tehát oda vitték Jézushoz ezt az asszonyt.
4: Teacher, this woman was caught in adultery, in the very act.
5: És azt mondták neki, hogy ezt az asszonyt rajta kapták házasságtörésen.
4: Now Moses in the law commanded us that such should be stoned.
5: És Mózes a törvényben azt mondta nekünk, hogy akit így házasságtörésen kapott,
4: azt meg kell say?
5: Kövezni.
4: És this they said, testing him, that they might have something on which to accuse him.
5: És mindezt azért kérdezték tőle, hogy legyen mivel vádolniuk.
4: But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger a thought he did not hear.
5: Jézus pedig legugolt és a földre írt az ujjával, úgy tett, mintha
4: nem is hallaná őket. So when they continued asking him,
5: és amikor tovább is kérdezték őt,
4: he raised himself up and said to them,
5: felegyenesedett és azt mondta nekik,
4: he who is without sin among you, let him throw a stone at her first.
5: Ki az, aki bűntelen közületek, az dobja rá az első követ.
4: And again he stooped down and wrote on the ground.
5: Aztán újra legugolt és tovább írt a földre.
4: Then those who heard it, being convicted in their by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest, even to the last.
5: Aztán egyesével mindannyian elmentek onnan, a legidősebbekkel kezdve a legfiatalabbak.
4: And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.
5: És Jézus egyedül maradt ott az asszonnyal, aki a középen állt.
4: Then Jesus has raised himself up and saw no one but the woman, he said to her.
5: Amikor Jézus felemelte őt, és látta az asszony, hogy már senki
4: woman,
5: sincs, csak
4: Jézus. Those accusers of yours? Has no one condemned you?
5: Azt mondta neki, hogy asszony, hol vannak azok a te vádolóid, senki sem kárhozta
4: téged? She said, no one, Lord. And the Lord said to her, neither do I condemn you. Go and sin no more.
5: Jézus pedig azt mondta, én sem kárhoztatlak téged, menj el és többé ne vétkezzél.
4: Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world.
5: Aztán Jézus
4: he who follows
5: nekik,
4: me shall not walk in darkness, but have the light of life.
5: Aki hisz én bennem, világosságban jár, és ővé lett az életnek a világosság.
4: We don't need to stay in that dirty water.
5: Nincs szükségünk arra, hogy ebben a szennyes zagyvalék
4: állapotában,
5: hanem szükségünk van arra, hogy a kegyelemnek a helyét megtaláljuk.
4: And the Lord showed me that somehow each one of us have that space for grace around us.
5: Az Úr megmutatta nekem, hogy mindannyiunk életében, mindannyiunk körül megvan az a terület, ami a kegyelemnek a helye
4: az életünkben. And no other person has right to enter into it.
5: És mindannyiunknak tisztában kell lennünk avval, hogy hogyan tudunk bejutni erre a helyre.
4: The person itself surrender that right.
5: Ez csak akkor nem működik, hogyha az a személy úgy dönt, hogy
4: now, this, for example, happens in the war, because you have to go under a general, you have to follow the commander.
5: Háborúban is, általában ugye az a helyzet, hogy követni kell a parancsnoknak az utasításait.
4: Because the safety of others depends on it.
5: Mert a saját személyes biztonságunk attól.
4: So you kind of willingly surrender your space of grace to the person in the front.
5: A saját, a személynek a felelőssége az, hogy hajlandó legyen a kegyelem helyére bemenni.
4: But the soldiers get wounded.
5: De a katonák megsérülhetnek.
4: And we need that space for grace and be treated as individuals.
5: És minket és mindannyiunknak arra van szükségünk, hogy egyéni módon
4: and
5: kezeljük a sérüléseinket.
4: See how much space for grace Jesus gave in this little parable.
5: Látjátok, hogy ebben a kis példázatban Jézusnál is milyen nagy helye volt a kegyelemnek az asszony
4: életében. He gave space for grace to those who judged the woman and brought her to be sentenced.
5: A kegyelem helyét adta azoknak is, akik hozzávitték ezt az asszonyt.
4: You see, they knew the law, they knew all the things they shouldn't be doing.
5: Ők tudták a törvényt, tudták mindazt, hogy mit nem szabad tenniük.
4: And that's why they were so cross.
5: És ezért voltak olyan kegyetlenek.
4: They wanted justice to be done.
5: Csak igazságosságot akartak
4: but
5: szolgáltatni.
4: She needed grace.
5: De ennek az asszonynak kegyelemre volt
4: szüksége.
5: And they
4: were no right to judge her because each one of them had something in their lives.
5: De nem volt ezeknek az embereknek joguk arra,
4: needed,
5: hogy elítéljék őt, mert mindannyiunknak az életében volt valami bűn, valami olyan dolog.
4: And so Jesus gave them that space of for grace to realize it and go away.
5: Jézus lehetőséget adott ezeknek a vádolóknak, hogy megtalálják a kegyelem helyét és elmenjenek onnan.
4: Not to sow a judgment on themselves.
5: Hogy ne ne vessenek,
4: you know,
5: hogy ne vessenek ítéletet saját életükre. Emlékeztek, hogy tegnap beszéltünk az aratás vetés és az aratás törvényszerűségéről.
4: So he gave them that space that they didn't do the same.
5: Így ebben az esetben Jézus kegyelemnek a helyét adta nekik,
4: and
5: hogy ne vessenek ítéletet.
4: I am going to talk a little bit about the practicalities of how we counsel.
5: Most szeretnék gyakorlati dolgokat mondani azzal kapcsolatban, hogy hogyan végezzük a lelkigondozás szolgálatát.
4: You know, we do it in our own way.
5: Mindannyian a saját magunk módja szerint
4: tesszük. And it really starts a long time before a person comes to us.
5: És ez általában jóval korábban kezdődik, mint ahogy egy személy hozzánk jönne a problémájával.
4: Because we start praying for the person, asking the Lord, is it the right time?
5: mert el kell kezdenünk imádkozni azért a személyért, és elkérni az Úrtól az annak megfelelő időpontot.
4: We advise the person to prepare themselves.
5: Imádkozunk a személyért, vagy a személyért, hogy készítse fel magát erre.
4: Sometimes fast. And ask the Lord to show them what they need to
5: be healed of,
4: or what they need to be freed from.
5: Hogy miből kell meggyógyulniuk, vagy miből kell megszabadulniuk.
4: We are praying ourselves a lot, asking the Lord to show us things.
5: Hogy az Úr mutasson nekünk
4: dolgokat. So when the person comes, we ready.
5: Hogy amikor egy személy hozzánk jön segítségért, készen legyünk, felkészültek.
4: And often the Lord show gives us verses or give us dreams or something.
5: Az Úr gyakran ad nekünk Biblia verseket vagy álmokat vagy valamit.
4: We have some material to talk to person about.
5: És így mi már van egy anyag a birtokunkban, amiről beszélgethetünk az adott személlyel, amikor hozzánk jön.
4: And when people eventually come,
5: és amikor megkeresnek bennünket,
4: we make them as part of the family.
5: Akkor úgy kezeljük őket, mint a családunk tagjai lennének.
4: They stay with us.
5: Velünk maradnak, nálunk
4: laknak. They eat with us.
5: Velünk együtt esznek.
4: And we do everything in that atmosphere of the love of the Father.
5: És az Atya szeretetének a légkörében teszünk együtt
4: mindent. We talk a lot while we eat.
5: Sokat beszélgetünk, miközben eszünk.
4: Because a lot of the things come out as you talk over the table over your food.
5: Mert sok dolog felszínre kerül, amikor az asztal körül ülve beszélgetünk egymással.
4: And one of the things I just want to stress very much indeed.
5: Az egyik dolog, amit nagyon szeretnék nyomatékosítani.
4: And it's one of the first thing we say to the person.
5: Az egyik első dolog, amit elmondunk a személy, az embereknek.
4: Whatever we are going to talk about here, nobody else is going to hear.
5: Hogy bármi, amiről itt most beszélgetni fogunk, az senki más számára nem fog nyilvánvaló lenni. A megbízhatóság nagyon-nagyon fontos, a bizalom.
4: People need to know that they safe.
5: Az embereknek tudniuk kell, hogy biztonságban vannak.
4: You know, imagine that we even did some sessions with them, and then week, 2 weeks later, they would talk to somebody we both know, and that person would come with something that they heard from us.
5: Képzeljétek el azt a helyzetet, hogy valakivel beszélgetünk, valaki felé szolgálunk, aztán hetekkel később összetalálkozik egy közös ismerősünkkel, és a közös ismerőstől visszahallja azokat a dolgokat, amiről mi beszélgettünk
4: vele.
5: Isten személyesen kezel minket.
4: Of the Father.
5: És az Atya szeretetének a légkörében teszünk együtt
4: mindent. We talk a lot while we eat.
5: Sokat beszélgetünk, miközben eszünk.
4: Because a lot of the things come out as you talk over the table over your food.
5: Mert sok dolog felszínre kerül, amikor az asztal körül ülve beszélgetünk egymással.
4: And one of the things I just want to stress very much indeed.
5: Az egyik dolog, amit nagyon szeretnék nyomatékosítani.
4: And it's one of the first thing we say to the person.
5: Az egyik első dolog, amit elmondunk a személy, az embereknek.
4: Whatever we are going to talk about here, nobody else is going to hear.
5: Hogy bármi, amiről itt most beszélgetni fogunk, az senki más számára nem fog nyilvánvaló lenni. A megbízhatóság nagyon-nagyon fontos, a bizalom.
4: People need to know that they safe.
5: Az embereknek tudniuk kell, hogy biztonságban vannak.
4: You know, imagine that we even did some sessions with them, and then week, 2 weeks later, they would talk to somebody we both know, and that person would come with something that they heard from us.
5: Képzeljétek el azt a helyzetet, hogy valakivel beszélgetünk, valaki felé szolgálunk, aztán hetekkel később összetalálkozik egy közös ismerősünkkel, és a közös ismerőstől visszahallja azokat a dolgokat, amiről mi beszélgettünk vele.
4: God deals with us as individuals.

0: Hír.
1: Hogy bármi, amiről itt most beszélgetni fogunk, az senki más számára nem fog nyilvánvaló lenni. A megbízhatóság nagyon-nagyon fontos, a bizalom. Az embereknek tudniuk kell, hogy biztonságban vannak.
0: You know, imagine that we even did some sessions with them, and then week, 2 weeks later, they would talk to somebody we both know, and that person would come with something that they heard from us.
1: Képzeljétek el azt a helyzetet, hogy valakivel beszélgetünk, valaki felé szolgálunk, aztán hetekkel később összetalálkozik egy közös ismerősünkkel, és a közös ismerőstől visszahallja azokat a dolgokat, amiről mi beszélgettünk vele.
0: God deals with us as individuals.
1: Isten személyesen kezel minket, és ő azt akarja, hogy mi is megtartsuk magunknak ezeket az
0: információkat.
1: Amikor szükséges bevonnunk a lelki gondozásba valaki mást, például az illető pásztorát, ahhoz mindig először az illetőnek a beleegyezését kérjük ki.
0: And then we start with prayers.
1: Aztán pedig imával kezdjük.
0: We say to people that we are not going to be shocked whatever they tell us. That's another thing they need to know.
1: Hogy nem kell attól félniük, hogy nagy megrázkódtatást jelent nekünk az, amit ők elmondanak.
0: You know, sometimes people hold something 20 years inside of them.
1: Tudjátok, időnként az emberek már 20 éve ott rejtegetnek magukban valamit.
0: Some secret that is in the family, maybe.
1: Valami olyan titkot, ami talán ott van,
0: and,
1: vagy ott volt a családjukban.
0: They feel so ashamed when they finally get it out.
1: És annyira szégyellik magukat, amikor végül is kimondják, ezt bevallják.
0: We need to help them to get rid of it, not to feel even more.
1: És segítségükre kellenünk abban, hogy meg tudjanak ezektől a dolgoktól szabadulni, és ne rejtsék magukba többet.
0: And you know, you hear so many things.
1: Tudjátok, annyi dolgot hallotok.
0: But we all sinned. You have to remember that.
1: De emlékezzetek arra, hogy mindannyian követünk el bűnöket. És nincs emiatt jogunk arra, hogy bárkit is megítéljünk.
0: We have to give people that space for grace.
1: Nekünk is meg kell adnunk az embereknek a kegyelemnek a helyét.
0: Their willingness, the Lord is going to change them, not us.
1: És arról is biztosítanunk kell őket, hogy az Úr az, aki megszabadítja őket, és
0: We provide the tools, we provide the knowledge, and
1: mi adjuk nekik az ismeretet, mi adjuk a szerszámokat, az eszközöket ehhez.
0: But it's the Lord who does the change.
1: És a rendelkezésükre bocsátjuk
0: and
1: a tapasztalatainkat, de az Úr végzi el a változást bennük.
0: And also it's so important to make people aware that they have a value, that we love them.
1: Az is nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk az embereknek azt, hogy értékesnek tartjuk őket, és szeretjük őket.
0: Even if they saying something you don't like and don't approve of.
1: Még akkor is, hogyha valami olyan dolgot osztanak meg veletek, amit nem szerettek.
0: I think as a mother I have an advantage there.
1: Úgy gondolom, hogy mivel én anya is vagyok,
0: boys who are grown up now.
1: Ezért nekem ebben van némi gyakorlatom, három fiam van,
0: small,
1: akik már felnőttek,
0: and
1: de amikor
0: naughty,
1: kicsik voltak, és
0: I used to say to them, you know, what you did, I don't like at all.
1: Akkor azt szoktam nekik mondani, hogy tudjátok, amit tettetek, a cselekedeteket, egyáltalán nem szeretem, de benneteket mégis szeretem.
0: They grew up with that.
1: És ők ebben a légkörben, ebben
0: and it's almost like this is
1: fel.
0: An attitude we need to have with people who come to us, trusting us to help them.
1: És ugyanezt a hozzáállást kell azok felé, az emberek felé gyakorolnunk, akik bíznak bennünk és hozzánk jönnek segítségért.
0: Now, prayers. When we start,
1: amikor
0: we really emphasize the need that of prayer for protection. That is the first prayer to pray. The prayer for protection and guidance in which you clearly put God in charge.
1: Hogy az oltalomért való ima, és a vezetésért való ima, amiben Isten tesszük az egész dolognak a vezetőjévé.
0: Cliff is going to say these prayers later on, I will just talk about them at the moment.
1: Cliff ki fogja fejteni később ezeket az imákat, én most csak felsorolom őket, és röviden
0: beszélek. The next prayer we pray is the prayer for the cover

0: A következő ima az a Jézus vére oltalmának a kérése.
1: In Exodus 12:13,
0: a 2 Mózes 12.
1: Where the Lord says, when I see the blood, I will hover over you.
0: Azt mondja, hogy amikor látom a vért.
1: And that word hover over you means protect, like a mother bird over the nest, over the young,
0: so the danger will not come. Az azt jelképezi, amikor egy madár a szárnyaival védi a kicsinyeit.
1: This is what the meaning of the word pass over in Hebrew means.
0: Ez az, amit a húsvét szó a héberben jelent.
1: So we need to claim the protection for us.
0: Tehát igényelnünk kell az oltalmat, a védelmet.
1: For the person we are counseling and his family.
0: A védelmet a magunk számára.
1: For our families.
0: Annak a személynek a számára, aki felé szolgálunk, és az ő családja számára, és a környezetünkben élő emberek
1: számára. After that follows the prayer to bind the powers of darkness.
0: Ezután következő imában megkötözzük a sötétség erőit.
1: Cliff was already talking about the authority of our prayer.
0: Cliff már beszélt az imáinkban lévő hatalomról.
1: And through this prayer,
0: és ezáltal az imádság által,
1: we release the power.
0: Felszabadítjuk az erőt.
1: We forbid the powers of darkness to interfere with our ministry.
0: Megtiltjuk a sötétség erőinek, hogy interferáljanak a mi szolgálatunk erejével. Hogy megakadályozzák, meggátolják, megszakítsák
1: and
0: a szolgálatot.
1: And to put their ideas and imagination in us.
0: És hogy elhelyezzék az ő gondolataikat, elképzeléseiket bennünk.
1: Then we bring our mind to into subjection to Christ according to 2 Corinthians 10:5.
0: A 2 Korintus 10:5 szerint az elménket Krisztus fennhatóság alá visszük.
1: So it's not our thoughts, but Jesus' thoughts.
0: Hogy ne,
1: as we have the mind of Christ.
0: Hogy ne a mi gondolataink legyenek bennünk, hanem Krisztusnak engedelmeskedjenek a gondolataink.
1: Then we pray for gifts, wisdom, insight and guidance of the Holy Spirit.
0: Aztán imádkozunk a Szent Szellem ajándékaiért, vezetéséért.
1: We pray that the Holy Spirit will remind the counselee of all they need to mention.
0: Imádkozunk, hogy a Szent Szellem, aki mindeneknek a lelki tanácsadója, ő legyen az Úr ebben a helyzetben.
1: And then we start.
0: Aztán pedig
1: elkezdünk
0: az uralkodásnak az imáját.
1: And this Lordship prayer is very, very important.
0: És ez az uralkodásnak az imája, ez nagyon-nagyon fontos.
1: Should I read it? Okay. You will have the prayer in the note.
2: And
1: we read it together with the counselee.
0: Ezt az imát, ezt együtt olvassuk fel a lelki
1: and gondozat
0: személlyel.
1: And we ask him to underline anything
0: kérjük,
1: which he finds difficult to surrender to the Lord.
0: Hogy emeljen ki minden olyan dolgot, amit nehezére esik az Úr fennhatósága alá helyezni,
1: or struggles with,
0: vagy amivel küzdelmei vannak,
1: or did not realize that God is interested in that part of their life.
0: Vagy amivel úgy érzi, hogy az életeinek olyan részei, amivel Isten nem törődik, vagy
1: this
0: nem
1: gives you a good idea of what needs dealing in a person's life.
0: Ez jó vezetést ad neked olyan vonatkozásban, hogy mik azok a dolgok, amikkel el kell bánni a személy.
1: Also shows us the personal
0: életében.
1: Weaknesses of the flesh.
0: És ez megmutatja a lelki gondozott személy testi gyengeségeit is.
1: We find it beneficial to repeat this prayer through the 3 days when we have the person with us.
0: Hasznosnak találtuk azt, hogy ezt az imát újra és újra közösen elimádkozzuk, az alatt a 3 nap alatt, míg a lelki gondozott személy
1: velünk van. You see, as the person gets healed and delivered from something, it's good to surrender it again to the Lord.
0: Mert úgy tapasztaltuk, hogy előnyös az, hogy amikor ima által megszabadul bizonyos dolgoktól az illető személy, akkor az életének azokat a területeit újra Isten fennhatósága alá helyezi.
1: And the person themselves, they can see how much easier suddenly it is to read the prayer.
0: És hirtelen észreveszik az emberek, hogy mennyivel könnyebb már végig menniük ezen az imán, mennyivel könnyebb ezt végig imádni.
1: Now at the end of each session, we need to pray for the sealing in of what God has done.
0: Minden alkalom után imádkozunk hálaadással azért, amit Isten már elvégzett.
1: Sometimes we anoint with oil.
0: Időnként megkenjük az illetőt olajjal.
1: And then pray to seal in of all of the healings and the freedoms that the counselee has experienced.
0: Aztán imádkozunk a gyógyulásáért, és hogy képes legyen megőrizni azt a szabadságot, amit megtapasztaltak a szolgálat során, amit átéltek.
1: We forbid any evil spirits to return.
0: Megtiltjuk minden ördögi gonosz szellemnek, hogy visszatérjen.
1: And ask the Lord to close all entry points used by the enemy.
0: És kérjük az Urat, hogy zárjon le minden olyan utat, amin az ellenség visszatérhetne.
1: And to seal them with the blood of Jesus.
0: És pecsételje el őket Jézus vérével.
1: And then we pray that all the spiritual vacuums located by the enemy are filled with the Holy Spirit.
0: Hogy minden olyan szellemi űr, amik visszamaradtak az ellenség távozásakor, azok legyenek betöltve a Szent Szellemmel.
1: You know, we make so many notes.
0: Tudjátok, olyan sok jegyzetet készítettünk.
1: We have some written forms which we fill in.
0: Vannak,
1: which you will see later.
0: Vannak olyan űrlapjaink, amiket kiszoktunk
1: tölteni, amiket később fogok látni. But we also make a lot of personal notes.
0: De sok személyes jegyzetet is szoktunk készíteni.
1: At the end of the session,
0: az alkalom végén,
1: we burn them all.
0: Mindezeket a jegyzeteket elégetjük. Semmi nem marad
1: and
0: meg
1: belőlük. It's quite freeing to see them going into flames because
0: és ez egy felszabadító dolog, amikor látjuk, hogy a lángok martalékává lesznek ezek a jegyzetek. Mert a mi Istenünk az megemésztő, megtisztító tűz.
1: We also give people medicine to take home.
0: Adunk gyógyszereket is az emberek kezébe, amit haza kell vinni
1: magukkal. You see, the mindset needs to be changed sometimes.
0: Időnként a gondolkodásmód megváltoztatására
1: van szükségük. They have believed some wrong things all their lives.
0: Vannak olyan helytelen dolgok, amikben hittek egész életükben.
1: And they need to start thinking God's way.
0: És meg kell változniuk ebben, és Isten módja
1: szerint
0: kell gondolkozniuk.
1: So we give them this medicine to take home.
0: Ezért adunk nekik gyógyszereket, amiket hazavihetnek. Magukkal.
1: And you will see a sample of one that is put together from many places.
0: Vannak olyan, mindenkinek adunk ilyen biblia részeket, amiket hazavihetnek.
1: And then after the person leaves, we cut all the negative soul ties between them and us.
0: Amikor eltávozik a lelkigondozott személy, akkor elvágunk minden negatív köteléket, amit
1: köztünk esetleg van.
0: És imádkozunk az Úrhoz azért, hogy el tudjunk felejteni mindent, amit
1: hallottunk.
0: Again, once
1: more, I stress that confidentiality.
0: És még egyszer szeretném hangsúlyozni a bizalmat, a bizalomnak a fontosságát.
1: And you know the best kind of proof of this healing is?
0: Tudjátok, a legjobb próbája ennek a gyógyulásnak?
1: When we have husband or wife to come to us,
0: amikor,
1: and the Lord really touches them and changes
0: amikor
1: their
0: van egy házaspár, aki hozzánk jön, és megérinti az ő
1: and
0: életeiket,
1: then few months later,
0: aztán néhány hónappal később,
1: the other partner of the marriage wants to come.
0: Tehát amikor a házaspárnak egyik tagja eljön hozzánk lelkigondozásra, és néhány hónappal később
1: really
0: a házastársa is el akar jönni egy ilyen szolgálatra, ezért nagyon jó bizonyság számunkra arról, hogy látja a házastársa életében a pozitív változásokat.
1: But sometimes that people need to take that medicine for a long time.
0: De időnként az embereknek szükséges azt a gyógyszert, amit tőlünk kaptak hosszú időn keresztül.
1: So encourage people not to be discouraged.
0: Bátorítani szoktuk az embereket, hogy ne bátortalanodjanak el.
1: And press on.
0: És nyomuljanak tovább.
1: Persevere.
0: Tartsanak ki.
1: Because God will always finish the work he started.
0: Mert Isten mindig el fogja végezni azt a jó munkát, amit elkezdett.
2: Yeah, that's really, really true. The best advertisement is a husband and wife who's already been through the
0: Ez valóban igaz, hogy a legjobb reklám az, amikor a házas pároknál a házastárs látja a szolgálatnak a gyümölcseit.
2: One husband came to us.
0: Egyszer egy férje jött hozzánk.
2: He said, I think our marriage is finished.
0: És azt mondta, hogy azt gondolom, hogy a házasságunknak
2: and
0: vége
2: we,
0: van.
2: We ministered to him.
0: Szolgáltunk ő felé.
2: And one day Maria had to do something. She was away half a day.
0: És egy napon Mariának valami elintézni valója volt, és egy fél napot emiatt nem volt otthon.
2: So I could have a man-to-man talk with him.
0: És akkor nekem volt lehetőség,
2: and I opened the Bible up at Ephesians 5.
0: És kinyitottam a Bibliát az
2: Efezus 5-nél. And I said, that's what the Bible says a husband should be to his wife.
0: Egy mondat elém került, ami arról beszél, hogy a férjnek hogyan kell a feleséget felé.
2: And then I read another sentence and said, and this is what a husband should be to his wife.
0: És aztán egy másik mondatot is láttam ott, ami szintén arról szól, hogy kell
2: viselkedni. And a third sentence, oh, I don't do that.
0: És azt mondta ez a férfi, hogy ó, hát nem.
2: Then he looked at me and he said, I must really go back and ask my wife's forgiveness.
0: És azt mondta, hogy hát tényleg haza kell mennem és bocsánatot kérnem a feleségemtől.
2: And we prayed together that the Lord would help him to be a husband according to Scripture, not according to his culture and his family.
0: És imádkoztunk azért, hogy egy olyan férje tudjon ő válni, amilyen
2: so
0: Isten akarja, amilyen
2: be able to be a husband according to Scripture.
0: És ne olyan férje, akinek a világból származik a mintája.
2: And not the way that he'd learnt from his family and from his culture.
0: Ne olyan férj legyen, amit a kultúrájában vagy a családjában tanult.
2: And two or three days later I saw that he was on the internet.
0: Láttam, hogy ez a férfi fent volt az interneten.
2: So I contacted him.
0: Ért kapcsolódtam hozzá.
2: And in fact it was his wife.
0: És kiderült, hogy igazából a felesége
2: volt. And she said, I didn't want my husband to come to you, she said.
0: És azt mondta, hogy nem is tudtam, hogy a férjem.
2: It would only prolong the agony.
0: Hozzátok meg,
2: you
0: és
2: know,
0: azt mondod, hogy folytatódik a házasságunk haldoklása.
2: And she said, so I said, well, what do you think about your husband now he's come back from us?
0: És megkérdeztem tőle, hogy mit gondolsz, hogy mi a helyzet most, hogy a férjed hazament tőlünk?
2: She said, he really humbled himself to me.
0: Ő azt mondta, hogy hát a férjem valóságos módon megalázta magát előttem, megígérte, hogy a Biblia szerinti férjem lesz.
2: And she said, but I don't believe a word of it.
0: És miért nem?
2: And I said, listen, he needs encouragement.
0: Miért nem hitte el a ti beszédeteket, és azt mondtam neki,
2: every time he does something
0: szükségem van a férjednek, a te bátorításodra.
2: You must say, that's really good that you're doing that.
0: És minden alkalommal, amikor a férjed olyan dolgot tesz, amit szeretsz, amit tetszik,
2: let him see that you appreciate the things he's trying to do.
0: Akkor meg kell dicsérned ezért, és látnia kell azt, hogy értékeled azokat az erőfeszítéseket, amiket ő tesz. Azt mondta a feleség,
2: and a month later she was saying, when can I come?
0: És egy hónappal később a feleség mondta nekünk, hogy mikor.
2: My husband has totally changed.
0: A férjem teljesen megváltozott.
2: Marriage is wonderful again.
0: A házasságunk újra csodálatos.
2: Yeah, and so she came and she was ministered to.
0: Aztán eljött a felesége is, és felé is
2: szolgáltunk. And a few months later I saw the husband at a conference.
0: Pár hónappal később a férjét láttam egy konferencián.
2: Oh, it's just like being on a honeymoon all the time.
0: Oh, annyira csodálatos, olyan, mintha nászuton lennénk állandóan.
2: Yeah, praise God.
0: Dicsőség az Úrnak.
2: Yeah, because the glory belongs to him.
0: Mert a dicsőség az övé.
2: We give you testimonies to show that this works, but it's to show that God is good.
0: Azért teszünk bizonyságot előttetek, hogy lássátok, hogy ez működik, de ez arról tesz bizonyságot, hogy Isten jó.
2: And God always fulfills his promises.
0: És Isten mindig betartja az ő ígéreteit.
2: Okay, so Maria told you how and why we pray at the beginning and the end of the session.
0: Mária beszélt arról, hogy hogyan, miért és hogyan imádkozunk az alkalomnak.
2: I would just give a demonstration.
0: Én most csak egy demonstrációját fogom adni nektek.
2: But You will be getting notes later with prayers that we use, and we get people to pray during the ministry. You don't have to use any of our prayers.
0: Nem szükséges használnunk.
2: You can make your own prayers. Okay. That is fine. There's nothing special about the prayers except that they are thorough and they cover the area that needs to be prayed.
0: Használhatjátok a saját imáitokat is, de ezek úgy gondolom azért erőnyösek, mert benne vannak mindazok a területek, amiket érinteni kell az ima során.
2: For many years I used to say, repeat the prayer after me, adopt this prayer, and I would pray and people would follow.
0: Hosszú időn keresztül így előre imádkoztam az emberekkel, és kértem őket, hogy imádkozzák utána.
2: But when I met Maria and she showed me the prayers that she'd been taught to use.
0: Aztán amikor találkoztam Mariával, és megmutatta nekem azokat az imákat, amiket ő használt
2: éveken keresztül. And really covered everything.
0: Akkor azt láttam, hogy ezek valóban hatékonyak, és tényleg minden
2: területet magukba foglalnak. And as we use them, it takes less time for a person to read a prayer than to repeat after me.
0: És azt is észrevettem, hogy rövidebb időt vesz igénybe, hogyha elolvassa az imát.
2: But you must find your own way to do these prayers, okay?
0: Mint hogyha utána mondja, de legyetek szabadok abban, hogy a saját.
2: Okay, so the prayer at the beginning of the session.
0: Az alkalom elején, kezdetén.
2: Thank you, Father, for the blood of Jesus.
0: Így imádkozunk, hálát adunk neked,
2: Thank
0: Jézus
2: you that the blood of Jesus cleanses us from all sin.
0: Köszönjük, hogy Jézus vére megtisztított minket minden bűntől.
2: And thank you that the blood protects us.
0: És köszönjük, hogy Jézus vére megőriz bennünket, megvéd
2: minket. We pray that you would cover us and protect us with the blood of Jesus now.
0: Imádkozunk azért, hogy fedezd be most bennünket Jézus vérével.
2: Protect us, protect our family and loved ones.
0: Őrizd meg bennünket, a családunkat és a szeretteinket. És őrizd meg, oltalmazd meg a mi szomszédainkat
2: is. Okay, so that protects from any attack, satanic, demonic attack on us, the people around us.
0: Ez egy védelmet,
2: spirits that are cast out can't go into the neighbor's house.
0: Ez egy védelmet hoz a mi személyes életünkre is, azoktól a démonikus szellemektől, amiket kiűzünk a szolgálat során, és a szomszédainkat is védelem arra helyezünk, a családtagjainkat.
2: We bind the powers of darkness in the name of Jesus.
0: Megkötözzük a sötétség erőit Jézus nevében.
2: We forbid them to put their thoughts or imaginations into our minds.
0: Hogy a gondolataikat, elképzeléseiket a mi elménkbe helyezzék el.
2: We forbid them to interfere with this ministry.
0: Megtiltjuk nekik, hogy interferáljanak a szolgálatunkra.
2: And we tell them that they have to be quiet.
0: És megparancsoljuk nekik, hogy maradjanak csöndben.
2: And that they have to be obedient to us when we speak to them in the name of Jesus.
0: És engedelmeskedniük kell nekünk, amikor Jézus Krisztus nevében parancsolunk nekik.
2: We bring our own thoughts and imaginations.
0: Hozzuk a gondolatainkat és az elképzeléseinket.
2: Into captivity to the lordship of Jesus Christ.
0: És foglyulhatjuk a mi gondolatainkat.
2: This is
0: Jézus Krisztus uralma alá hozzuk őket.
2: We're dealing with unseen things.
0: Ilyenkor elbánunk a láthatatlan dolgokkal.
2: We can easily imagine things.
0: Könnyen el tudunk képzelni dolgokat.
2: We can easily think that was working in that person that I prayed for last week, that must be working in this person.
0: Könnyen jutunk olyan gondolatokra, hogy ez a dolog így működött annál a személynél, akire múlt hónapban imádkoztam, és most is így
2: fog működni. If we rely on our own thoughts and imaginations, we will soon get ourselves into trouble.
0: Hogyha mi saját gondolataink, elképzeléseink szerint próbálunk szolgálni, akkor hamar bajba kerülhetünk.
2: So we bring our own thoughts captive to the
0: Ezért fogjul ejtjük a saját gondolatainkat Jézus Krisztus uralma alatt. Jézus uralma alá hajtjuk a gondolatainkat és elképzeléseinket.
2: Thank you, Lord, for the Holy Spirit.
0: Köszönjük, Urunk, a Szent Szellemet.
2: We say, come, Holy Spirit.
0: Azt mondjuk, jöjj, Szent Szellem. Üdvözlünk téged,
2: come and take charge.
0: Jöjj, és
2: come and give us
0: erőt,
2: the gifts that we need for this ministry.
0: És add nekünk azokat az ajándékokat, amelyekre szükségük van.
2: Give us your insights and wisdom into the life of the person we are ministering to.
0: Adj képességet arra, hogy belelássunk az emberek életébe.
2: And remind him of anything that he needs to share with us.
0: és adj megértést mindazokról a dolgokról, amiket meg kell, hogy osszon
2: velünk.
0: Jézus nevében.
2: Amen.
0: Amen.
2: Simple, but it's important to cover all of these areas.
0: Egyszerű, de fontos az, hogy mindezeket a területeket érintsük.
2: After we've had a session with the person, there's been some healing, some deliverance maybe, some things have been broken in his life.
0: A végére értünk a szolgálatnak, ami lehet szabadítás, szabadulás, vagy valamilyen életében lévő megtörésnek a
2: kiavítása. And we need to stop and have a rest and something to eat.
0: Akkor egy szünetet tartunk, pihenünk egy kicsit,
2: we pray for the person, we lay hands on the person.
0: Imádkozunk a személyért, a kezünket rátesszük.
2: We say, Lord, please seal in the healings and freedoms that this person has experienced.
0: Urunk, kérünk, hogy pecsételd bele a szabadságot, a gyógyulást ennek a személynek az életében.
2: Please close any doors or openings that the enemy has used to affect his life.
0: Zárj be minden olyan kaput, amit az ördög használt, hogy befolyás gyakoroljon az ő életére.
2: And seal them closed with the blood of Jesus.
0: És pecsételd el az ő életüket Jézus vérével.
2: So that the enemy cannot come back.
0: Hogy az ellenség ne térhessen vissza.
2: We pray that any spiritual vacuum where the enemy has vacated.
0: Imádkozunk azért, hogy minden olyan szellemi űrt, ahonnan az ellenség kiüzetett,
2: that you fill it with the Holy Spirit.
0: Azt te töltsd be a Szent Szellemmel.
2: In the name of Jesus, amen.
0: Jézus nevében, amen.
2: Amen. Hallelujah.
0: Amen.
2: Hallelujah. Okay, just some more teaching to understand the iniquity of the fathers. We're going to go through some of these weights.
0: Szeretnék
2: in the
0: most
2: next
0: tanítani
2: few
0: arról, azokról a bűnökről, amiket az atyák követtek el, az őseink követtek el, hogy milyen hatása van ezeknek az életünkre.
2: Yeah. So the iniquity of the fathers or the forefathers,
0: az atyák vagy az ősök bűnei,
2: is dealing with generational guilt.
0: Az a generációs
2: bűnöket jelenti. Sometimes we call it generational sin.
0: Vagy generációs vétkek, vagy
2: bűnök. But the Bible talks about iniquities.
0: A Biblia bűnökről beszél.
2: You see, if I steal something or I tell a lie, I have sinned.
0: Hogyha én loptam valamit vagy hazudtam, akkor én bűnt
2: követtem el. But iniquity is the evil.
0: De a vétek, a bűn vagy bűnös természet, az gonosz.
2: And this evil atmosphere is released into the family.
0: És ez a gonosz természet felszabadul a családban.
2: So while the sins of the forefathers or the iniquity of the forefathers can bring a curse onto a family,
0: és ilyen módon az atyák vagy az ősatyák bűne az átkot hozhat a családra,
2: a lack of blessing,
0: az áldás hiányát,
2: on the person who sinned and onto his family line,
0: eredményezheti a bűnt elkövető személy életére is, és aztán
2: the other aspect is that God holds people responsible for what their parents did.
0: Isten bizonyos módon felelősségre vonja azokat a személyeket, az ősei
2: bűnéért. And he says there will be a reaping of punishment for three or four generations.
0: És a bűnöknek a büntetését aratja még három vagy négy generáció életében. Isten nem igazságtalan.
2: He doesn't say you've done this when you haven't done it.
0: Ő nem fogja azt mondani, hogy te tetted azt a rossz dolgot, mikor nem tetted.
2: What happens is that these sins are often repeated down through the family line. This is why there is this guilt for the individuals.
0: Miért történik az, hogy generációkon keresztül látjuk ugyanazokat a bűnöket megtörténni? Ez azért van, mert egy bűnös természet.
2: When you get some notes later today,
0: majd fogunk erről beszélni még
2: a you will see we have some we write down we have this we write down information of the parents, the grandparents, the brothers and sisters, right back to three generations.
0: Leszoktunk írni dolgokat bűnökről, amiket két-három generációra visszamenőleg az őseink elkövettek.
2: Yeah, all the information that people can remember about their great grandparents. All that they can remember.
0: Mindazokat a dolgokat leíratjuk a lelkigondozott személye, amikre emlékszik, hogy a felmenői
2: elkövette.
0: És ezen keresztül megláthatjuk, hogy a bűnös természet az milyen módon jött be a családi
2: vonalába. A godly great grandfather who preached the gospel.
0: Egy Isten szerint való nagyszerű nagypapa, aki
2: and then one of his children sin comes in.
0: És az egyik gyereken keresztül esetleg valami bűn jött be.
2: And this family inheritance is lost.
0: És így a család elveszítette az örökségét. És aztán a bűn folytatódik a generációkon keresztül.
2: I've seen these sins of the fathers continue through the generations, even when the children didn't know what their parents had done.
0: Láttam a bűnöknek az ismétlődését generációs vonalakon keresztül, akkor is, hogyha a gyerekek nem tudták, hogy az apáik milyen bűnvétkeket követtek el.
2: I've seen families where the parents were immoral.
0: Láttam családokat.
2: They married.
0: Ahol,
2: they got saved.
0: Ahol az őseik, a szüleik vagy a nagyszüleik erkölcstelenek voltak.
2: They were serving God.
0: És aztán megtértek.
2: Brought their children up in a godly way.
0: És Istent szolgálták, és Isten szerint módon nevelték fel a gyerekeiket. És amikor a gyerekek a tinédzser korra eljutottak,
2: suddenly they went sex mad.
0: Akkor párkapcsolatokba mentek. Bele lányok teherbe estek.
2: Ministries were ruined.
0: A szolgálatuk tönkrement.
2: Lives were ruined.
0: Az életük tönkrement.
2: Incest come in.
0: Erkölcstelenség jött be.
2: What's happening?
0: Mi történt?
2: These things were in the ancestry of the parents.
0: Ez a szülőknek az őseinek.
2: The children knew nothing about it.
0: A gyerekeik semmit
2: but
0: nem tudtak.
2: But then when
0: erről.
2: They got to a certain age,
0: de amikor eljutottak
2: the iniquity comes in because it was never dealt with. It was just hidden.
0: Akkor a bűnös természet megjelent az ő életükben, mert egyszerűen el volt rejtve korábban.
2: So when we cut this off, we cut this off from the future generations. This is
0: és
2: very
0: amikor
2: important.
0: Levágjuk ezeket a dolgokat, akkor ezeket levágjuk a következő nemzedékekről is, és ez nagyon fontos.
2: So don't think this is something strange. I won't have anything to do with ministering in this way.
0: Tehát ne gondoljátok azt, hogy ezek ilyen furcsa, különleges dolgok, és hát nem is akarok ilyen módon szolgálni.
2: This ministry can save lives, marriages, ministries.
0: Ez a szolgálat képes megmenteni életeket, házasságokat és szolgálatokat.
2: And bring the spiritual inheritance back into the family that was lost.
0: És vissza tudja hozni azokat a szellemi örökségeket a családokba, amik elvesztek.
2: This is what it says in Isaiah 61. They will build up the destroyed,
0: mond,
2: the ruined buildings from the previous generation.
0: Az Ézsaiás 61-ben, hogy a felépíted azokat a romokat, amiket az előző nemzedékek során leromboltak.
2: Yeah, and the other thing is, although the Bible speaks about this three or four generations.
0: A másik dolog, hogy amit a Biblia mond erről a 3-4 generációról.
2: Sexual sin is so destructive.
0: A szexuális bűn az annyira destruktív.
2: That it continues for 10 generations.
0: Hogy ez 10 generáción keresztül is folytatódhat.
2: In Deuteronomy 23.
0: Az 5 Mózes 23-ban.
2: Second and third verse.
0: Második és harmadik vers.
2: One, a person of illegitimate birth shall not enter the congregation of the Lord, even to the tenth generation, none of his descendants shall enter the congregation of the Lord.
0: Azt mondja, hogy a fattyú se menjen be az Úrnak községébe, még tized ízig se menjen be az Úrnak községébe.
2: In the Old Testament, that meant the person was completely cut off from the spiritual life.
0: Az Ószövetségben ez azt jelentette, hogy ez az illető személy teljesen el volt vágva mindenféle szellemi élettől.
2: Praise God, it does not mean that in our New Testament time.
0: Dicsőség az Úrnak, hogy ez nem érvényes a mi újszövetségi időnkben.
2: But this principle about the tenth generation is still valid.
0: De ez az alapelv a tíz generációval kapcsolatosan
2: then it speaks about
0: érvényes.
2: The in third verse the Ammonite or the Moabite shall not enter into the congregation of the Lord even to the tenth generation.
0: A harmadik vers azt mondja, hogy az Ammoniták és a Moabiták se menjenek be az Úrnak közösségébe még tizedízig se.
2: And he gives a reason because they did not meet you with bread and water on the road.
0: És megadja az okát is ennek. Azért, mert nem jöttek elétek be kenyérrel és vízzel.
2: And because they hired the prophet Balaam to curse you.
0: És mivel felbérelték Bálámot ellened, hogy megátkozzon téged.
2: But there is something else.
0: De van még valami.
2: Ammon and Moabite, Ammon and Moab are children of incest.
0: Az Ammon és a Moab fiai
2: erkölcstelen
0: módon születtek, ez Isten számára utálatos módon Lót és a lányainak a kapcsolatából.
2: Deal with spiritual with sexual sins in a person's life and in their family.
0: Ez nagyon ezért nagyon fontos az, hogy a szexuális erkölcstelenséggel elbánjunk annak az embernek az életében, aki felé szolgálunk.
2: If we look into David's family,
0: házassága felszabaduljon ez alól. Hogyha megnézed Dávidnak a családját,
2: we see that sexual sin in David's family led to the breakdown of God's kingdom.
0: Azt látjuk, hogy a Dávid családjában, életében lévő szexuális erkölcstelenség az családjának és a királyságának a tönkremenetelét eredményezte és halált hozott be.
2: David sin with Bathsheba.
0: Dávid Betsabéval vétkezett.
2: And then he killed her husband.
0: És aztán megölte Betsabé férjét, Uriást.
2: But in David's family,
0: aztán
2: because the sexual sin had started working in the family,
0: mivel ez a szexuális bűn elkezdett működni a családban,
2: one of his sons, Amnon, raped his half-sister.
0: Amnon erkölcstelen kapcsolatba került az unokahúgával.
2: The sister's brother, Absalom, killed Amnon.
0: Az unokahúgnak a bátyja Absalon pedig megölte Amnont.
2: And later he slept with his father's concubines.
0: És később aztán ő is meghalt
2: Then Absalom was killed.
0: Az apjának a
2: And another son of David.
0: Harcosaitól. Egy másik fia Dávid.
2: His son with Bathsheba, Solomon.
0: Betsabé fia Salamon.
2: With a special wisdom anointing from God,
0: akinek az életén Istentől való speciális bölcsesség kenete volt.
2: Women.
0: Egy gyengeség.
2: He had hundreds of wives and concubines.
0: Egy gyengeség volt az életében, az asszonyok sok felesége és ágyasa volt. És ezt eredményezte a szexuális erkölcstelenség.
2: Bring pagan religions into the kingdom.
0: Ez
2: And in the following generation, the kingdom was split in half.
0: Habis istenimádatot hozott be a királyságba.
2: You see, and people think, why is this happening to me? Why am I going through all this?
0: Sokszor az istenek nem értik, hogy miért történik mindez velük, hogy kerültem ilyen helyzetbe.
2: You look at the information about family line, and it's so clear.
0: És hogyha megnézed a családjának a történetét, akkor a lapnál világosabb.
2: So it's worth taking time talking with the person, getting the person to share you everything they remember.
0: Tehát nagyon fontos ezért beszélgetni a lelki gondozott személlyel. Mondja el ezeket a dolgokat, amiket a szüleinek, nagyszüleinek az életével kapcsolatban tud.
2: I was recently reading research into divorce.
0: Olvastam, hogy folytattak egy kutatást a házasság
2: And it said that once divorce starts in a family,
0: és ez azt mondják, hogy amikor a válás kezdődik egy családban,
2: the next generation are three and a half times more likely to be divorced than the average family.
0: Akkor a következő generációban a válás gyakorisága három és félszer nagyobb, mint más általános családokban.
2: In Leviticus,
0: négy Mózes, 26, bocsánat.
2: Verse 39.
0: 39. vers.
2: It says, those of you who are left shall waste away in their iniquity in your enemies' lands.
0: 3 Mózes 26, 39.
3: Werden in den Ländern eurer Feinde vergehen.
2: Also in their father's iniquities, which are with them, they shall waste away.
0: Akik közületek elsenyvettek az ő hamisságuk vagy bűneik miatt, a ti ellenségeitek földjén, sőt, az ő atyáiknak hamissága
2: people,
0: miatt is.
2: People were just wasting away. That word means to rot and decay and to melt.
0: Azokkal együtt elsenyvettek, akkor megvallották az ő hamisságukat.
2: Their life and their blessing was disappearing. Because of the sin of their fathers.
0: Tehát az atyáknak a vétke miatt eltűnt az életükből az áldás.
2: Yeah, Jesus, when he's speaking to the people in Matthew 23.
0: Jézus, amikor beszélt az emberekhez a Máté 23-ban,
2: verse 29.
0: 29. vers.
2: He says, woe to you scribes and Pharisees, hypocrites, because you build tombs of the prophets and adorn the monuments of the righteous, and say, if we had lived in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. Therefore, you are witnesses against yourselves that you are the sons of those who murdered the prophets. Fill up then the measure of your father's guilt. Jesus is saying,
0: Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert építitek a proféták sírjait, és ékesítgetitek az igazak síremlékeit. És ezt mondjátok, ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a proféták vérében. Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a profétákat.
2: So he says, you fill up the measure of your father's guilt. That means your father's a sin, and you are going to do the same thing.
0: Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét, mert amit a ti atyáitok tettek, ti is ugyanazokat teszitek.
2: And he said, therefore I send you prophets and wise men and scribes, and some of them you will kill and crucify, and some you will scourge in your synagogues and persecute them from city to city.
0: És azt mondja a 34. versben, azért íme profétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok, és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokon
2: megostoroztok. He says, you are guilty for the blood of the righteous, all the blood of the righteous people that have been killed from Abel right through the prophets.
0: Hogy rátok szálljon minden igaz vér, mely kiömlött a földön az igaz Ábelnek
2: véréből. And he says, all these things will come upon this generation.
0: És azt mondja, hogy mindezek rákövetkeznek erre a nemzetségre.
2: So some people say, yeah, but everything's changed now.
0: Néhány ember azt mondja, hogy hát igen, persze, de most már minden megváltozott.
2: For example, they quote Jeremiah 31.
0: Például idézik a Jeremiás 31-et.
2: Jeremiah 31 from 29th verse.
0: 29. vers.
2: In those days they shall say no more, the fathers have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge.
0: Ama napokban nem mondják többé, az atyák ették meg az egrest és a fiak foga vásott el bele.
2: But everyone shall die for his own iniquity. Every man who eats the sour grapes, his teeth shall be set on edge.
0: Sőt, inkább mindenki a maga gonoszságáért hal meg, minden embernek, aki megeszi az egrest, a saját foga vásik el.
2: And in Ezekiel 18,
0: Ezekiel 18,
2: Ezekiel 18,
0: Ezekiel 18,
2: the word of the Lord came to me again, saying, what do you mean when you use the proverb concerning the land of Israel, saying that the fathers have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge? As I live, says the Lord, you'll no longer use this proverb in Israel. And then in verse 18,
0: egyes verstől, és lett az Úr szava hozzám mondva, mi dolog, hogy ezt a közbeszédet szoktátok mondani Izrael földjén mondva, az atyák ettek egrest, és a fiak foga vásott meg bele, élekén ezt mondja az Úr Isten, nem lesz többé helye köztetek ennek a közbeszédnek is Izraelben.
2: Yeah. Now I want to explain this because otherwise, when people come and say, "Ah, that ministry is not valid," you might not know what to say, and you might then doubt about ministering in this
0: Most
2: way.
0: Szeretném elmondani nektek a következőket azért, hogyha valaki azt mondja, hogy ezek miatt, az igeversek miatt nincsen létjogosultsága ennek a szolgálatnak, akkor mi tudjatok válaszolni nekik erre.
2: You see, this is not something that God has said. This is a proverb that people repeat in Israel.
0: Ez nem egy olyan dolog, amit Isten mondott, hanem ez egy olyan példabeszéd, amit az izraeli emberek mondtak annak idején. Nem Isten mondta ezt
2: nekik. And the people were using this proverb to say we are helpless victims of our parents' sins.
0: Az emberek ezt azért mondták, hogy mi az áldozatai vagyunk a szüleink vétkeinek, bűneinek.
2: And they are implying that God is not righteous.
0: És ezzel azt próbálták beállítani,
2: and God says,
0: Isten
2: no, everybody who sins is going to die for his own sin.
0: Isten pedig azt mondja, hogy mindenki, aki bűnt követel,
2: God is challenging them to stop using excuses and to stop their own sin.
0: Isten itt azt mondja, hogy hagyják abba a mentegetőzést, mert mindenki a saját bűnéért.
2: He's telling them to deal with the iniquity of the forefathers in a biblical way.
0: Ezért fontos elbánnunk egy bibliai módon a
2: felmenőinket. And Jeremiah 31 is speaking in the context of the new covenant.
0: És a Jeremiás 31-ben az új szövetség vonatkozásában beszél
2: erről. The teaching of the Bible is that the blood of Jesus,
0: és a Biblia tanítása szerint Jézus vére
2: must be applied to my sins for me to be forgiven.
0: Jézus vérét kell alkalmazni a bűneimre, hogy azok bűnbocsánatot nyerjenek.
2: But it needs to be applied to the sins of my fathers that I am set free from that influence.
0: De szintén Jézus vérét kell alkalmaznunk az atyáink, nagyapáink által elkövetett bűnökre is, hogy azoknak ne legyen hatásuk a mi életünkre.
2: When Jesus healed the man that was born blind,
0: amikor Jézus meggyógyította a vakon született férfit,
2: and the disciples asked, who sinned? Why was he born blind? Was it because he sinned or because his parents sinned?
0: És amikor a tanítványai megkérdezték, hogy miért született ez az ember vakon, azért ő vétkezett, vagy a szülei vétkeztek?
2: And Jesus didn't say to them, don't talk rubbish.
0: És Jézus azt mondta nekik, hogy
2: why should it be the effects of his parents' sin?
0: Miért kellene Jesus ennek a bűnei, miért kellene ennek a szüleinek
2: why this man is blind.
0: A vétkei következményének lennie? Jézus egy harmadik magyarázatot hozott erre.
2: So that he can be healed as a demonstration of the glory of God.
0: Azt mondta, hogy azért született vakon, hogy az ő gyógyulása Isten dicsőségének a bizonysága legyen. Ezzel Jézus azt mondja, hogy felejtsétek el ezt az egész ószövetségi dolgot,
2: which we should all know by heart,
0: van egy vers az új szövetségben, amit valamennyünknek
2: every day,
0: tudniunk kell, tudunk kell szív fejből, ez az 1 János 1:9, hogyha mi megvalljuk a bűneinket, akkor ő hűséges és igaz, hogy megbocsássa mi bűneinket, és megtisztítson minket minden igazságtalanságtól.
2: For me to be cleansed from my sins of today, I need to confess my sins today.
0: Ez azt jelenti számomra, hogy amelyik napon vétkeztem,
2: azon napon kell megbánnom. So if I am not automatically forgiven because of the blood of Jesus was shed,
0: automatikusan nem fogok a bűnömtől megszabadulni, csak azért, mert Jézus
2: appropriate that forgiveness by confessing my sin.
0: Kiöntetett, hanem nekem megfelelő módon meg kell vallanom a bűnömet.
2: Why should the iniquity of the fathers automatically be cleansed?
0: Miért lennének automatikusan megbocsátva az apáink bűnei? Értitek ezt?
2: So to deal with the generational iniquity,
0: annak érdekében, hogy el tudjunk bánni a generációs
2: természettel, ez
0: nagyon egyszerűen el tudunk bánni ezzel,
2: Jézus
0: alkalmaznunk, tisztába kell lennünk az atyáink vétkeivel, bűneivel.
2: God's servants confess the sin of their forefathers as their own sin. My fathers have sinned and so have I.
0: Isten embereinél azt látjuk, hogy megvallották az apáik bűnét, mint a saját bűneikként.
2: confess the sins of the fathers.
0: Megvallották az atyák bűneit.
2: Ask God to have mercy and forgive.
0: Kérték Isten irgalmát, kegyelmét
2: és bűnbocsánatát,
0: és imádkoztak azért, hogy az átok áldása
2: változzon. When you get this afternoon the notes of the prayers that we use with people,
0: amikor meg fogjátok kapni azokat az ima mintákat, amiket használunk az emberek felé való szolgálatban,
2: you will see how these are dealt with very, very easily and quickly.
0: Akkor látni fogjátok azt, hogy hogyan lehet ezekkel a dolgokkal nagyon könnyen és gyorsan elbánni.
2: Yeah, you should get these notes that speak about the biblical way of dealing with generational iniquity.
0: Ezekből látni fogjátok, hogy hogyan lehet a generációs bűnös természettel elbánni.
2: It just gives you some examples from the Old Testament about how men of God dealt with the generational iniquity.
0: Az Ószövetségből is, hogy Isten emberei hogyan bántak el az ószövetségi időkben a generációs
2: bűnös természettel, and the kingdom was renewed.
0: És ezáltal áldás jött az életükre, és a királyság megújult.
2: And you also have some instructions how to use the prayers that we will give you later today.
0: Utasításokat azokkal kapcsolatosan is, hogy imában hogyan kell használni azokat a dolgokat.
2: Okay, we are finished anyway. So, Lord, we just pray that you will open our hearts and our minds.
0: Atyám, imádkozunk azért, hogy nyisd meg a szíveinket és az elménket.
2: Not to be afraid of things from the past,
0: a múltnak a dolgaitól,
2: but to deal with them in our own lives and in the lives of those we minister to.
0: Hanem el tudjunk bánni ezekkel, ami magunk életeiben és azoknak az életében, akik felé szolgálunk.
2: So that we can go on to receive all the blessings you have prepared for us.
0: Annak érdekében, hogy be tudjunk lépni mindazokba az áldásokba, amiket elkészítettél.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben. Növekedjünk Hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Az elmúlt alkalommal ugye volt a cselekedetekről szó, illetve amiről beszéltünk, a Gósen földje. Emlékeztek rá? Ugyanis beszéltünk arról, hogy Mózes második könyvében, a 8-as és a 9-es fejezetből olvastunk föl egy-egy részt. A 4. és a 7. csapásnál írja le konkrétan a Biblia, hogy különbséget tett Isten Egyiptom földje és Egyiptom földjén belül a Gósen földje között. A csapások ott voltak Egyiptom földjén, de a csapásoktól megkímélte Gósen földjét. Beszéltünk arról, hogy van egy elhívásunk. Van egy elhívásunk Istentől, hogy létrehozzuk a Gósen földjeit, és legyünk a környezetünk számára, ahogy Jézus mondta, só és világosság, adjunk ízt és adjunk világosságot, mutassunk utat, illetve ahogy mondja Pál apostol is, hogy az eklézsia, az egyház, Krisztus teste az igazság oszlopa, és más helyütt pedig azt írja, hogy a törvénytelenséget, az igazságtalanságot, a jogtalanságot, amit meg tudja állítani, ami meg tudja állítani, és ami föl tudja tartóztatni, az az igazság oszlopa, az eklézsia. Vagyis a lényeg, éljünk úgy, hogy nem csak magunkért élünk, élünk úgy, hogy hatással legyünk a környezetünkre, éljünk úgy, hogy világosság és só legyünk a környezetünkbe, hitcselekedetek által íztadva, mások életébe is, oltárt állítva hitcselekedetekkel, hogy konkrét imádkozásokkal, egyénileg és testületileg is megfelelő embereket pozícióba állítani, hogy Círuszok, Eszterek, Dánielek, Nehémiások kerüljenek vezető pozícióba, hogyha kell, akár törvények is megváltozzanak, hogy megváltozzon a légkör, olyan módon, hogy az embereknek a gondolkozásmódja is kezdjen változni, olyan módon, hogy a kultúra, a szokásrend is kezdjen változni, hogyha esetleg visszarendeződések vagy újabb személycserék lesznek vezető pozícióba, akkor is maga az emberi gondolkozásmód, a szokásrend, a kultúra megmaradjon. Miért? Mert nekünk egy elhívásunk is a szívemen van az, hogy amikor Magyarország is a többi néppel együtt meg fog állni az Úr előtt, a királyok királya előtt ítéletre, akkor ez a nép ne a kecskék közé, hanem a juhok kezé kerüljön. Ami azt jelenti, hogy még millióknak lesz akkor is lehetősége megtérni, Istent megismerni és Isten jelenlétébe kerülni, még akkor is, amikor esetleg már az eklézsia nem lesz itt. Ezzel kapcsolatban szeretnék tovább haladni a témába, hogy hogyan tudunk bemenni Gósen földjére, hogyan tudjuk létrehozni Gósen földjét. Most 48 van, tehát sok időm nem lesz, egy 20 percet szeretnék csak gondolatébresztésként, majd fogjuk folytatni máskor. Egy hét múlva, akkor pedig a fiatal szolgáló gárda lesz, tehát ők fognak ezzel vagy mások kapcsolatban szolgálni. Egy Mózes 46-ban kettő biblia verset olvasok föl, a 26-os, 27-es, 46, 26, 27. Valamennyi Jákobbal Egyiptomba jött lélek, akik az ő ágyékából származtak, a Jákob fiainak feleségeit nem számítva, mindössze 66 lélek, József fiai pedig, akik Egyiptomban születtek, két lélek, tehát József egész háznépe, tehát az egész család, ami Egyiptomba ment, 70 lélek. Ami miatt ezt felolvastam, az azért családként lehet bemenni Gósen földjére. Családként tud Isten népe bejutni Gósen földjére. A A családnak egyik fő ismérve, hogy van apa, van anya, és vannak gyerekek. Természetesen, amikor már növekszik a család, akkor már van nagypapa, nagymama, dédgyerek, vagy unokák. Halleluja. Amikor még-még növekszik, akkor vannak dédszülők, dédnagypapák, dédnagymamák, nagypapák, nagymamák, mamák, papák, és gyerekek, lányok, fiúk, unokák és dédunokák. Aztán, hogyha megint, akkor már jön az ük, utána szép, meg nem tudom, utána még vannak még. Szóval van sok. Első unokatestvér, másodunokatestvér, harmadunok, szóval növekszik. Amikor bement Isten népe, Izrael bement Egyiptomba, családként ment be, és amikor kijött 2 Mózes 12.21, akkor azt látjuk, hogy egy népként, nemzetként jött ki, de, valamit olvasunk, előhívta Mózes Izrael minden véneit, és azt mondta nekik. Tehát a 12. fejezet, tudjátok, hogy a kivonulás előtti éjjel, a páska éjjele, tehát a páska rendelése a 12. fejezet. Fogjatok és vegyetek magatoknak bárány családjaitok szerint, és öljétek meg a páskát. Egy családként ment be Gósen földjére Izrael, és sok családként jött ki, de családokként volt a megtartatás is. A családoknak adott Isten páska rendelést, és a családokat őrizte meg Isten a bárány vére által. Ebben van egy üzenet, úgy kell gondolkodnod, elhangzott, talán Ivet mondtad, hogy Isten népéről van látás, kijelentés a Bibliába, hogy Isten népe nyáj, amit felolvastunk a 23. Zsoltárból az elején, Isten népe egy hadsereg is, Isten népe mennyasszony is, Isten népe város is, mennye Jeruzsálem, de Isten népe család is. Természetesen van még másképp, test, stb. De Isten népe család. Kell arról látásodnak lennie, hogy mi egy család. Még akkor is, hogyha csonka családba, vagy most már van ugye mozaik család, többféle kifejezés van a kultúránkba, mert ahogy szocializálódott ez a kor, bizony, hát tanárok, pedagógusok, óvónők, nagyon jól tudjátok, hogy rendkívül sok féle háttérből jönnek a gyerekek. És ma már nem biztos, hogy többségben van az, akinek van egy apja, van egy anyja, és gyerekek, testvérek ugyanattól az apától, anyától, és egy fészek alja. De látni kell azt, hogy itt van Isten népe. Amikor te megszülettél, most a héten megszületett, ugye, Sebessén Áron. Majd elmondja János is, most nem akart, mert foglalkozik, le van, igen, te most oda van, meg vissza. Ma van egyébként a Gábornak is a születésnek, vagy a 6 éves büszkén. Imádkozzunk a Gabiért, meg a Áronért, hogy minden rendben legyen, egészséges legyen. Tudjátok, hogy lélegeztetőgépre kellett rakni, onnan már kikerült, de azért még ott van az intenzíven, és holnap vagy holnap után engedik haza, hogyha minden rendben lesz, meg a Gabi is, hogy rendben legyen, fölépüljön. Ez már a 3. műtétes szülése volt, és amiatt is fontos. Valaki imádkozik most? Gabiért, meg az Áronért, kisfiúja.
0: Mennyi édesatyánk, nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy te ima meghallgató, megtartó Isten vagy, és Uram, hálaadással hozzuk eléd a mi testvéreinket, hozzuk eléd a Sebestyén Gabit, hozzuk eléd, mennyi édesatyám, az Áront, és egy áldást szólunk rátok az Úr Jézus hatalmas nevében. Megáldunk téged, Gabi, egy teljes helyreállással, felépüléssel, így a műtét után. Megáldunk téged egy gyors felépüléssel, egy jó erőnléttel. Megáldunk az Úr Jézus nevében, hogy az Úr pótolja vissza az erődet, az energiáidat, és állítsa helyre akármilyen seb vagy bármi van ott rajtad, hogy az gyorsan begyógyuljon. És édesatyám, így hozzuk eléd az Áront is. És megáldunk téged, Áron, az Úr Jézus nevében, hogy a tüdődből minden víz szívodjon föl, tűnjön el, kapjál rendesen levegőt, működjenek a reflexeid, induljanak be rendesen, és hogy már holnap tudjál hazajönni teljesen egészségesen, éppen. Jézus nevében, amen.
3: Amen. Isten ima meghallgató, ezért imádkozunk. Mi öten vagyunk testvérek, a természetes szinten. Hát eléggé különböző karakterrel, habitussal, stb. De egy családban a testvérek és a barátok között tudjátok, mi a különbség? Tudjátok, persze. A barátaidat meg tudod válogatni, a testvéreidet nem. Tehát ránézel a melletted levőre, nem te választottál. Mondd meg neki bátran, nem te választottál. Az a helyzet, annak az oka, hogy az van melletted, aki a te apád és a te anyád. A te apád a mennyei atya, okold Istent, ha bajod van a melletted levővel. A másik az anyád, amit elmondott az Ivet szintén, a mennyei Jeruzsálem, ami anyánk, az egyház, az eklézsia, ami anyánk. Ezt csak azért mondom, hogy ez nem úgy van, sokan válogatnak. Nekem nem tetszik. Mert én nem olyat akartam. De az a helyzet, hogy a testvéreidet nem te válogatod. Gondolod, hogy a Pecéket ismeritek, a Zolit, Renit. Most van nekik 4 fiúk. Mind a 4-szer lányt szerettek volna, lányért imádkoztok, már volt úgy, hogy böjtöltek, stb. A fiúk is, tehát a 2 megvolt már, akkor jön a kislány, de hát aztán volt az ultrahang, tehát volt ott valami csak, hát az a köldök színóra, és akkor még csak. Mondta a doki, nem, de hát ha nem, hát fiú lett. Aztán 3 imádkoztak a 4-nél. Fiú lett. Isten válogatta ki. Tehát az, hogy aki ott van melletted, és pont ő, meg te minek vagy itt? Te minek vagy itt? Azért, mert Isten kigondolt, eltervezett, kiválasztott, és hozott egy döntést, és az kihirdette az angyaloknak. A Timi itt lesz. Megszületik. Az Eta megszületik. A Pali megszületik. Megkeresem, szívéhez szólok, elhívom. Az én fiam lesz, az én lányom lesz, az én gyerekem lesz. Én leszek az apja. Úgy vigyázzatok rá, angyalok. Hányszor lett volna lehetőség, hogy elpatkolj? Vagy úgy pont téged üssön el? Vagy éppen pont te hagyd ott a fogad? Nem? Nekem volt. De Isten angyalai emlékeztek, mit mondott Isten? Ha vigyázni kell, fiúk, gyertek, most segíteni kell, nem bírom egyedül. És akkor jöttek más angyalok is segíteni, hogy az Istennek a tervét, szándékát véghez vigyék. Fölolvasok még egy verset, 1 Mózes 46, 28-as vers. Családként lehet bemenni Gósen földjére. De van ennek egy titka, a bevonulásnak a titka. a családként való élésnek a titka, és az pedig Júdát pedig elküldte maga előtt Józsefhez, hogy útmutatója legyen Gósen felé, és eljutottak Gósen földjére. Tehát Júdát egy útmutatóként, egy vezetőként, idegen vezetőként küldte el. Júda, tudjátok, hogy mit jelent? Dicsérd az Urat, akiért hálát adnak. Dicséretet jelent. Az azt jelenti, hogy amikor úgy érzed, hogy hát én biztos, hogy más testvért választottam volna. Uram, jól meggondoltad ezt? Ez nem valami tévedés? Szerintem egy házzal odébb ment a választásod, nem? És akkor Isten jól tudja, hogy jól választott, jól döntött, de hogy megváltoztasd az elmédet, a gondolkozásmódodat, a véleményedet, tudjátok, a kulcs a hálaadás és a dicséret. Elkezdesz hálát adni a melletted levőért. Elkezded Isten dicsőíteni a testvéredért. A Zsuzsa összeszámolja majd, hogy, és elküldi e-mailbe, hogy már össze van számolva, azt mondja, hogy hányan vagytok, hányan vagyunk gyerekekkel együtt. Az azt jelenti, hogy legalább ennyi okod van, hogy elkezdj Istennek hálát adni. Legalább ennyi okod van, hogy elkezd Isten dicsérni. Tehát van a jobbodon is valaki, a balodon is, vagy előtted, vagy mögötted, de ha éppen azt mondod, hogy éppen külön ülsz, mint a Janka, de mögötte ott a Bálint, a balján egy kicsit odébb ott a Dani, a jobbján ott van az Ica, előtte itt vagyok én, úgyhogy neked is van. Szóval, hogyha éppen 30 centin belül nincs jobbodon, vagy nincs 30 centin balodon, vagy 50 centin belül előtted, vagy hátul nincsen testvér, akkor nyugodtan tágíts ki magadat, a szívedet, a lelkedet, és kezdj el hálát adni. Úgyhogy most megállok egy picit, négy emberért kérlek, hogy adj hálát. Négy emberért, aki itt van, körülötted, adj hálát, légy hálás az Úrnak értük.

0: És akkor most kérlek, hogy négy emberért, aki nincs itt. Nincs itt. Ha kell, súgok.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek
4: a Rádió Sansz műsorán.
5: Van!

0: És akkor most kérlek, hogy négy emberért, aki nincs itt. Nincs itt. Ha kell, súgok.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.